Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
3: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved

0: Ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által!
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: szeplőtelen szíved.

0: szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívet szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívet szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szűzanya szíve szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: irgalmaz nekünk, Uram.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
3: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetlángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy azonnali eredményeket akarunk. Elvetjük a kedvesség, a türelem vagy az ima magvait, és már délután látni akarjuk a virágokat. De emlékezzünk is Jézus szavaira, Isten országa olyan, mint a földbe vetett mag, amely éjjel és nappal, akár tudunk róla, akár nem, szárba szökken és növekszik. A hit nem siettet. A hit azt jelenti, hogy akkor is tudjuk, hogy Isten dolgozik a háttérben, amikor mi még csak a puszta földet látjuk. Ha ma úgy érzed, hiába teszel jót, ne csüggedj. A gyökerek már erősödnek. A remény az éltető napfény. Ahogy a növénynek szüksége van a fényre, nekünk úgy kell minden reggel Jézus felé fordítani az arcunkat. Ő a mi reménységünk, aki akkor is ad erőt, ha borús felettünk az ég. A szeretet a gondoskodó kéz. Isten nem csak elvetette az életünket, hanem folyamatosan gyomlál, öntöz, óv minket. Tanuljunk meg mi is így fordulni egymáshoz ítélkezés nélkül, segítő szándékkal, tiszta barátsággal. Drága Jézusunk, kérünk, adj nekünk bölcsességet, hogy ma is jó magot vethessünk a szavainkkal és a cselekedeteinkkel. Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy a te terved tökéletes és a te időzítésed a legjobb. Legyen ez a mai nap a remény és az újrakezdés napja mindannyiunk számára. Kedves testvéreim, valóban Isten egyik legnagyobb ajándéka a helyreállítás az emberiség számára. A helyreállítás egyszerűen azt jelenti, hogy valamit visszahozunk az eredeti rendeltetésébe, értékébe vagy állapotába, miután megsérült, elveszett vagy összetört. Ez Isten képessége arra, hogy megjavítsa azt, amit az élet megrongált. Újjáépítse azt, ami összeomlott. És visszaadja azt, ami végleg elveszettnek tűnt. Néha elgondolkodom azon, milyen lenne az élet, ha Isten természetében nem létezne a helyreállítás dimenziója. Mert az igazság az, hogy senki sem megy végig az életen annélkül, hogy valamilyen sérülés ne tapasztalna meg. Az élet nyomokat hagyhat. Vannak, akik érzelmi sebeket hordoznak, vannak, akik lelki sérüléseket élnek át, mások anyagi veszteséget tapasztalnak, mint mások kapcsolati fájdalmat élnek át. Még az is megtörténhet, hogy valaki ártatlanságban kezdi az életét, de aztán az élet elkezd történni vele. Váratlan viharok jönnek, veszteségek történnek, dolgok összetörnek, de hála Istennek, hogy ő nem csak a hatalom istene, ő a helyreállítás istene is. Voltak időszakok az életemben, amikor úgy tűnt, hogy a dolgok kicsúsznak a kezemből. A szolgálatom súlyos támadás alatt állt, és egy ponton úgy tűnt, hogy mindent elveszíthetek, amit felépítettem. De amikor imában Istenhez fordultam, valami különleges történt, Isten helyreállította. Ez a tapasztalat megtanított valamire, amit az ellenség megtámad, az Isten helyre tudja állítani. Nézzünk rá Szent Péter életére. Szent Péter Jézus egyik legközelebbi tanítványa volt, és mégis a legkritikusabb pillanatban háromszor tagadta meg Jézust. Képzeljük el a szégyent, képzeljük el a bűntudatot, képzeljük el azt az érzést, hogy teljesen elbuktál az elhívásodban. De Jézus nem hagyta el Péter apostolt. A feltámadás után újra találkozott vele, és háromszor megkérdezte tőle, szeretsz engem?
1: Abban a pillanatban Jézus helyreállította Pétert. Ugyanaz az ember, aki megtagadta Krisztus, később bátran prédikált pünkösdnapján, és ezrek jutottak a hitre. Ez a helyreállításnak az ereje. Szentírás tele van ilyen történetekkel. Nézzük meg Jobb történetét. Jobb majdnem mindent elveszített. Gyermekeit, vagyonát, egészségét. És mégis a Szentírás azt mondja, hogy a végén Isten helyreállította őt, és többet adott neki, mint amilyen korábban volt. Még a természet is ezt az elvet tükrözi. Szentírás azt mondja, hogy még ha egy fát is kivágnak, a víz illatára újra kihajt. Más szóval, az élet visszatérhet oda, ahol minden halottnak tűnt. Isten helyre tudja állítani a lelkedet. Isten helyre tudja állítani az elmédet. Isten helyre tudja állítani a kapcsolataidat, még akkor is, amikor elveszítesz valakit, akit szeretsz. Isten talán nem hozza vissza azt a személyt, de helyreállítja az erődet. Meg tudja gyógyítani a szívedet. Bátorságot adhat, hogy hordozd a veszteséget, és mégis céllal élj tovább. Néha még a fájdalmadat is bizonyságtétellé változtatja, amely mások számára reményé válik. Gondoljunk Naomira, elveszítette a férjét, elveszítette a két fiát, az életet teljesen üresnek tűnt, de Isten még nem fejezte be a történetét. Rúton és Boázon, a megváltó rokonon keresztül Isten helyreállította Naomi jövőjét. Ezért próbálja az ellenség annyira elhitetni az emberekkel, nincs remény. Mert amikor a remény eltűnik, az emberek már nem várják a helyreállítást. Pedig az igazság ez. Nincs semmi az életedben, amit elveszítettél, és amit Isten ne tudna helyreállítani. És vannak kulcsfontosságú területek, ahol Isten helyreállítja az életet. Isten helyre tudja állítani az elvesztegetett időt. Isten helyre tudja állítani a megtört kapcsolatokat. Isten helyre tudja állítani az elveszett lehetőségeket. Isten helyre tudja állítani a meggyengült egészséget. Isten helyre tudja állítani a lelkedet és a belső erődet. És talán a legfontosabb, Isten helyre tudja állítani a hozzávaló kapcsolatodat és odaszánásodat. Ha elveszítetted az egészségedet, van gyógyulás Istennél. Ha elveszítetted a pénzügyeidet, van gondviselés Istennél. Ha úgy érzed, elvesztetted az időt, Isten még az időt is helyre tudja állítani. Isten olyan kegyelmet adhat, hogy egy év alatt elérd azt, amit mások 10 évbe. És nézzük Jézus csodáit. A vak Bartimeus visszakapta a látását. A sorvadkezdő ember visszakapta a kezét. A Betesdai tónál fekvő ember 38 évig várta, amikor Jézus találkozott vele, minden megváltozott. Eljött a helyreállítás. Ha tehát úgy érzed, hogy az életedben valami összetört, elveszett vagy megsérült, ne hidd el azt a hazugságot, hogy a történeted véget ért. Vidd Isten elé. És a szűzanya ebben akkora példakép, hogy ő Isten előtt, Istenben élte az életét, és tudta, hogy bármi nehézség is jön, mindig helyreállítja a jó Isten azt, amit kell. Akár a Betlehembe való menést, az ott való szülést, az Egyiptomba való menekülést, és még sorolhatnánk. A szűzanya életének is ez volt a tapasztalata, hogy Isten a helyreállítás Istene. Jézusban erő van, és ebben az erőben ott van a helyreállítás hatalma. A történeted még nem ért véget, és amit Isten helyreállít, az gyakran nagyobb lesz annál, mint amit elvesztettél. Egy kisfiú talált egy pillangót, amely éppen a gubójából próbál kitörni. A fiú úgy döntött, segíteni fog a küszködő lepkének, de amikor felnyitotta a gubót, felfedezte, hogy a lepke összezsugorodott, gyenge állapotban van belül, annyira törékeny állapotban, hogy hamarosan el is pusztult. A fiú nem vette figyelembe, hogy a pillangók fejlődésének nélkülözhetetlen része az, ahogy a gubónak neki feszülnek. A küzdelem hiány, amit a gubó biztosít számukra, nem lenne erejük az életben maradáshoz, miután kibújnak. Isten soha nem tesz semmit, amivel ártana nekünk. Ezzel együtt az életünkben adódó nehézségeket felhasználja arra, hogy hitre tanítson minket, tisztítsa a jellemünket is, felkészítsen minket az előttünk álló nagyobb kihívásokra. Jeremiás próféta írja, ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz a Jordán sűrűjében? Azok számára, akik Krisztushoz tartoznak, csodálatos ígéretük van a Szentírásban, Isten mindent a javukra fordít azoknak, akik őt szeretik, és akiket a szándéka szerint elhívott, olvassuk a római levélben. Valami fontos dolog történik jelen pillanatban az életedben. A jelenlegi helyzet feszíti a hitedet, és próbára teszi a türelmedet, lelki füleid hangolódnak Isten lelkének a hangjára, meghallására, kételkedéssel és kínzó kérdésekkel nézel szemben, talán nagy küzdelmen mész keresztül, de az a harc része mindannak a folyamatnak, amelyben Isten teljes akarata valósággá lesz az életedben. Isten mindig előre felkészít arra, amit a számunkra tartogat. Meg lehet, kényelmetlen ez a folyamat. Mégis szükség van rá. Készülj fel, mert jó dolgok fognak történni veled. Uram, segíts hittel járnom, és ne félelemmel. A bizalmat választva a szorongás helyett minden alkalommal. Amikor választanom kell, ami folyamatosan egész nap történik, a félelem természetesnek tűnik, automatikus, az alapértelmezett válasz a bizonytalanságra, a hit azonban szándékosságot igényel. Egy tudatos döntést, hogy benned higgyek, és ne abban, amit éppen érzek. Taníts meg arra, hogy a hitben járás nem tünteti el a félelmet, de visszautasítja, hogy a félelem diktálja a lépteimet. Taníts meg, hogy érezhetem magam félinknek, miközben mégis a bizalommal teli továbblépést választom. A hit és a félelem is arra kér, hogy higgyek olyas valamiben, amit nem látok. A félelem azt mondja, a legrosszabb fog történni. A hit azt mondja, te irányítasz, és én dönthetem el, melyik hangra hallgatok. Segíts felismernem, amikor a félelem vezet, amikor a szorongásból hozok döntéseket a bizalom helyett, amikor félelemben járok, és azt bölcsességnek vagy óvatosságnak nevezem. Emlékeztes rá, hogy a hitben járás nem vakmerőség, hanem a legbiztonságosabb út, hogy benned bízni könnyebb, mint a félelmeimben bízni, és hogy a hit iránya mindig jobb, mint a félelemé. Adj erőt, hogy a hitet válasszam, amikor a félelem észszerűbbnek tűnik, hogy bizalommal járjak, amikor a szorongás reálisabbnak látszik, hogy benned higgyek inkább, mint abban, amitől tartok. Hadd járjak ma hitben és ne félelemben, újra és újra a bizalmat választva, olyan hittel teli lépéseket téve, amelyek gyengítik a félelem szorítását, és erősítik a beléd vetett bizalmamat. Isten egyik legnagyobb ajándéka a helyreállításnak az ereje. És ez valóban így van, kedves testvéreim. Nem mindegy, hogyan éljük az életünket. Uram, a lelkem egyedül benned talál nyugalmat. Nem a körülmények változásában, nem a problémák megoldásában, hanem a te jelenlétedben, függetlenül attól, ami körülvesz. Oly sok helyen kerestem a nyugalmat, sikerekben, kapcsolatokban, kényelemben és irányításban, de ezek közül egyik sem csillapítja a bennem lévő mély nyugtalanságot úgy, ahogyan te. Taníts meg a testi pihenés és a lélek nyugalma közötti különbségre, az átmeneti megkönnyebbülés és a mély béke közötti különbségre, amely abból fakad, hogy hogy beléd horgonyozom magam. Lelkem neked lett teremtve. És nyugtalan mindaddig, amíg meg nem találja nyugalmát a te jelenlétedben, a te lényedben is, abban a biztonságban, hogy te tartasz engem. Segíts, hogy ne az életem tökéletes irányításával próbáljam elérni a nyugalmat, hanem inkább a neked való átadásban találjam meg azt, elengedve mindazt, amibe kapaszkodom, és letéve mindazt, ami kimerít. Emlékeztes rá, hogy a benned való megnyugvás nem passzivitást jelent, hanem bizalmat. Nem feladást, hanem átadást. Nem megfutamodást, hanem a lelkem elcsendesítését a te jelenlétedben. Adj bölcsességet, hogy hozzád térjek vissza, amikor elfáradok. Hozzád fussak, amikor szorongok, és benned állapodjak meg, amikor minden kaotikusnak és bizonytalannak tűnik. Hadd találjon lelkem egyedül benned nyugalomra a mai napon, ne az eredményektől vagy a körülményektől függve, hanem a változatlan Istenbe horkonyozva, aki az én valódi menedékem és békességem. Kedves testvéreim, kedves MyRádió hallgatók, azt hiszem, hogy ha a szűzanya lelkületében élünk, akkor ebben a lelkületben kell, hogy éljünk. Ma sokan járkálnak az életben azzal a nehéz hazugsággal a vállukon, hogy túl messzire mentél, túl nagy hibát követtél el, és Isten már végzett veled. De ez a hang nem Istentől származik. A Szentírásban, a Jelenések könyvében azt mondja, hogy az ördög a testvérek vádlója, aki folyamatosan próbálja meggyőzni az embereket arról, hogy hibáik örökre alkalmatlanná tették őket. A szégyen az egyik legerősebb fegyvere. Ha sikerül meggyőznie valakit arról, hogy már nem lehet megváltásra érdemes, megakadályozhatja, hogy valaha is visszatérjen az otthonában. De Isten szíve egészen más történetet mesél el. Jeremiás könyvében az Úr egy meglepő kijelentést tesz: hozzá a házasságom a visszavonulóhoz. Gondolkodj el ezen. Isten nem azt mondja, hogy elhagyta azt, aki eltért, nem azt mondja, hogy leírta, ehelyett úgy szól, mint egy hűséges férj, akinek a szíve még mindig vágyakozik azután, aki elment. Isten szeretete nem törékeny, nem omlik össze abban a pillanatban, amikor valaki elesik. Jézus gyönyörűen ábrázolta ezt a történetet a tékozló fiú példázatában, amit Lukács evangéliumában találunk. Az a fiatalember eltávolodott az apjától, mindent eltékozolt, s olyan döntéseket hozott, amelyek egyenesen a sárba vezették, disznók között táplálkozott, éhezve távol az otthontól. Ez mindig a bűn következménye, előbb-utóbb a disznóhoz vezet, a megbánás az üresség helyére, ahol az ember azon gondolkodik: hogyan kerültem ide? De a történet fordulópontja nem az, amikor az apa fut a fia felé, hanem az, amikor a tékozló fiú ráébred a helyzetére a disznóholban. A szívében döntést hoz: felkelek, visszamegyek az én atyámhoz. Ez minden, amire a mennynek szüksége van, egy megtérő szívre. Figyelj fel valami erőteljesre a történetben, hogy az apa már figyelte az utat. Amint meglátta fiát távolról közeledni, elfutott hozzá. Nem várt beszédre, nem követelt tökéletességet, futott, átölelte, helyreállította őt. Na ez Jézus szíve. Itt valami, amit az ellenség gyűlöl, amikor egy megtört bűnös visszatér Istenhez, pokol elveszíti az uralmát. Egyetlen ördög sem tudja megakadályozni Isten irgalmát, egyetlen démon sem blokkolhatja a bűnbocsánatot, egyetlen múltbeli tett sem erősebb Krisztus vérének hatalmánál. Amint a szív teljesen és őszintén átadja magát az atyának, a lelkekben lévő láncok megszakadnak. És ebben a pillanatban az ellenség vádjai erőtlenül hullanak a földre, és a lélek feletti kötelék megtörik. Már az a tény is megszégyeníti az ördögöt, ha egy megtört ember visszatér. Az ellenség azt akarja, hogy az emberek disznóban maradjanak, meggyőződve arról, hogy nem érdemesek hazatérni. De az atya nem az ajtóban áll elutasítással, hanem az utat figyeli, várva az első lépést vissza. Lehet, hogy valaki úgy érzi, túl messzire került. Talán eltávolodott Istentől, vagy olyan döntéseket hozott, amelyeket mélyen megbánt. Talán a szégyen évek óta sug a fülében, de hallgasd ezt világosan, nem vagy túl messze, ha még mindig érzed a szívedben a visszatérés vágyát Istenhez. És ez bizonyíték arra, hogy a lelke még mindig hív. Ha megteszel akár egyetlen lépést felé, fedezd fel, amit mások is megtapasztaltak, az atya futva megy vissza a megtérő gyermekéhez. Még a disznó olban is vár rád. Bárhol talál is meg a szíved, amikor végre iránta fordul, ott lesz. Amikor helyreállít, az nyilvános vereség az ellenség számára, aki azt próbálta elhitetni veled, hogy a történeted véget ért. Mert Istennél az irgalom mindig a végső szó. Szóval állj fel, rázd le a szégyent és a port a lábadról, fordítsd vissza a szíved az atyához, ő nyitott karokkal vár, hogy befogadjon, helyreállítson és megtisztítson mindentől. Kedves Mágy Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! A láthatatlan növekedés csodája, az életemet átalakító és helyretevő Istennek a megtapasztalása, a szűzanyás Máriás lelkületünknek egy nagyon fontos alapja. És Isten egyik legnagyobb ajándéka minden ember számára a helyreállításnak az ereje. Én ebben bízom, ezt élem, ezt tapasztalom minden nap. Adja jó Isten, hogy mindaz, amit most hallottunk, hozzon gyümölcsöt a mi lelki életünkben is, a mi mindennapjainkban is, és így tudjuk odaadó őszinte lélekkel megélni mindennapi életünket. Hajlák Attila Istvánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Avilai Szent János, áldozó pap. Spanyolországban, Almodávar del Campo-ban született, 1500 körül. János apja tehető zsidó konvertita volt. Ez nem volt jó ajánlólevél számára. Spanyolországban ugyanis ebben az időben nem túl jó szemmel tekintettek a zsidókra, mert úgy tartották, hogy a 800 éves arab uralom alatt a hódítók pártján álltak, őket segítették pénzügyi-gazdasági erejükkel. Egy napon bikaviadalon vett részt, s a kegyetlen játék olyan hatással volt rá, hogy elhatározta, elhagyja a világot, és szerzetes lesz. Először megkérte szüleit, engedjék meg, hogy 3 évig otthon csak az imának és szemlélődésnek élhessen. Kéréséhez örömmel hozzájárultak, mert így legalább tovább közelükben tudhatták. János ezután az Alcalái Egyetemen teológiát tanult. Szülei időközben meghaltak és tekintélyes vagyont hagytak rá, amit pappá szentelésekor szétosztott a szegények között. Azt tervezte, hogy hithirdető lesz Amerikában, amelyet nemrég fedeztek fel, de tervéről származása miatt le kellett mondania. Sevilla érsekének megbízásából, mint prédikátor és népmisszionárius 9 éven át bejárta egész Andalúziát. Fiatalok és öregek, szegények és gazdagok tolongtak prédikációira. Sokakat megtérített a keresztény hitre, vagy ha már keresztények voltak, a mélyebb lelki életre. Köztük a leghíresebb istenes Szent János volt, de barátai közé tartozott Loyolai Szent Ignác, Alkantarai Szent Péter és Avilai Nagy Szent Teréz is. Nem ismerte a félelmet. Prédikációiban kipellengérezte a gazdagok és hatalmasok visszásságait, s ezzel sok ellenséget szerzett magának. Mint veszedelmes újítót bepanaszolták az inkvizíciónál, és fogságba vetették. 1532. decemberében 22 vádpont ellen kellett védekeznie, közülük néhány. Nem merészelte mondani, hogy az eretnekként nyilvánosan elégetett emberek vértanúk. De igen, ezt mondtam, válaszolta. Ha az elítélt azt gondolja, hogy a helyes úton jár, ha a halált a hit szellemével fogadja, bíráit pedig nem gyűlöli, vértanú. Nem mondta-e azt is, hogy jobb lenne alamizsnálkodni, mint miséket mondatni? Ha a nép éhezik, a klérikusnak pedig van elég mise stipendiuma, bizonyára ez is helytálló. 1533-ban szabadon engedték, de figyelmeztették, hogy legyen óvatosabb a kifejezéseiben. Amikor szabadon bocsátása után első ízben prédikált nyilvánosan, a tömeg nagy lelkesedéssel ünnepelte. Az inkvizíció mégis betiltotta fogságában írt Audi Filia című könyvét, melyet egy Sancha Carillo nevű előkelő fiatal hölgy számára állított össze, aki miután János megtérítette, imádságnak és vezeklésnek szentelte életét. Bár hitszónokként is megfeszített tevékenységet folytatott, kiterjedt levelezése mellett maradt ideje egyéb feladatukra is. Műszaki érzékére is val, hogy kitalált egy újfajta öntözési eljárást. 15 magasabb fokú iskolát alapított, közülük a Bezai csakhamar egyetemi rangra emelkedett. Támogatta a sorstársait, a megtért zsidókat és félzsidókat, akiknek hasonló nehézségeket kellett elszenvedniük, mint neki. Ugyanilyen okokból több tanítványát elküldte Granadába a mórok az iszlám konvertiták megsegítésére, akiket ugyanilyen korlátozások sújtottak. 1545-ben kapcsolatba került Loyolai Ignáccal. Hosszú ideig gondolkodott azon, hogy tanítványaival együtt belép Jézus társaságába. Megbeszéléseket is folytatott róla, s Ignác nem is vonakodott volna, hogy fölvegye őket. Avila sokat adhatna nekünk, vélte. Úgy látszik azonban, hogy Andalúzia akkori provinciálisa, P. Bustamente nem volt olyan készséges, mint az alapító, mert ellenezte János belépését. Akadályként jelentkezett János folytonosan rosszabbodó egészségi állapota is. Nyugodtan halnék meg, ha barátaimat e szent társaság szárnyai alatt hagyhatnám, mondta. Ez nem sikerült, mert granadai barátai között számos megtért zsidó volt, és a rend nem vette fel őket. A Trinity zsinat 1545-63 idején Granada érseke szívesen magával vitte volna János tanácsosként, de gyenge egészségi állapota nem tette lehetővé az utazást. Különféle munkákat írt a papok cölibátusáról, a katolikus nevelésről és az oltári szentség tiszteletéről. Írásaiban némely dolog ma különösnek tűnik számunkra, más viszont még ma sem veszített semmit kifejező erejéből és eredetiségéből. Semmit sem vásároltunk túl drágán, ha Istent szolgáljuk vele, mondta egyszer, és ne fordítsuk el tekintetünket Istentől, ha nem akarunk megvakulni. Jellemző rá a következő epizód. János megfigyelt egyszer egy papot, aki hanyagul misézett. A kehely fölött az ostyával olyan septében és unottan írte le a kereszt jelét, hogy Jánosnak belefájdult a szíve. Az oltárhoz ment, úgy tett, mintha egy gyertyát igazítana meg, és közben odasúgta a papnak. Bánjon vele úgy, mint jó atya a jó fiával. A mise után beszélt a papnak Krisztus testének misztériumáról és a tiszteletről, amellyel a szeretet miatt tartozunk az oltári szentségnek. A pap mélyen megilletődött, könnyezni kezdett, és Jánossal együtt síratták meg bűneiket. 1569. május 10-én halt meg, a Córdoba melletti Montillában, és az ottani jezsuita templomban temették.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói plébánia Betlem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, amennyiben tehetik, lélekbe kapcsolódjanak bele. Imádjuk az Úr Jézust a legméltóságosabb oltári szentségben, együtt a Mária Rádióban.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk téged, Jézus, mi me itt vagyunk előtted, Uram, a te lábaidnál, mint Mária, Márta testére. Nézlek és hallgatlak. Hallgatom a hangod, és figyelem a gondolatod, a te szíved. És megnyílok számodra. Jézus, ébresz föl bennem a szeretetet, hogy a szívemmel lássalak, hogy a szívemmel imádkozzak, hogy öröm legyen számomra most ez a szentség imádás. Jézus, nekünk vannak elképzeléseink rólad, Istenről. Gondolataid, képed, te magad itt vagy közöttünk. És olyan egyszerűen vagy jelen. Azt mondod, én vagyok a kenyér. Ó Jézus, nyisd meg a szemem, hogy felismerjelek, hogy az egyszerűségben felismerjem nagyságodat, és csodáljalak téged. Az emberekről is, akikkel élek, és akikkel találkozom, van elképzelésem, véleményem, gondolatom. De ez nem azt jelenti, hogy ők olyanok is, amilyen kép él bennem róluk. Ó Jézus, nyisd meg a szemem az emberekre, hogy teljességében csodáljam, hogy meglássam a jót másokban, hogy örüljek az embereknek, és hogy csodáljam őket. Jézus, kérlek téged, erősíts meg a hitem, és a beléd vetett bizalmamat, hogy erősebb hitem legyen. Jézus, kérlek, adj szeretetet minden ember iránt, hogy szívemben a te szereteted uralkodjon. Jézus, taníts meg engem úgy látni, ahogyan te látsz. Te oly sok szépet látsz, ezért azt mondod nekem, nézd a madarakat, nézd a liliumokat, nézd a búzaszemet, nézd a pásztort, nézd a szőlős gazdát. Jézus, nyisd meg a szememet, hogy én is lássam a sok szépet és a jót. Jézus, amikor a farizeusok látják Zakeust, akkor ők elítélik.

Boldogok a tiszta szívek, mert ők meglátják az Istent. Csak a tiszta szív lát. Az én szívem nem tiszta sokszor, és ezért nem látok tisztán. Jézus, kérlek ma este, hogy szabadíts meg a szívemet minden rossz érzéstől, és minden rossz nézéstől.

Uram, te vagy az élet forrása, mivel te vagy maga az élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennybe. Többet kell gondolkodnia jó tetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm, Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd. Uram, adj nekem élő, eleven és gyümölcsöző hitet.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért. Azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk-e nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk. Megoszthatjuk örömeink, bánataink. Így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a feléd vezető úton. Köszönjük, hogy te soha nem hagysz magunkra minket. Adsz újabb és újabb lehetőséget számunkra a rád találásra, hozzád térésre. Áld meg, Urunk, a rádió munkaközösségét, önkénteseit, adományozóit és hallgatóit. Vezesd őket a Szentlélek által, adj nekik erőt, békességet, hogy az általad kijelölt úton haladhassunk mindnyájan, és így együtt eljuthassunk az örök életre. Amen.

Uram, az imádság elején kérlek, hogy nyisd meg minden Mária rádió hallgató szívét és lelkét, hogy nyitott legyen a hívásodra, hogy a szőlődbe dolgozzon, hogy támogassa lehetőségei szerint műved megvalósítását. Nem tudom, hogy miért éppen minket néztél ki, miért minket választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjunk adni arra, amire meghívtál minket. Uram Jézus, néha habozunk egészen átadni magunkat neked, mert attól félünk, hogy magányosan és segítség nélkül maradunk. Segíts, hogy mindig érezzük a jelenlétedet, és felfogjuk, hogy az ember akkor kap, amikor ad.

Jézusom, nagyságot előtt tértelek, és csodállak téged, egész bensőmből áldalak, veled a fájdalom, a szenvedés, csak töredék, szilárd, semmiség. Add, Uram, hogy a Mária Rádió adásai által sok szenvedő lélek rád találjon. Add, hogy lelki táplálék legyen sokak számára, melyből erőt, vígaszt meríthet minden hallgató. Ó Jézusom, add áldásod mindazokra, akik kapcsolatban vannak a rádióval, legyenek akár műsorkészítők, akár hallgatók, hisz mindannyian egy családhoz tartozunk. És add, Uram, hogy soká éljen, fennmaradjon a Mária Rádió, mely valóban egy fénysugár a lelkünknek. Amen.

Mária, irányíts minket életútunk megválasztásában, adj erőt a megpróbáltatások óráján, hogy hűségesen Istenhez és emberhez alázatos bátorsággal közelítsünk az éter titokzatos ösvényeihez, hogy így módon vigyük az emberek szívéhez és értelméhez Krisztusunknak, az emberiség megváltójának,

feltámadt, Urunk, te azt a küldetést adtad apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői, és ők engedelmeskednek kérésednek. Ennek köszönhetően kezdett el egykor terjedni a feltámadás örömhíre, és lettek egyre többen hívőkké, csatlakoztak az egyházhoz, a benned és feltámadásodban hívők közösségéhez. E közösséghez tartozunk mi is, akik megtapasztaljuk jelenlétedet, és akik szintén azt a küldetést kapjuk, hogy legyünk a feltámadás hirdetői a világban. Segíts minket, hogy feltámadásodba vetett hitünket mindig megvalljuk, és az üdvösség örömhírét apostoli buzgósággal terjesszük. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, az első tanítványok benned találták meg és ismerték fel a megváltót. Mi kereső emberek vagyunk, keressük az igazi tanítást, keressük az örök élet felé vezető mutató tanítást, keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden keresésünk mögött ott áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk, ha benned megtaláljuk az ember szerető Istent, és hozzád vezethetjük embertársainkat. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál. Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled, és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged, és tanításodat életre váltsuk. Amen.

Urunk Jézus, te egykor a kiválasztott apostoloknak megmutattad isteni dicsőségedet, mutasd meg most nekünk is, és a Mária Rádió segítségével, hogy életünk nehéz óráiban a szenvedések és a betegség közepette új erőt nyerjünk a kereszthordozáshoz. Mutasd meg számunkra, hogy milyen sors, milyen dicsőség vár ránk a feltámadás követően, ha kitartunk veled a szenvedésbe. Segíts bennünket az üdvösség útján. Amen.

Mindenható és irgalmas Istenünk, hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még akkor is, ha akaratodat, rendeltetésedet, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltást titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet fiad Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben. Amen.

Uram, adja Mária Rádió nagy családjának jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet. Ajándékozz nekünk békédet, amelyet nem kaphatunk meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Add, Uram, hogy amikor ennek a nagy családnak bármely tagja elcsüggedne és keserű csalódás érné, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessen számára édesanyád, Mária Rádiója.

Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak. Ennélkül elvesztem. Ennélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek? Bízom benned és az örök élet ígéretében.

0: Szeli zsalázatos szívű Jézus,
1: alakítsd szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenhatalmas Isten tekints szeretet fiat szívére, és arra a dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanaz a szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Csíksomlyói plébánia Betlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, további áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjá, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

el, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Istenemmel.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Amen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: tükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat

0: Szól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Atyám, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mariam, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Ennek irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Váljan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Nap irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,

0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszélje a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádió bizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek és zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori teher kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket.
1: E lasciarci illuminare dallo spirito.
0: A lelki pásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelki pásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről,
1: celebrando il sinodo diocesano,
0: amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelki pásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyül Leó pápa a város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást. Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szent Atya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik, áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára, majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szent Atya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa, pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük, de hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston, szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözíti 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismeri beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az Anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Műsorunkban a legutóbbi alkalommal befejeztük Lukács evangéliumának tanulmányozását, és ezután a szándékom az, hogy az apostolok cselekedeteivel folytassuk. És mielőtt belekezdenék az apostolok cselekedeteibe, előbb ebben a mai műsorban egy kicsit egyfajta bevezetést tárnék a műsor elé, az apostolok cselekedetei elé, hogy jobban értsük majd az egésznek, így a műfaját, háttereit, stb. Tehát egy kicsit ennek a felvezetése következik. Az apostolok cselekedetei egyedülálló szerepet tölt be az Új Szövetségben. A művet ugyanaz a szerző írta a Lukács evangélium folytatásaként, és az evangéliumot azzal folytatja, hogy elmeséli, hogyan folytatták Jézus tanítványai az ő küldetését, miután ő felment a mennybe. Ez az egyetlen leírt kapcsolat, amellyel rendelkezünk, Jézus szolgálata, halála és feltámadása, valamint az egyház zsidó eredetén túli terjedése és más nemzetek elérésének átmenete között. Ezen felül az apostolok cselekedeteinek kánoni elhelyezkedése a négy evangélium és Pál levelei között lehetővé teszi, hogy az apostolok cselekedetei bemutassa és kontextusba helyezze azokat a leveleket, amik utána ott következnek. Az apostolok cselekedetei nélkül nem lenne módunkban rekonstruálni Pál leveleinek történelmi kontextusát, sem megállapítani azokat a kulcsfontosságú dátumokat, amelyek között szolgálata zajlott. Lukács második kötete arra épül, amit Jézus elkezdett cselekedni és tanítani földi szolgálata során, ezt olvashatjuk rögtön az első fejezet első versben. Az evangélium lefette mindazt, amit Jézus elkezdett cselekedni és tanítani. Ebből következik, hogy a folytatás azt tárgyalja, amit Jézus továbbra is cselekszik és tanít követői révén, miután felvétetett a mennybe és kiárasztotta rájuk szent lelkét. Leírja, hogyan folytatják Jézus küldetését követői, akik az ő nevében beszéltek és cselekedtek, miután a Szentlélek felhatalmazta őket. De Jézus minden nemzetet megmentő küldetése még nem teljesedett be teljes mértékben, még az apostolok cselekedeteiben leírt apostoli szolgálat ellenére sem. A történet hirtelen abban marad, amikor Pál házi őrizetben van Rómában, hirdeti Isten országát és tanít az Úr Jézusról. Az apostolok cselekedeteinek befejezése szándékosan nyitott végű, hogy bevonja az olvasókat. Pál és Jézus többi követőjének szavai és tettei által inspirálva a mai keresztényeknek is, folytatniuk kell Jézus küldetését a 21. században is egészen Jézus visszatéréséig. Mi, tanítványok, akik az első keresztényekhez hasonlóan a Szentlélek erejét kaptuk, arra vagyunk meghívva, hogy a föld végéig folyamatosan tanúskodjunk Jézusról és üdvözítő üzenetéről. Az első században lezajlott történet csúcspontját elmesélve Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetei frissítik az Ószövetségben megkezdődött bibliai üdvösségtörténetet. Ezt az üdvösségtörténetet Jézusnak kell folytatnia rajtunk keresztül, amíg visszatér majd a világtörténelem végén. Nézzük meg, hogy ki írta a Lukács evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Bár az apostolok cselekedeteiben magában nem nevezik meg a szerzőt, a Lukács evangélium legkorábbi fennmaradt kéziratai a Lukács szerint feliratot tartalmazzák. Az egyházi hagyományt már a második században mind az evangéliumot, mind az apostolok cselekedeteit Lukácsnak tulajdonítja, aki Pál későbbi útjain utazó társa volt. Sok tudós vitatta, kétségbe vonta vagy tagadta ezt a hagyományt, gyakran azért, mert az apostolok cselekedeteiben szereplő teológia nem mindig felel meg egyértelműen Pál saját teológiai hangsúlyainak. Az apostolok cselekedeteinek hangvétele különösen eltér Pál korai vitáinak élességétől, mint például a Galatákhoz írt levélben,
amelyben a zsidó körülmetélés és a Mózes törvényének az üdvösséghez való szükségességét vitatja. Az utóbbi időben egyre inkább elfogadottá vált az a nézet, hogy valószínűleg Lukács volt a szerző. A következő következtetések észszerűnek tűnnek, az evangélium bevezetőjében, Lukács 1.1.4-ben a szerző első személyben ír. Elismeri, hogy nem ő az első, aki evangéliumot ír, sokan megkísérelték rendben elbeszélni a köztünk végbement eseményeket, nem állítja azt sem, hogy ő maga szemtanúja volt Jézus szolgálatának, inkább azt mondja, hogy azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgái voltak az igének, átadták azokat nekünk. Ez a második vers. Ezután tisztázza saját szerepét. Jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, sorrendben leírni neked, tiszteletre méltó Teofil. Ez a harmadik vers. Az a célja, hogy ennek a bizonyos Teofilnak írjon, hogy jól megismerd azon dolgoknak megbízhatóságát, amelyekre téged oktattak. Ez a negyedik vers. Evangélium a célja, hogy megerősítse a Jézusról szóló keresztény szóbeli hagyományokat azáltal, hogy gondosan felépített beszámolót ad Jézus életéről, szolgálatáról, haláláról és feltámadásáról. Az apostolok cselekedeteinek előszavában ugyanaz a szerző ugyanehhez a Teofilhoz szól, és utal az evangéliumra. Az első könyvet azért írtam, kedves Teofil, arról írtam, kedves Teofil, amit Jézus tett és tanított. Eddig a szerző csak annyit árult el nekünk, hogy keresztény, és nem Jézus eredeti tanúi közé tartozik. Nem állítja, hogy jelen volt pünköstkor, vagy Pál missziójának legkorábbi napjaiban. Az apostolok cselekedeteinek későbbi részében azonban több helyen is az első személyű mi kifejezést használja, ami arra utal, hogy jelen volt néhány olyan eseménynél, amelyet elmesél. Az első utalás arra, hogy a szerző Pál társa volt, Troászban található, miután Pál látomást látott egy macedónról, aki segítséget kért, amikor azt írja, hogy miután Pál látta a látomást, késedelem nélkül igyekeztünk elindulni Makedóniába. Biztosan tudtuk, hogy Isten hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Ezt az apostolok cselekedetei 16. fejezetében, a 10. versben olvashatjuk. Ezt követően többször is első személyű, többes számú névmásokat használ, ami arra utal, hogy Pál néhány útján társa és szemtanúja volt. Ezek az állítások, miszerint jelen volt Pál néhány későbbi misszióján, különösen Macedóniában és Filippiben, egybeesnek a Lukácsról szóló utalásokkal is, Kolosszei levél, 2. Timóteus levél, Filemon levél, valamint a korai keresztény hagyománynak, miszerint Lukács Pál pogány társa volt. A mi szövegrészek csak Pál első missziós útja és a jeruzsálemi zsinat után jelennek meg. Így Lukács azt állítja, hogy csak Pál későbbi utazásain volt társa, jóval azután, hogy Pál heves vitákat folytatott a hitről és a körülmetélésről. Ez megmagyarázhatja, miért kevésbé kiemelkedőek ezek a korai páli hangsúlyok az apostolok cselekedeteiben. Lukács a későbbi Pált ismerte személyesen. Lukács utal rá, hogy Pál későbbi útjain vele tartott, beleértve a láncra vert római útját is, amely után a mi kifejezés már nem fordul elő. Pál tárgyalásain és utolsó római fogságában nem volt jelen. Lukács így felhívja a figyelmet a hasonlóságokra Pál és Urunk Jézus között, akit tanítványai kísértek a jeruzsálemi úton, de aki tényleges tárgyalásait, végső bebörtönzését és keresztre feszítését egyedül, jelenlétük és támogatásuk nélkül kellett átélnie. Most nézzük meg, hogy kinek íródott az apostolok cselekedetei. A legtöbb egyházatja és az egyházi hagyomány álláspontját figyelembe véve észszerűnek tűnik elfogadni a hagyományos és legegyszerűbb értelmezést, miszerint a szerző Lukács jelen volt az apostolok cselekedetei második felében leírt egyes eseményeknél. Már egyes tudósok még mindig történelmileg megoldhatatlannak tartják a kérdést,
Joseph Fitzmyer áttekintette az összes pro és kontra álláspontot, és arra a következtetésre jutott, hogy az apostolok cselekedetei 16:10-től kezdődő mi passzusok legvalószínűbb történelmi magyarázata az, hogy ezek az apostolok cselekedetei szerzőjének hiteles utalásai arra, hogy ő valóban jelen volt Pál néhány utazásán. Bár az apostolok cselekedetei teológiai szempontból eltér Pál leveleitől, illetve olyan részleteket tartalmaz a judaizálási vitákról, amelyek nehezen egyeztethetők össze Pál saját beszámolóival a Galatákhoz írt levélben, ezek részben megmagyarázhatók azzal, ha az apostolok cselekedetei később íródott, amikor a viták már nem voltak annyira égető kérdések. Hát végül is kinek írták az apostolok cselekedeteit? Mind Lukács evangéliuma, mind az apostolok cselekedetei Teofilnak szólnak. Ez a görög nyelvben gyakori név Isten szeretőjét jelenti, tehát egy olyan valakit, aki szereti az Istent, ami szimbolikus utalás lehet minden keresztényre. Valószínűnek tűnik azonban, hogy Lukács a görög és római szokást követte, miszerint írását valamilyen pártfogónak szentelte, és hogy ez a Teofil egy valós személy volt, akinek Lukács a kétkötetes elbeszélését szentelte. Ha így van, Teofil lehetett egy gazdag keresztény, egy házi gyülekezet vezetője, vagy egy keresztény vezető, aki segített Lukácsnak a két kötet másolásában és terjesztésében. Ma azt mondanánk, hogy a kiadásában. Feltételezhető, hogy az evangélium és az apostolok cselekedetei az egyház és a keresztények számára készültek, és hogy Teofil az a személy volt, aki segítette Lukácsot e cél elérésében. Ők átadnak titeket a zsinagógáknak és a börtönöknek, és a nevem miatt királyok és helytartók elé állítanak titeket. Olvashatjuk Lukács evangéliumában. Ez a Lukács 21:12-ben megjövendőlt üldözés időszaka az apostolok cselekedeteiben teljesedik be, amikor Istvánra, Jakabra, Péterre, Pálra és másokra zúdul. A Lukács 21:20-24-ben ezután Jeruzsálem pusztulására, amely Krisztus után 70-ben következett be, utal, mint a város büntetésének idejére, amikor lakóit lemészárolják vagy fogságba viszik az összes pogány közé. Ez a zsidók fogságának időszaka Jeruzsálem pusztulása után addig fog tartani, míg a pogányok ideje betelik. Ez idézett volt a 24. versből. Ez azt jelenti, hogy Jeruzsálem bukása után, amikor a zsidók számüzetésben szétszóródnak a római világban, az egyház pogányok közötti evangelizációja drámai mértékben növekszik. Ezt az időszakot követik a végső kozmikus jelek és az emberfiának visszatérése az ítéletre a világ végén.

időben él, bár az apostolok cselekedetei nem utal kifejezetten erre az időszakra. Most lássuk, hogy kinek, azt már tisztáztuk, hogy kinek most akkor mikor íródott az apostolok cselekedetei. A beszámoló Pál római 2 évig tartó házi őrizetével zárul, anélkül, hogy beszámolna arról, mi történt Pállal a 2 év letelte után. Lukács azonban nem tudhatta volna, hogy Pál fogsága teljesen 2 évig tartott, anélkül, hogy tudta volna, mi történt Pállal az idő letelte után. Hogy elítélték-e, vértanú halált halt-e, vagy szabadon engedték, és folytatta utazásait. A Róma 15-24-ből tudjuk, hogy Pál Róma látogatása után Spanyolországba akart menni. Remélem, hogy utazásom során találkozom veletek, amikor Spanyolországba, Hispániában megyek. Lukács hallgatása Pál sorsáról az apostolok cselekedetei végén, tehát valószínűleg nem azért van, mert az még nem történt meg vele, hanem azért, mert az apostolok cselekedetei középpontjában nem Pál élete áll, hanem Jézus üdvözítő üzenetének terjedésére a föld végéig. Lukács szándékosan optimista hangnemben fejezi be a művet, megmutatva, hogy Isten igéjének terjedését még Pál bebörtönzése sem tudta megakadályozni. A könyv azzal a kijelentéssel zárul, hogy még házi őrizetben is Pál továbbra is hirdeti az Isten országát, és teljes bizonysággal és akadálytalanul tanít Jézus Krisztusról. Ezt az apostolok cselekedetei 28-31-ben olvashatjuk. Lukács beszámolójában, Jézusnak az olajfák hegyén elhangzott végidőkről szóló beszédében Jézus olyan eseményekre utal, amelyek megelőzik a jeruzsálemi templom pusztulását. Megjövendőli, hogy hamis proféták, háborúk és természeti katasztrófák lesznek, de ez még nem jelenti a vég eljövetelét. Hozzáteszi, mielőtt azonban mindez bekövetkezik, elfognak és üldözni fognak titeket. Lássuk, milyen teológiai témákat ölel fel az apostolok cselekedetei. A teológiai témák Lukács elbeszélésének keretét az a bibliai történet adja, amely Isten népe iránti üdvözítő cselekedeteiről szól, és amely az Ószövetségben kezdődött, majd Jézus életében, halálában és feltámadásában érte el a csúcspontját. Az apostolok cselekedetei e történet döntő jelentőségű új fejezetét képezi. Az apostolok cselekedeteiben beköszöntött a messiási korszak, és Isten új módon van jelen a világban, Jézus és a Szentlélek egyházi tevékenységén keresztül. Összefoglalások, idézetek, utalások és az Ószövetségből származó visszhangok segítségével Lukács egyértelműen a Szentírás Isten megmentő tervéről alkotott perspektívájába helyez minket. Olvashatjuk, mi történik Jézussal és az apostolokkal annak elbeszélésében Istenről, aki minden dolgot jónak teremtett. Az emberi bűn és lázadás azonban megfertőzte a jó teremtést a gonoszsággal, elidegenítve az embereket a szerető teremtőjüktől. Isten elindította tervét, hogy megmentse az elidegenített emberiséget, az Ábrahám magvából kialakított népén keresztül, és ezt a tervet a Messiáson, az Isten fián keresztül valósította meg, aki ebből a nemzetségből származott. Az apostolok cselekedetei gyakran utal vissza Ábrahámra, Mózesre, Dávidra és a prófétákra, hogy elbeszélését Isten ősi ígéreteinek beteljesülésére alapozza. Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben egyaránt visszatérő különleges téma, hogy először Jézus, majd a követői, például Pál és Barnabás, töltik be az Úr szolgájának szerepét. A szolga témája a bibliai leírásban gyökerezik, amely Mózest Isten szolgájaként ábrázolja a kivonulás során. Izajás próféta tovább fejleszti ezt a témát, leírva az Úr alázatos szolgáját, akinek Isten így szól: túl kevés, hogy te az én szolgám legyél, hogy felemeld Jákob törzseit, és helyreállítsd Izrael maradékát, a nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld végéig. Lukács úgy értelmezi ezt a proféciát, hogy az mind Jézusban, mind követőiben beteljesedett, akiknek a nemzetek világosságává kell lenniük, hogy az üdvösséget eljuttassátok a föld végéig. Olvassuk az Apcsel 13.47-ben.

Bár Jézus elsősorban zsidó társai felé szolgált, az abcselben szereplő tanítványok kifejezetten a pogányokhoz, a nemzetekhez fordultak, nem csak a zsidókhoz. Ahogyan Izajás könyvében, úgy az apostolok cselekedeteiben is ez a pogányok felé irányuló szolgálat magában foglalja annak határozott hirdetését, hogy csak egy Isten van. A monoteizmus ezen témája Pál időnként humoros küzdelmeiben is megjelenik a bálványimádással és a babonával szemben. Az apostolok cselekedeteinek talán legfőbb témája az, hogy Jézus követői, az ő tanúi, akik hozzá hasonlóan betelnek a Szentlélekkel, és felhatalmazást kapnak arra, hogy az ő nevében szóljanak és cselekedjenek. A feltámadott Jézus az apostolok cselekedetei 1:8-ban jövendőli meg tanúságtételüket, ami a mű cselekményének vázlatos összefoglalása. Amikor leszárátok a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig. És akkor nézzük meg, hogy hogyan olvassuk ma az apostolok cselekedeteit. Ma az apostolok cselekedeteit az egyház kezdeteiről és korai terjedéséről szóló lenyűgöző történelmi beszámolónak tekintjük, amely olyan alapító hősök tanúságtételén keresztül szól, mint Péter, István, Fülöp, Pál és munkatársaik. Az apostolok cselekedetei azonban nem csupán az ősegyházról kívánnak tájékoztatni minket. Példaként szolgálnak a mai egyház életéhez és küldetéséhez. Ahogy 6. Pál pápa az evangelizációról szóló apostoli levélben írja, az apostolok cselekedetei tanúskodnak az egyház missziós tevékenységének egy kiváltságos és bizonyos értelemben példaértékű pillanatáról, amely nyomot hagy az egyház egész történelmében. A korai egyház hőseiben példaképeket látunk arra, hogy a feltámadott Úr hogyan cselekszik ma népében és népén keresztül, és arra, hogyan tudunk válaszolni a Szentlélek sugallataira. Az apostolok cselekedetei az egyházat misszionáriusi lendülettel teli közösségként ábrázolja. Az apostolokat, a diakónusokat, a prófétákat és a hétköznapi hívőket egyaránt hatalmas erővel használja a Szentlélek, hogy másokat Krisztushoz vonzzanak, sőt, hogy az ő nevében jeleket és csodákat tegyenek. Lukács azokat a jellemvonásokat is bemutatja, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy részt vehessünk Krisztus küldetésében. Isten és embertársaink iránti szeretet, hajlandóság az evangéliumért való szenvedésre, a Szentlélek iránti engedelmesség, bátorság, hűség, kitartás, merészség és buzgó, közben járó imádság. Az apostolok cselekedete így megújíthatja az egyház evangelizációs hivatásáról, valamint arról a küldetésről alkotott megértésünket, hogy Krisztusban hívő egyénekként evangelizáljunk. Ahogy 6. Pál pápa kijelentette, az evangelizálás valójában az egyház sajátos kegyelme és hivatása, legmélyebb identitása. Az egyház azért létezik, hogy evangelizáljon. Szent II. János Pál még erőteljesebben fogalmazott egy levelében az összes keresztény hívőhöz, újra kell élesztenünk magunkban a kezdetek lendületét, és hagyni kell, hogy eltöltsön bennünket a pünkösd utáni apostoli hirdetés lelkesedése. Újra kell élesztenünk magunkban Pál égő meggyőződését, aki így kiáltott, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Az apostolok cselekedetei ma azért is aktuális, mert az egyház jelenlegi kulturális környezete bizonyos szempontból jobban hasonlít az első századi egyházéra, mint bármelyik későbbi korszaké. A mai társadalomban rengeteg ember nem ismeri Krisztust és a bibliai világnézetet. Sokan pogány, hedonista életmódot folytatnak, nem sokban különbözve azoktól a pogányoktól, akikkel Pál találkozott missziós útjai során a Római Birodalomban. A társadalmi minták gyakran ellentétben állnak olyan alapvető értékekkel, mint az emberi méltóság, az élet szentsége, vagy a házasságról, a szexualitásról és a családról alkotott keresztény világkép. A keresztények gyakran kénytelenek alávetni magukat az állam nyomásának, hogy alkalmazkodjanak a világi célkitűzésekhez. A Krisztusról való nyilvános tanúságtétel néha gúnyt, ellenségeskedést, sőt,
üldözést vált ki. Keresztényekként hisszük, hogy az apostolok cselekedetei, akár csak az egész Biblia, Isten szava emberi nyelven. Ahhoz, hogy megértsük, mit szándékozott Lukács, a sugalmazott emberi szerző, történetkritikai módszereket alkalmazunk, hogy feltárjuk a könyv jelentését az első századi kontextusban. Az eredeti értelmezés megértése segít elkerülni az ejszegézist, vagyis azt, hogy naív módon saját mai előítéleteinket vetítsük rá a Bibliára. Másrészt, mivel Istent ismerjük el a Biblia végső szerzőjeként, az apostolok cselekedeteit Isten szavaként értelmezzük, amely nekünk és minden kereszténynek szól. Elfogadjuk azt irányadóként saját életünkben és a világ felé tett tanúságtételünkben. A katolikusok az apostolok cselekedeteit a Szentírás egészének kontextusában értelmezik, ahogyan azt az egyház hitvallása, dogmái, Isten tisztelete, szentségei és hagyománya megvilágítja. Figyelembe vesszük a szentek, a tudósok és az egyházi tanítások perspektíváját, mind az ókori, mind a modern időkből. Ellentétben a történeti kritika néhány korai gyakorlójával, mi nem tekintjük a dogmákat a Biblia megértésének akadályaként, hanem inkább annak megvilágosításaként. Az egyház legkorábbi éveiről szóló, sugalmazott beszámoló, tanulmányozása erősíti hitünket Isten hatalmában, növeli elvárásainkat azzal kapcsolatban, hogy Isten mit tehet bennünk és rajtunk keresztül, és segít megértenünk, hogyan működhet a Szentlélek és ajándékai mindazok életében, akik elkötelezik magukat az egyház evangelizációs küldetése mellett. Lehet, hogy egy kicsit nehéz szöveg volt ez a bevezető az apostolok cselekedeteihez, ugyanakkor mégis bízom benne, hogy felkelti a kíváncsiságot, az érdeklődést. Legközelebb aztán bele is vágunk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozásába. Most búcsúzom, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Tárja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
2: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretete, köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Kedves hallgatók, most itt a Mária Rádióban a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor Isten csodálatos ajándékairól szól, amit a ma egyházának ad. Mennyi Atya, az Úr Jézus, Szentlélek, szizanya nagy szerepet vállal ezekbe. Szóval csak csodálni, ámulni, bámulni lehet, hogy hogyan működik Isten a mai világban. És hát kedves Mária Rádió hallgatók, ezt szeretném mondani, hogy a minap Jóisten csak úgy elején betett ilyen sokszor művel egy csodálatos dolgot, az édesanyák imái közösséget. Magyar Kurír, Magyarország internetes újságban olvastam a lelkiségi mozgalmak témában ezt a címet, a Szent Szűz oltalmában édesanyák imái közösség. Hát én elárulom és szégyellem mondom el, hogy én nem tudtam erről. 2011 óta van ott egy ilyen közösség, ez egy nagy-nagy nemzetközi közösség, mindjárt szó lesz részletesen is róluk. És ebben a cikkben bemutatkoznak, hogy mit is csinálnak ők Veszprémben. És hát kedves Mária Rádió hallgatók, egyszer még én beszéltem a Szent Mónika közösségről, sőt, szórólapokat is adtam, aki óhajtottam, de hát akkora buzdítást ad mennyiatyánk az édesanyáknak, hogy kezdenek imádkozni a gyermekeikért. Tehát ez a mozgalom, édesanyák imái közösség 1995 novemberében indult Angliában, tehát nem is olyan régi, 95, 30 éve, és két édesanyja indított el. Megvan a két hölgy, sógornőkük, és úgy érezték, hogy az Úr vezeti őket, hogy elindítsák az anyák imáját, és különösképpen imádkozzanak a gyermekeikért. Úgy érezték, hogy minden fájdalmukat és a gyermekeikért érzett aggodalmukat ő előtte kell megosztaniuk, és bízni kell szavukban, kéretek is adnak nektek. És egy kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy ezt a hírt megnéztem, hogy kezdtem szétnézni a világban, és hát ha lehetne, hogy egyszerre öt dologról beszéljek, akkor olyan szép dolgok vannak a kezemben, tehát ez Angliába indult el, 130 ország világon jelen van, rengeteg, mindjárt még néhány adatot is fogok emlegetni. Tehát az édesanyák sok helyen a világban érzik a Jóisten buzdítását, hogy imádkozzanak a gyermekeikért. Annyi baj, gond éri a gyermekeket manapság, kezdenek imádkozni. Hát Brazíliában elindult egy másik mozgalom, anyák gyermekeikért imádkozó mozgalom, majd ez is sorra kerül. Ez Brazíliában indult el. Sokan vannak, ugye Brazília portugálról beszél, és ők létrehozták ezt a mozgalmat, először a portugál vidékeken, ahol ezt a nyelvet használják az emberek, és hú, de csodálatos ez a mozgalom is, és a Szent Mónika keresztény anyák mozgalma is jelen van Magyarországon, ez Spanyolországban indult el. Egyszerre mindenről nem tudok beszélni, de szeretnék egyszerre mindenről, mert hát ezek csodálatos dolgok, és akkora buzdítás van benne, hogy hát az édesanyák érezzenek rá arra, hogy kezdenek imádkozni a gyermekeikét. És nem nagy dolog, egyszerű, nagyon ezekben a mozgalmokban egyik másikra kitérünk. Visszatérünk az édesanyák imái közösséghez, ők azt mondják, hogy kéretek és adatik nektek. Ezen ígéret által megértetek, hogy az Úr csak arra vár, hogy elvegye a fájdalmat, megáldja és meggyógyítsa őket, gyermekeiket, amikor hittel hozzáfordulnak. Évek során számos csodálatos választ kaptak az imáikra, mondják, többek között a gyermekek leszugása a drogról, a gyermekek hazatérése hosszú évek után, távollétből, javulás a gyermekek egészségén, kapcsolatokban, a családi iskolákban, anyák is áldásban részesültek, és nagy békét tapasztaltak. És olyan különös, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy az alapító nő testvére, fiú testvére, tehát ez
elindult 1990-ben. 5 év múlva elindította az Édesapák Imái mozgalmat. Ők így jellemzik magukat, hogy kik vagyunk, az imádság emberei. Moritz Williams 2000-ben útraindította az Édesapák Imáit. Olyan különös az ő indulásuk, részt vett 250 férfi társával egy hétvégis lelki gyakorlaton, ahol megtapasztalta, milyen ereje van annak, ha a férfiak együtt imádkoznak és dicsőítik Istent. Figyeljük, együtt imádkoznak. Az imádságuk ereje olyan megindító volt, hogy éreztem a Szentlélek jelenlétét. Ez vezérelt az Édesapák Imái művének elindításához. Moritz egy csodálatos családapa volt, aki mindig nyitott volt arra, hogy az Úr vezesse. Egész életében követte ezt a parancsolatot. Szeresd Istenedet mindenek felőtt, és fele barátod önmagadat. A felesége, Szándra és a nővére, akik elindították az Édesanyák Imái közösségét, persze ösztönzőleg hatottak rá. Az Édesapák Imái mozgalom is elindult. Tehát ebben a nagy mozgalomban van egy egész csodálatos szerveződés, az Édesanyák Imái, az Édesapák Imái és a Híd Gyermekei. Az Édesapák Imáival kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy itt rengeteg beszámoló, hát ezek hatalmas mozgalmak, és olyan csodálatos honlapjuk van, hogy hú, ámulva-bámulva olvastam, és csodálkoztam, és hálálkodtam Istennek. És azt mondja ez az elindító, hogy mi imádkozni kezdtünk a gyermekeinkért, és azt vettem észre, hogy az apák megváltoztak lelkileg. Na jó, hát erről majd fogunk bőven beszélni még. Térünk vissza a mozgalomhoz, és persze ennek van még egy harmadik részlete, a Híd Gyermekei. És a tegnap, ahogy készültem erre a műsorra, és ott kutakodtam és keresgéltem, hát láttam, hogy ezekkel fel lehet venni a kapcsolatot a magyarországi közössége, és akkor írtam a koordinátornak, egy kedves hölgynek, és ő válaszolt is, és olyan szép kis filmet küldött az alapító nőről, hogy én szívesen elküldöm bárkinek, angol beszéd, de van magyar hangja is, úgyhogy az Édesanyák Imái közösségről szeretnék néhány szót szólni, tehát mondom, itt egyszerre 5 gyönyörű valóság van a kezemben, tehát egyszerre csak egyről lehet beszélni, most sorra kerül, különösképpen májusban, a szűzanya hónapja, a szűzanya oltalmában édesanyák imádkoznak. Azt mondja ez az alapítónő, hogy az anyák imáit 1990. novemberében indítottuk el Angliában, és gyorsan elterjedt az egész világon több mint 130 országban. Ebből látszik, hogy Isten milyen csodálatosan működik az édesanyák között, 130 országban. Ma már több ezer csoport működik világszerte, 2 nagymama, most már Veronika és olyan Szándra úgy érezték, az Úr vezeti őket, hogy indítsák el. Úgy érezték, hogy minden fájdalmukat oda kell tegyék Isten elé. Na hát, gondolom már mindenki nagyon kíváncsian hallgatja, hogy ez hogy működik. Azt mondják, hogy ők ketten kezdték el. Tehát kettő, legalább 2 édesanyja kezdjen el imádkozni. Persze azt mondta ez a Jána, aki felén a kapcsolatot felvettem, hogy ők segítenek, ha valakik szeretnék ezt a mozgalmat élni, segít mindenne, van egy gyönyörű imafűzetük magyarul, és azt kérdeztem tőlük, hogy levélben, hogy tudnak-e arról, hogy itt Romániában vannak-e Édesanyák Imái mozgalom tagok. És azt mondták, úgy tudják, hogy nincsen, a román sincs, a magyar részleg sincs. De hogyha szeretnék, akkor segítenek minket, tehát kedves már rádi hallgatók, ide legalább 2 édesanya kell. Elkezd imádkozni, ilyen szép az indulás. Azt mondja, hogy mikor összejön, 2-3, maximum 8 kell lenni egy csoportban, utána többen vannak, akkor osztódnak. Csak 8 lett, mert nagyon érdekesen van felépítve. Aztán minden találkozón, ezt lehet templomba, családba, akárhol, kápolnába végezni, használunk egy imafűzetet, ami a mi imafűzetünk, egy kis asztal köré gyűlünk, amelyre a következőket helyezzük, egy keresztet, amely emlékeztet minket arra, hogy Jézus, ami megváltunk. Egy gyertyát, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ő a világ világossága, egy szentírást, Bibliát, amely emlékeztet minket arra, hogy ő az élőige, egy kis kosár a keresztőben, amelyben a gyermekeink nevét egyenként kis papírkorongokra írva helyezzük,
annak jelképeként, hogy Jézus gondjaira bízzuk őket. Csodálatos így. És hát ott lehet látni a honlapjukon az imafűzetet, csodálatos szép imák vannak, és megvan, hogy hogy kell ezt művelni. Ezt az imafűzetet 40 nyelvre fordították már le. Gondoljunk bele, engem az csodálkoztat el, hogy ennyi idő alatt akkora világmozgalom lett belőle, hogy 130 országban vannak imádkozó édesanyák. 40 nyelvre lefordították, és élnek vele. Hát ámulni-bámulni tudok, mert rengeteg szép dolgot láttam a honlapjukon. Tehát ők így határozták meg magukat, az édesanyák imái egy nemzetközi katolikus ima mozgalom, amely 2-8 fős kis csoportokba hozza össze az édesanyákat, a nagymamákat és a lelkianyákat. Céljuk, hogy gyermekeikért és a világ ifjúságáért imádkozni, lelki támogatást nyújtva egymásnak gyakran a Szent Szűz oltalmába ajánlják családjukat. Közösségről röviden, a cél a gyermekeikért való közbenjáró imádság bizalmas légkörben. Itt röviden van megfogalmazva, de hát rengeteg szép dolgot részleteznek. Működés világszerte működő mozgalom ez, Magyarországon is kiterjedt hálózattal működik már. Halljunk oda, milyen különös Magyarországon is kiterjedt hálózattal. Ilyenkor úgy szégyellem is magamot, én beszélek meg mindenki nevében, hogy itt még nem terjedtem, miről szól. Halljuk, hogy gyermekek mit művelnek, bántják, csúnyán beszélnek, egymást gonoszul kihasználják, szóval mi minden rossz van, és azt mondják itt az édesanyák, hogy mi mindent meg lehet az ima erejével oldani. Tehát Magyarországon már kiterjedt hálózata. Lehet csatlakozni. Minden nő számára nyitott, aki imádkozni szeretne gyermekeért. Tehát elsősorban édesanyákról van szó, akik érzik, hogy felelősek gyermekeikért, testi, lelki, szellemi életükért, és hát ezért szeretnének valamit tenni. Tehát lehet kapcsolódni ezekhez, a csoportok létre lehet hozni, megvan, hogy mint. Ebben tudunk segíteni. Ide csak kell jelentkezni legalább két édesanyja, akik hetente egyszer összejönnek imádkozni. És persze megvan most mindent részletesen, itt nem mondok el. A csoportok találkozó általában kötött imákra, énekekre és a szentírás olvasásra épülnek, biztosítva a titoktartást és az egymásért való imádkozást. Mert ott ugye hallottuk, hogy a gyermekeik nevét egy ilyen papírkorongra ráteszi, és beleteszik oda a kiskossárkába, ott van Krisztus szent jelenlétébe. Úgyhogy, hú, kedves Mária Rádió hallgatók, rengeteg szép dolog van a berkeikben. Most én kicsit át szeretnék térni az édesapák imáira, tehát hallottuk, hogy létrehozta Veronika, és a fiú testvére, Móricz, indított el 5 év múlva, mert ráérzett arra, hogy az édesapák is kell tegyenek valamit. És 2011-ben indult el a Nemzetközi Koordinációs Csoport, tehát ő még egyszer 95-ben elindult az édesanyák imája, és 2000-ben az édesapák imája, és aztán egy nagy szervezet körülötte, és még a hídgyermeke, és még van egy koordinációs csoport, szóval sok-sok minden van. Aztán sajnos Móricz 2013-ban meghalt, jóisten hazaszólította az égi hazában, és a férfiak elmondják, hogy látják a jövőképet. Az édesapák imái karizmája szerint, ha egészen átadjuk magunkat Istennek, akkor tud az ő ereje a maga teljességében megnyilvánulni. Kedves már rádió hallgatók, akik hallgatják az én műsoraimat, és hallották ezekről a csodálatos mozgalmakról szóló beszámolókat, én mindig mondom, persze én csak idézem, hát látom, hogy olyan zajlik, hogy minden mozgalom általában úgy indul, hogy Isten valakit megérint, vagy egy szemét, vagy néhány szemét, egy csoportot. De az, ami az első lépés az ő részükről Isten felé, hogy teljesen adják oda magukat Istennek. Engedjék, hogy ő működjön. Na itt is figyeljük meg, hogy miért osztályok részletesen beszélnek, hogy ezt milyen szépen művelik. Tehát az édesapák imáj karizmája szerint, karizma ez egy isteni ajándék, tehát itt az édesapák elkezdtek imádkozni gyermekeikért. Ha egészen átadjuk magunkat Istennek, akkor tud az ő ereje
a maga teljességében megnyilvánulni. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy minden nap imádkozunk családunkért és más édesapákért, kérve az Urat, hogy segítsen nekik levetni állarcaikat, erősnek maradni a hitükben, és ellenállni a kísértéseknek. Sok férfi társunk felhagyott a rendszeres imádsággal, amikor az életünk túlterhelt, könnyen elszalasztjuk az imádságot, későbbre vagy másnapra hagyjuk. Pedig pont amikor nagyon elfoglaltak vagyunk, akkor van szükségünk még több imádságra. Hogyan is? Először imádkozunk, sokkal több mindent véghez tudunk vinni. Milyen szép ez a gondolat is, kedves már rádió hallgatók. Gondolom, hogy férfiak is hallgatják a műsort, nem csak a kedves hölgyek, de itt a édesanyák imái közösségről beszélek, az édesapák imájáról, és hallottuk, hogy van a hit gyermekei, arról majd később fogok beszélni, hogy ez mit jelent. E tekintetben mondják, egy édesapák imái imacsoport tagjának lenni megerősít az Isten iránti örömteli engedelmességben. Mert ahol ketten vagy három összegyűlnek az innenben, ott vagyok köztük, mondja Jézus. Ha tehát mi édesapák a világ különböző országaiban, mondják ők, minden nap imádkozunk, akkor igazán áldottak leszünk, és imáinkon keresztül a világ meg fog változni. Hú, kedves Máriádi hallgatók, ezek a kifejezések annyira találóak, és tömörek, és kifejezőek, hogy érezzük, hogy mekkora hit van mögötte, hogy mondta Móricz. Ha tehát mi édesapák a világ különböző országaiban minden nap imádkozunk, és hallottuk, 130 ország vannak jelen, akkor igazán áldottak leszünk, és imáinkon keresztül a világ meg fog változni. Az édesapák imái fizika és lelki értelembe vett édesapáknak is szól, minden keresztény felekezet előtt nyitva áll. Mit csinálunk? Ezek nagyon rövid meghatározások, összefoglalások, majd aztán máskor részletezünk. Elkötelezzük magunkat a rendszeres imádság mellett. Rendszeresen összegyűlünk által hetente egyszer, 2-8 főig terjedő csoportokban, valakinek az otthonában, egy templomban, egy plébány közösségi helyiségben, vagy bárhol, hogy imádkozzunk a csoportba járó és valamennyi édesapádért és családtagjaikért. Ezeken az alkalmakon szükségünk van az édesapák imái ivamfüzetre. Hát írtam a magyarországi férfi koordinátornak is, remélem ő is fog válaszolni, mert kínálják, hogy szívesen küldenek ilyen imádságfüzetet, úgyhogy édesapáknak is milyen szépen elindulna ez a csodálatos valóság. Egy asztalra keresztel, ahogy az előbb említettem, szentírással, gyertyával és egy kis kosárral készülünk, a kosárba papírkorongokra írva azokat a neveit helyezzük, akikért imádkozni kívánunk. Az imádság alatt követjük az imafüzet imáit, dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást, de engedünk időt a spontán, kötetlen imára és tapasztalataink, gondjaink, testvérekkel való megosztása is. Ugyanakkor igyekszünk visszatartani azt a természetes vágyunkat, hogy tanácsokat osztogassunk. Itt eleve vannak ilyen szabályok, hogy nincsen tanácsadás. Nem kell magyarázni, hogy ide figyelj, te így, hogy nem. Tanácsadás nincs. És inkább az Úrra bízzuk ezeket a gondokat, találkozásaink baráti légkörben zajlanak, nyitottaink arra, hogy újabb édesapák csatlakozzanak hozzánk, azzal a tudattal, hogy nem szükségszerű, hogy azonos felekezetűek legyenek, és lehetnek olyanok is, akiknek kevés tapasztalatuk van egy kis közösségben folytatott imával. És mindazt, amit imában hittel kértek, megkapjátok, mondta az Úr Jézus. Aztán egy másik szentírási rész is buzdítja őket, ha bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak. Kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Hát kedves Mária rádió hallgatók, olyan csodálatos mindez. És hát itt buzdítanak minden édesapát, hogy imádkozzon az édesapák imai imafűzetet. Tehát hetente egyszer találkoznak, és utána az édesapák otthon naponta imádkoznak. Hú, kedves Mária rádió hallgatók, ennek a központja aztán Hollandiába kerül, mert van egy alapítás. Tehát ahogy növekedik a szervezet, úgy csodálatosan fejlődik ez a része is. Aztán az édesapák mindennapi imájának a vége, ez áld meg az édesanyák imáit, ugye a testvérközösség,
az édesapák imáit és a hit gyermekeit, hogy őket továbbra is a Szentlélek vezesse. Hát, kedves Máriádi hallgatók, csodálatos mindez. És akkor van egy magyarországi koordinátor is, számos ország vannak csoportjaik, és több ország vannak koordinátorok. Magyarországon is több városban vannak már ima csoportok. Magyarországi koordinátorunkkal az alábbi lehetőséggel lehet felvenni a kapcsolatot. És hát, kedves Máriádi hallgatók, csodálatos ez, és gondolom, hogy nagyon sok édesapa, édesanyja érzi, hogy mennyire szükség van a mai világban, imádkozzanak a gyermekeikért. Át szeretnék ugrani. Egy másik valóságra emlegettem, hogy egy másik mozgalom, hogy Brazíliában indult. Ez is egy csodálatos valóság. Ez is egy katolikus Mária mozgalom. A Lászáleti Szűzanyai Szent Mónika végnöksége alatt indult el a mozgalom. Angela Abdo alapított egy nő Brazíliában, aki választolt egy felhívásra, hogy üljenek össze és imádkoznak más anyákkal, és azóta a világ szerte virágzik ez. Azt elterjedt ez is az egész világon, olyan szép a történetünk, az látszik, ahogy a Jóisten ezeket a csoportokat igazgatja. Először említettem, hogy ez Brazíliában indult, Brazílián portugálul beszél, és először portugál nyelvterületen, de utána átkerült Ausztráliába, és ott persze már az angol nyelvet használták. Tehát 2023-ban Brazíliában közel 50 ezer nő gyűlt össze, persze hatalmas nagy ország, ez kicsi számnak tűnik, de hallgassuk csak tovább, ez 23-ban volt. Jelenleg főleg a portugál közösségével működik, lenyűgöző követő táborral rendelkezel, belérte több mint 3000 csoportjukon Brazíliában, az azt jelenti 300 ezer tag csak Brazíliában. Aztán, ahogy említettem, átkerültek Ausztráliába, és egy nő a mozgalom, mert érzik az édesanyák, hogy a mai világban imádkozniuk kell, és ilyen szebbnél szebb történetek vannak előtte, úgyhogy szívesen mindenkinek elmondom, és mondom, hogy mi minden történik a köreikben, és amikor már mondom, hogy ilyen nagy lesz egy mozgalom, akkor hát ezt meg kell szervezni, és akkor visszatérnék még egy picit az ötödikre, a Szent Mónika keresztény anyái, ez Spanyolországba indult el, imádkoznak azért, hogy a katolikus hit életben maradjon saját gyermekeikben, mások életében. Így buzdítsák egymást, hogy a gyermekeik szilárdan hitben maradjanak, és hogy ezt majd ők tovább tudják adni mindazoknak, akik a környezetükben élnek, akikkel hatással lehetnek. Aj, de szép, ez is jelen van Magyarországon, ez a két mozgalom jelen van Magyarországon, és hát csodálatos, hogy a világban terjednek, és hogy miket művelnek, találkoznak, egymást buzdítják. Szóval, kedves Máriádi hallgatók, ezek a mozgalmak azt érzékeltetik, hogy mennyiatyánk csodálatosan működik a világban. Csak észre kell vennünk, ezekbe bele kell kapcsolódnunk, mert az édesanyák imái óriási erővel hatnak a gyermekeikre, és akkor én azért fohászkodok, hogy a hallgatók közül nagyon sok édesanyának érintse meg most a szívét a mennyiatya, és érezzen rá arra, hogy kezdjen tevékenykedni ebben a mozgalomban. Tehát, kedves Máriádi hallgatók, lehet kapcsolatot keresni velem, és én szívesen adok egy-két szép eligazítást. Kedves Máriádi hallgatók, köszönöm, hogy meghallgattak. Jóisten nagyon szeret minket, szereti a gyermekeinket, tegyünk értük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból jelentkezek, önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, aki az elmúlt héten bekapcsolta és hallgatta ezt az adást, egy olyan kedves hölgyel beszélgettünk, aki gyerekkorában megtapasztalta Isten kegyelmét, hát legalábbis a leírások szerint valahol a mennyek országába járhatott, mert annyira szép helyen járt, hogy el sem tudta mesélni gyerekként, 10 évesként, és onnan neki megmaradt valami Isten valóságából. Amit ugye a fiatalkor, hát az el szokta tiporni, mert akkor már ne jönnek a kamaszkori események, világi dolgok, meg ehhez az, és akkor úgy elveszik az embernek. Viszont egy adott pillanatban egy szilveszterkor elmondotta, hogy kérte, hogy ő szeretne férhez menni, de neki egy komoly, megfelelő fér kéne. És akkor, hogyha tényleg Isten ennyire jó volt hozzá, hogy a betegségből is segített meggyógyulni, akkor rendelje ki neki, és csodás csodájára 3. napra kirendelte. Hát nagyon meghallgatott téged az Úr, örülök a hitednek. Aztán pedig lenne úgy, hogy megszülettek a gyerekek, és elkezdtek betegeskedni, az aggodalmasság úgy kezdett hatalmat venni feletted, majd a kórházba egyszerűen mindkét gyerekkel bekerültél, és ott egy szolgálatos hölgy, te kétségbe voltál esve, meg mosolyogva mondta, hogy ó, ne aggódjon, meggyógyulnak, tessék imádkozni, majd elmegy egy összejövet erre, és akkor ott imádkoznak, és meggyógyulnak. Meghallgatta, de annál többet nem csináltál, viszont utána egy pár napra megint felhívták a figyelmedet, hogy jó lenne oda elmenni, hogy egy kicsit a gyere helyre.
2: Pontosan.
1: Majd el is mentél, úgymond emelkedtél fölfele a kiegyensúlyozottságban, viszont időközben kaptál egy olyan sugallatot, hogy jó lenne a gyógyítás terén munkálkodjál. Nem vetted észre, ugye, mert az ember kezdetben nem ismeri fel ezeket az erőket, hogy ezek a megtévesztő szellem világából való erők, amelyek az embernek ilyen hamis boldogságot ígérnek, hogyha ezt vagy azt csinálja, akkor ilyen és ilyen következményei lennek, és te is elkezdtél ilyen autodidakta módon gyógyító technikákat elsajátítani, ezekkel foglalkozni, és észre sem vetted, csak egyszer az, hogy az értelmed összezavarodott.
2: Igen. Majd kurzusokra is jártam.
1: Ja, jártál azért, kurzusokra is, igen.
2: Fizettem is kemény pénzeket.
1: Normális,
2: hát
1: oda kell. Igen. Milyen tanfolyamokat végeztél?
2: Reiki, akkor ilyen excess consciousness, és hát még...
1: Agykontroll esetleg?
2: Volt az is agykontroll, de azzal aztán nem foglalkoztam, az csak így olvasás szintjén, de nem, úgy nem alkalmaztam, mint olyan, mint módszer, de azt is, numerológia, hát a New Age-nek, ami ilyen
1: irányzatai,
2: igen, azokkal én így...
1: Kezdtél foglalkozni, és észre sem vetted, hogy az elmédet mennyire befolyásolja.
2: Igen. Nem vettem észre, hogy mennyire befolyásolnak, és mennyire megváltoztatnak. És viszont volt olyan, és ott is, tehát becsapnak, mert volt szóval olyan, tudom. Hogy felmerült az, hogy igen, de én ezt hogy egyeztetem össze a
1: hittel.
2: Igen, a hittel.
1: És megmagyarázták?
2: Nem magyarázták meg, hanem volt egy érdekes fejfogás, amit alkalmaztak, és én egyszer elmentem a templomba, és akkor a tiszteletes asszony úgy fogta meg egy gyereknek a fejét, mint az a módszer, és akkor én azt egy ilyen igazolásnak vettem.
1: Hogy az helyes, ahova jársz,
2: igen. Tehát ilyen hintáztató.
1: Igen. A tiszteletes asszony áldás átadásra fogta meg a fejét, vagy csak úgy rátette a kezét?
2: Nem, ez az áldás után volt egy ilyen...
1: Tehát kivételes módon csak úgy valakinek.
2: Igen. És akkor az úgy... De hamisan volt ez, egy hamis igazolás.
1: Igen, akkor az ember belépik ezeknek a birodalmába, és ott kezd kutatgatni meg minden, akkor valósággal, tehát ezt tapasztaltam nagyon sok ember életében, akik olyan beszélgettem, hogy úgy irányítsák őket, hogy na, igen, akkor ide, és akkor oda. Én is beszélgettem ilyen nagymesterekkel is, akik ilyeneket gyakorolnak, úgy mosogtam, milyen meggyőződéssel mondják azt a, igen, hamisságot, amiről úgy, ami általában pénzt savarnak ki, vagy becsapják az embereket. Mennyi időt voltál ezben a körökben úgy?
2: Hát jó pár év.
1: Az úgy mit jelent? Igen.
2: Hát előre olyan nem gyakran, mit tud, hát egy olyan négy-öt év.
1: Négy-öt év, igen.
2: Igen, amíg aztán nagyon lecsúsztam, tehát...
1: Úgy tapasztaltad menet közben, hogy csúszol lefele?
2: Egy idő után nem. Tehát igazából a legjobban a Covid után csúsztam le. Addig nem volt annyira befolyás, nem voltam annyira befolyásuk alatt.
1: Legalábbis úgy hiszed, vagy úgy tudod?
2: Én úgy tudom, megmondom miért nem, mert az én harmadik fiam, ő úgy született, hogy egy imaestén vettem itt részt, és az volt, hogy mindenki tegye a kezét arra a testrészére,
1: ahol valamilyen bántalma,
2: igen, és hogy akkor imádkoz, és hogy meggyógyul akkor. Igen. Mivel nekem nem fáj sehol, én, vagy nem tudtam, hogy hív, én azt mondtam, hogy én nem teszem sehova a kezem, mert nekem nincs úgymond bajom. És az ima alatt a jobb petefészkembe éreztem egy nagy nyilallást. És én akkor azt mondtam, hogy hú, hát akkor ott valami bajom volt. Ennyi volt így a gondolatomban, de én az imában megnyugodtam, jól voltam, és semmi bajom nem volt. Ennek az volt a következménye utána, hogy novemberben, abban az évben, mondom a férjemnek, hogy hát én nem tudom, én már 45 éves vagyok, és lehet, hogy menopauzába kerültem, mert azért vettem tesztet is, és mikor biztonság fejébe, ő el kellett utazzon Spanyolországba, én meg reggel 5 órakor felkeltem, elővettem a tesztet, megcsináltam, és néztem, hogy nem látok jól. Hát két csík van. Ó, mondom, felhívtam azonnal telefonon, mondtam, hogy hát itt nem az van, amit mi gondolunk,
1: hanem... Itt nem gyuladás van, itt, hanem élet.
2: Igen, itt áldás van. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor mi lesz? Mondom, szerintem, mikor hazajössz, akkor megbeszéljük. És akkor hazajött, és én azt mondtam neki akkor, hogy tudom, hogy hány éves vagyok.
1: Jó.
2: Igen, mondom, tudom, hogy hány éves vagyok, nekem volt orvosi javallatra terhesség, megszakításom, volt vesztésem, én tudom, hogy hogyan éltem meg azt, és én nem szeretnék többet. Még egyszer azt megélni. És azt mondtam neki, úgy érzem, hogy ez Isten ajándéka, és fogadjuk akként. Ő azt mondta erre, hogy igen, de akkor menjünk el az orvosodhoz. Mondtam, jó. Elmentünk az orvosomhoz, és mondtam, hogy ne, vizsgáljon meg. Megvizsgál, és azt mondja, hány éves vagyok? Gondoltam, hogy 10 éve hozzájárok, miért kérdezi? Mondom, 45. Azt mondja, hát akkor itt baba van. Különben is azt mondja, nem baj, mert Hollywoodban ilyenkor kezdik a gyerekáldást, a színésznő. Mondtam, ó, én nem vagyok színésznő, de... És akkor igen, ő megerősítette, hogy valóban áldott állapotban vagyok, és Isten kegyelméből 2018. július 10-én megszületett Ádám fiunk.
1: Isten egészséges,
2: egészségesen. És tehát, hogy Isten ott volt.
1: Igen, törekszik
2: csak
1: az lenni,
2: párhuzamos, csak nem veszik számba. Igen, párhuzamos utakon.
1: Igen. Igen, igen. A szabadokra az iszélbe tartsa, tehát ne csodálkozzunk azon, hogy valaki templomba is jár, és ilyen helyre is, vagy jövendőmondóhoz, mert megtévesztik az embereket. Mennyi időt voltál úgy, hogy jártál esetleg templomba is, és jártál ilyen, vagy ilyen tanfolyamokra, vagy ehhez hasonlókra?
2: Hát igazából úgy az történt, hogy olyan 2022-ben aztán teljesen átvittek a másik oldalra. Tehát nem jártam imaestre, nem jártam templomba, és...
1: Igen, amíg az ember nem viszi mohobban, addig mind a kettő elmegy, aztán igen. Akkor kezdik konkrétabban, mint bármelyiket, akkor a másik megszakad.
2: Igen, igen, igen.
1: És te azt az oldalt választottad, és akkor ez a fele megszakadt.
2: Igen, igen, ez a fele megszakadt. Hát nem vettem észre, hogy megszakadt. Tehát úgy el voltam.
1: Persze, tehát ez normális ilyen esetben. Amikor bekerültél a zárt osztályra, a pszichiátriára, mikor a férjed megtudta, hogy ilyen baj van veled, akkor ő mit mondott, vagy mi? Kerestétek ki a bajokat, vagy?
2: Igen, ők keresték, én annyira nem tudtam akkor keresni.

0: orvosokat keresni, és hát nekem egyik orvos sem volt jó.
1: De azért, mert válogatos voltál, vagy mert nem használt?
0: Nem is használt, és én nem bíztam meg bennük.
1: Ja,
0: nem bíztam meg bennük, és haragudtam a gyógyszerekre, de közben nem tudtam aludni, tehát, hogy teljesen felőrült.
1: Igen, helyzet. A nem alvással ad és a szervezet legyengülése. Mélyebben zavar
0: be. Igen. És akkor egy darabig, mintha jobban lettem volna, aztán utána megint visszamásztak ezek a...
1: A bogaracskák.
0: Igen.
1: Ezek barátságosak.
0: Igen. És mikor újból azt éreztem, hogy most már nagyon durva, tehát, hogy nem tudok családomra figyelni, saját magamra sem tudtam figyelni, elhanyagoltam magam, a környezetemet, minden, tehát olyan káosz volt körülöttem.
1: Igen.
0: Akkor néztem, hogy ez mi? Mibe vagyok én benne? Mibe? És akkor még nagyobb támadások értek. Még, annyira, hogy 2024. december 31-én reggel úgy ébredtem fel, hogy lelkem sincs.
1: Jaj, hát olyan,
0: igen, annyira. És szó szerint bűnbe vittek.
1: Igen, tehát meg hatalmat vesznek a szabad akarat felett, és beleviszik.
0: Olyan, hogy utána néztem, tehát megcsináltam dolgokat, és utána úgymond a józan eszem azért valahol...
1: Időközönként felvillan, igen.
0: És néztem, hogy én csináltam ezt, én ilyet nem csináltam, hogy csinálhattam ezt? És akkor ugye próbáltam én ebből kijönni, de még belegabajodtam. Utólag jöttem rá, hogy az Jóisten kegyelme azért akkor is ott működött. Mert volt olyan, hogy be akartam fizetni egy mit tudom én mire.
1: Egy jó képzőre.
0: Igen, egy jó képzőre, magyarországi, online, és megbeszéltünk egy időpontot. És én egyszer hívom, hogy hát, na nem jelentkezik. Hát hogy az, hogy nincsen az óra ott? Hogy hát nálam ennyi az óra, ennyit mutat. Tehát a Jóisten az órát megmódosította az én kedvemért, hogy én ne tudjak én többet. És akkor jöttem rá, hogy mit csinálsz, Tünde? Mit csinálsz? Mit akarsz még? Meddig? Miért csinálod ezt? És akkor döbbentem rá, hogy...
1: Alapvető gondok vannak.
0: Igen. Hogy itt, hogyan... És mondom, minden. Tehát, hogy italhoz nyúltam, hazudtam, eltulajdonítottam valakitől pénzt. Tehát,
1: de ezek belevisznek, ezek az erők. Olyanokat csinál az ember, utólag el sem hiszi, hogy ő csinálta.
0: Igen, pontosan. Tehát, hogy... És utána meg az volt, hogy mikor felhívtalak akkor reggel telefonon, hogy akkor már nagyon el voltam veszve, és...
1: És hogy tudtál felhívni akkor? Mert az ilyenek nem tudnak felhívni általában.
0: Élni akartam. Annak ellenére, hogy olyan rosszul éreztem magam, élni akartam a családomért, mert nem tudtam azt elképzelni, hogy őket olyan bánatban kergessem az én cselekedeteim
1: tévedéseim
0: által, tévedéseim által, amikbe ők nem részt vettek, de mégsem, mert a Jóisten megőrizte őket józanságba, és ő vigyázott rájuk, én ezt már nagyon jól tudom, és akkor őket úgy nem volt szívem, hogy tovább szenvedtessem. És akkor azt mondtam, hogy más kiút nincs.

0: kérdése, és akkor döbbentem igazából erre rá, hogy ez karácsony után barátnőim ott voltak nálunk, barátaink, és megkérdezte a barátnőm, de hogy voltál templomba?
1: Mármint karácsony,
0: karácsonykor, igen.
1: És?
0: És én néztem, én kérdezem, hát én nem voltam templomba. Még máskor mindig ott karácsony,
1: igen, húsvétkor. Igen, csak amikor ezek lefoglalnak, akkor igen, már kiesik az embernek az
0: igen, ilyen. Hogy én nem voltam templomba. És akkor jött az, hogy hát nekem ott van, én engem eddig megőrizett. Itt vannak a gyermekeim, akik ajándékként kaptam az Úrtól, akkor nem tudom, hogy hogy vagyok, nem tudom, hogy hogyan vagyok most, akkor nem tudtam, hogy hogyan vagyok, de csak kapaszkodtam ebbe, hogy van megoldás erre, és ez a megoldás ő.
1: Akkor a következtében hívtál fel?
0: Igen, igen. Akkor kimentem, reggel felkeltem, kimentem hozzuk, mondtam, hogy nagyon nagy bajban vagyok, már 6. éjszaka, hogy nem alszom. Addig nem mondtam meg nekük, ők úgy tudták, hogy alszok, de nem aludtam.
1: Értem.
0: És mondtam, hogy nem alszok. Ha nem alszok, akkor az a következménye, hogy kórházba fogok kerülni. Ha kórházba kerülök, akkor nem biztos, hogy fel tudok újra épülni. Nekem most az jutott eszembe, hogy hívjam fel Tibort is. Kérjek segítséget. Menjek vissza a Jóistenemhez. És azt kérdeztem, hogy támogatnak-e ebbe az útban. Azt mondták, hogy igen.
1: Na, szép.
0: És akkor felhívtalak, imádkoztál, áldást mondtál rám, és letetted a telefont azzal, hogy éjszaka menjek el a szilveszter, a virasztásra.
1: Tehát ez szilveszter este
0: igen,
1: volt?
0: Igen, igen.
1: Akkor éjszakára meghívtalak szilveszteri bulira?
0: Igen.
1: Jó.
0: És én tudtam, hogy én egyetlen esélyem az, hogyha ott leszek. Viszont azt tudtam, hogy fizikailag nem vagyok képes arra, hogy elmenjek úgy oda, hogy 6 napja már nem aludtam se éjjel, se nappal, és akkor bevettem altatókat, 3 darabot, aludtam éjjel 3-ig, akkor kinyílott a szemem, vettem a ruhát, begyújtottam az autót, megmondtam a férjemnek, hogy én elmentem Krisztus király altemplomába virasztani.
1: Szilveszterezni.
0: Aztán utána, igen, hogy ott tulajdonképpen hogyan, de ismerőseim, akik felismertek, akkor mondták, hogy nagyon rossz állapotban voltak. Ők megdöbbentek.
1: Ezért csodálkoztam, hogy hogy sikerült elgyere, mert ilyen állapotban nem igen tudnak eljönni egy ilyen helyre az emberek.
0: Hát én most már tudom, hogy tudtam eljönni, úgyhogy engem az én atyám szerető.
1: Elvezetett.
0: És fogta a kezem, és kivezetett. Annak ellenére, hogy azután is rengeteg kísértés.
1: Nézd, az nem tűnik meg senkinek sem, tehát az nem senki sem mentes.
0: Igen.
1: Viszont az, ami nekem nagyon tetszik, az, hogy sikerült ennek ellenálljál.
0: Igen.
1: Mert nem mindenki. Tehát egy adott pillanatban volt, amikor elfogtak és befolyásoltak, viszont igen, amikor ráébredtél, hogy tévúton vagy, akkor nem álltál meg ott, hogy na,
0: nem,
1: így vagy
0: nem,
1: úgy, hanem komoly döntés hoztál.
0: Igen.
1: Örültem annak, hogy tényleg segítséget kérsz.
0: Igen.
1: És akkor visszakerültél a normális életbe.
0: Pontosan.
1: Munkahely, család.
0: Igen, nagyon nehéz volt. Sokszor nem engedték, hogy akár felálljak és főzzek.
1: Igen, nem, mert megjed az ember.
0: Igen, és ha templomba elmentem az urasztalához, hogy kimenjek, olyan tüneteim voltak, mintha a lábam lebénult volna. Mondtam, nem baj, atyám, én akkor most 4 kézláb megyek ki, de akkor is én akarom a te testeddel és a te véreddel táplálkozni. 3 nap után megszűnt ez a tünet, igen. Gyomorfájástól, hasmenésig.
1: Igen, elég minden, sok ilyen kísértés szokott rá. És ez mind ilyen műbetegségek, úgymond.
0: Igen, igen, igen.
1: Mert kísértés
0: igen,
1: által
0: igen,
1: vannak.
0: Igen, igen.
1: Én nagyon örülök a kitartásodnak, mert ugye Isten a kitartást tudja megáldani.
0: Igen.
1: Hogy valóban szabaddá váljál, és annak, hogy most már ennyire szabad vagy, hogy másoknak is tanácsot tudsz adni, és lássák rajtad, hogy,
0: igen,
1: hogy azért ott fenn van valaki, aki szeret bennünket.
0: Így van, így van.
1: Sajnos ismét az időnk egy kicsit leszállt, ezért arra kérnek, hogy most imádkozzunk együtt azokért, akiket így megtévesznek ezek a megtévesztő szellemi erők. Akik téveinek és a boldogságot olyasmibe keresik, ami hamisság, ami nem a teljes igazság, és így becsapják őket. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében, testvérem, mert színed elé jövünk, Uram. A te színed el azok mindazokat, amik nem juttak hitre, akiket becsap a gonosz. Különböző technikák és praktikákat ajánl nekik, hogy ezáltal boldogabbak lehetnek, természet feletti erővel rendelkezhetnek, és még ki tudja, milyen ígéretet tehetnek, hogy jövőbe látnak meg egyebeket. Kérve kérünk, Uram, jöjj segítségükre és törjél meg kérésünkre minden megtévesztő szellemi erőt, kivétel nélkül, Uram, amely megpróbálja becsapni gyermekeidet, és helyébe értsd meg az ő szíveiket és elméjüket, hogy az igaz hitre, az élő hitre vágyjanak, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Ugyan, mint testvérem megtagadta a múltjának szellemi kapcsolatait, úgy áld meg mindazokat, akik tévejegnek, hogy ők is megtagadják és hozzád kiáltsanak, te pedig jóságos atyaként kiárasztod irgalmadat az életükre, átöleled és befogadod, mint tékozló gyermekeidet, hogy részesüljenek mindabban, amit készítettél fiad által az ő számukra. Jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj és kísérd mindezen testvéreinket, vezess ki mennyei dicsőséget fényében a sötétség karmaiból, és kent fel közös kérésünkre egy örömteli Isten gyermek életre Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Nagyon szépen köszönöm tűnt az ide szánt időt, és a Isten áldása kísérjen téged bárhova mész, hogy tudj bizonyságot tenni az ő irgalmáról és szeretettéről. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

Lackfi János, Zsoltáros. Dicsérlek, Uram, amiért nekem adtad kedvesemet, lelkem helyett lelkemet, okos kertészemet, növekedésem ösztönzőjét, burjánzásom visszanyesőjét, akiben megtalálhatom mindazt, amire érdemes volt sóvárognom. Add, hogy fájdalmat ne okozzak, hogy fájdalmában osztozni képes legyek, s ha osztozni nem is tudok, ha terheit átvenni gyenge is vagyok, legalább mellette álljak. Ott legyek, jelen legyek, vele legyek, jelenlétében legyek, jelenlétembe vonjam őt, átéljem, és az enyémbe olvasszam életét. Add, hogy rá ne telepedjek rettentő önzésemben, ki ne pusztítsam, mint kertben feledett lavór az alatta elsatnyult füvet. Hagyjam lélegzethez jutni, ne csörtessek érzéketlenül előre, ne csapódjanak arcába a kezemből kiszabaduló tüskés indák, hanem észrevétlenül elhajlítsam útjából az ágakat, elgördítsem az akadályokat, hogy ne ejtsek rajta véletlenül sem sebet, hogy ne őrizgessek semmi véletlenül ejtett sebet, hogy ne essek a meddés vétkébe, hogy ne akarjak mindig okosabb lenni, hogy szabadon engedjem, mint egy madarat, és szabadnak várjon vissza, mint egy madarat.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál, Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Rózsáló hajnalfény ragyog, zeng már az égi háladal, örömben újjong a világ, panaszt üvölt a kárhozat.
1: Midőn az égi nagy király halálhatalmát megtöri, s lábbal tiporva poklokat, feloldja foglyok láncait.
0: Sírját nehéz kő zárta el, őrzötte zsoldos őrsereg, de fölkelt fényesen, s ragyog a gyász fölött győzedelmesen.
1: Az alvilági sóhajok, s fájdalmak oldódnak tehát, mert fényes angyal hirdeti, hogy Krisztus immár nem halott.
0: Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett.
1: Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember, mit árthat nékem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevébe porban sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek, mint a mírajok, tűzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művel csodákat.
0: Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm.
1: A kő, amelyet az építők félre dobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal egészen az oltár szarváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ez az a nap, amelyet az Úr adott. Alleluja.
1: Áldott vagy Istenünk az égbolt fölött, és dicséretre méltó örökké. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
1: Áldott vagy, templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy, királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áldott vagy, Istenünk, az égbolt fölött, és dicséretre méltó örökké. Alleluja.
0: Ezekkel a szavakkal imádjátok a trónon ülő Istent. Amen. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harsonaszóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal. Dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ezekkel a szavakkal imádjátok a trónon ülő Istent. Amen. Alleluja.
1: Jézust harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakba megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől, előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele, halálából való feltámadása után. megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Proféták mind tanúságot tesznek, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát.
0: Krisztus, az élő Isten fia, irgalmaz nekünk. Alleluja, alleluja.
1: Krisztus, az élő Isten fia, irgalmaz nekünk. Alleluja, alleluja.
0: Aki feltámadtál a halálból.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Krisztus, az élő Isten fia, irgalmaz nekünk. Alleluja, alleluja.
0: Nem hagylak árván titeket, elmegyek, de visszajövök hozzátok, és örvendezni fog szívetek. Alleluja. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott mi nékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által,
1: megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáink a rilgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
1: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Nem hagylak árván titeket, elmegyek, de visszajövök hozzátok, és örvendezni fog szívetek. Alleluja.
0: Hívjuk hangos szóval a mindenható Atya Istent, aki feltámasztotta Jézust, királyunkat és megváltónkat.
2: Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével.
1: Szentséges Atyánk, aki szeretett fiadat Jézust a halál sötétjéből átvezette dicsőséget fényébe, add, hogy mi is eljussunk csodálatos világosságodra.
2: Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével.
0: Aki a hit által üdvözíthetsz minket, add, hogy a mai napot kerességünk hitében töltsük el.
2: Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével.
1: Te, aki úgy parancsolod, hogy azt keressük, ami odafenn van, ahol Krisztus jobbodon ül, őrizd meg minket a bűncsábításaitól.
2: Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével.
0: A Krisztussal benned elrejtett életünk úgy világosodjék a világban, hogy előre jelezze az új eget és az új földet.
2: Istenünk, dicsőíts meg minket Krisztus dicsőségével.
0: Mi, Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Hunyosi Ervin. Maradjunk otthon. Hol lehet jó nekem, hol jó mostanában? Egy mással törődő, szerető családban. Otthon melegében, a gondoskodásban, biztonságot nyújtó megszokott lakásban. Ez a háttér képes minden jót megadni, nem kell most rohanni, otthon kell maradni. Nem a tévét nézni, a holnaptól félni, inkább tervezgetni s a jövőnek élni. Mire nem volt idő a nagy rohanásban, azt most megtisztítom, hogy a valót lássam. Itt van hát az idő, hogy rendet teremtsek, múltamból kilépve a jelenben lehessek. Háttérbe vonuljak, önmagamba nézzek, kedves emlékeket a jelenbe idézzek. Feltöltsem a lelkem csupa jó érzéssel, és nem nyomorgatni a tévénézéssel. Háború van. Hírekkel bombáznak, mégsem dől le fala felettünk a háznak. Nem kell a pincébe, a pokóra menni, csak szeretteinkkel végre együtt lenni. Több időt tölteni jó beszélgetéssel, közös szép percekkel, mit szívedbe vésél. Mire nem volt időd, azt most megteheted. Minden rosszat legyőz ölelés, szeretet. Ha van, menj a kertbe, s tedd hasznossá magad, hiszen teendő ott folyton ezer akad. Ültess a jövőnek kikelő magokat, tegyed gazdagabbá az eljövő napokat. Kedvenc állatottól szeretetet kaphatsz, a világot felé szebb képet mutathatsz. Vesd le az egódat, mint egy rossz kabátot, dobd el a félelmet, amely megalázott. Légy szeretteiddel. Nyugtasd meg lelküket, legyen a szeretet nekik is lendület. Kezdjünk összefogva nagy családdá lenni, földünkre gondolva, boldoggá szeretni. Használd ki az időt. Ezt most arra kapod, elültesd a mában a szeretett magot. Minél több szívben tudsz egy magot elvetni, annál több lesz képes őszintén szeretni. Ha majd szeretettől változik az ember, új jövő talál ránk. Egy boldogabb rendszer. Talán az emberek egyszer észhez térnek, nem adnak hatalmat gonosznak és pénznek, mikor a félelem eltűnik lelkünkből, egy élhetőbb létet, álmot fedezünk föl. Ami itt élt bennünk, csak oly ritkán látunk, ám mikor felbukkant, mindig megcsodáltuk. Szeretet, szerelem, mikor velük éltünk, amikor egymással jóságot cseréltünk, mikor adtunk, s kaptunk, s mindkettő jól esett, amikor a szívünk a mennybe érkezett. Mi lenne, ha holnap csak is ezt éreznénk, többé már nem félnénk és szabadok lennénk. Nyugodjunk le végre és maradjunk otthon. Álmodozzunk kicsit a szebb holnapunkról.

az otthon, a lélek. Nem a bútorok, szőnyegek, képek. Az otthon a szív, a melegség. Harmónia, szeretet, egység. Becsület, erkölcs, meleg ágya. Egyéni ízlés, féltett vára. Menhely a viharban, vészben. Világító torony az éjben. Fáradt vándor pihenő fája, álmos gyermek fehér párnája. Minden, ami szép, jó, kedves, békességes, nyugalmas, csendes, ahova mindig visszavágyunk, bárhol legyünk, vagy bárhol járunk.

Kovács István, a hullámvasút. A hullámvasút utazás. Első évünkre úgy emlékszem, mint egy hullámvasút utazás. Fiatalon egymáshoz csüngve fedeztük fel a világot, melyhez még közös szemünk is alig volt elég. Rohant felénk az élet, és sebesen utaztunk megosztott sorsunk felé. Ilyen volt a kezdetünk, akár egy hullámvasút utazás. Így tanultuk egymástól a boldogságot. Kézen fogva sétáltunk a ligetben, vén fák dús lombjai alatt. Aztán merengve néztük a tavirózsákat és aranyhalakat a sekély tóban. És meséltünk egymásnak a kávézóban, mint tavaszi ágakon csevegő madarak. Együtt néztük a filmeket, és vigasztaltalak, mikor megsírattad egy öreg színész haldoklási szerepét, oly sokat nyújtott nekünk az élet, és e módon nyertük meg egymás bizalmát. Ha együtt vacsoráztunk, új ízek tárultak fel megosztott ételeinkben, és megismertük a bor szédítő mámorát. Miénk volt a város összes gyönyöre és csábítása, a meleg, nyüzsgő esték és a lusta szombat délutánok. Még ma is lakója vagyok a helynek, de én oda, a régi múltba, még ott vagyok. És most megőszülve, félig vak és fátyolos szemekkel úgy nézek rád, mint egy drága kincsre, mert én már csak olyan vagyok, mint egy öreg mozdony, melyben lomhán kering a gőz, és mely lassú, csikorgó kerekeken püfög a kijelölt végállomása felé.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Jelen című részt.

Egy francia tábori kórházban haldoklik egy katona. Ima könyve kihúlik kezéből, és lélegzete gyengül. Az orvos közel hajol hozzá, és meghallja a haldokló suttogó szavát. Prezent, jelen. Megkérdezi a beteget, mit kíván. Semmit, válaszolnak a vértelen ajkak. Isten hívott, jelentkeztem.

halál teszi majd számunkra lehetővé, hogy megmutassuk azt a gyümölcsöt, amely lassan megéred bennünk. Mondta Marcel Legault.

mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszont hallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik. Nem azért, mert viszonozzák. Nem azért, mert meghálálják. Hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak? Úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett. Télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet.
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény, a világban még van remény, érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Miután Fülöp nagy erővel és hatalommal hirdette az Úr szavát Szamáriában, az apostolok elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, akik imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. És ez meg is történt. Látható változást hozott az érintettek életében, és vágyat ébresztett mindazokban, akik ennek tanúi voltak. Simon mágus számára ez annyira vonzó volt, hogy amikor meglátta, pénzt ajánlott fel ezért a hatalomért. Vajon a te életedben is látszik ennyire a Szentlélek működése? Megkívánják mások tőled azt az életformát, amit élsz. Hiszen te is megkaptad már a lelket, amikor megkereszteltek, vagy amikor bérmálkozó voltál. A kérdés tehát nem az, hogy rendelkezésedre áll-e, hanem inkább az, hogy belőle élsz-e. A Szentlélek nem fogja átvenni az életed feletti irányítást erőszakkal. A te döntésed az, hogy figyelsz rá, engedelmeskedsz-e neki, teret adsz-e neki. Ha nincs kellő nyitottság benned, a Szentlélek jelen van ugyan, de nem tud működni. A lélek tűz, amit vagy táplálsz, vagy elfojtasz. Ez rajtad áll. Éppen ezért ma szíts fel magadban Isten szent lelkét, mint a parazsat. Mert ha nem táplálod, kihűl. Ha viszont figyelsz rá, lángra kap. Teremts csendet magad körül, és kérd őszinte szívvel. Jöjj, drága Szentlélek! Jöjj az én szívembe és életembe! Jöjj és hozz megújulást, frissességet. Jöjj és eleveníts meg engem. Olvasd az igét, és engedd, hogy általa beleszóljon a döntéseidben. Amikor késztetést érzel valaminek a megcselekvésére, ne halogasd. Ha pedig bűnt követtél el, tarts bűnbánatot és tér meg belőle, mert a meg nem bánt bűn elfojtja a lelket.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Csernan keresztúrról, a Szent Kereszt felmagasztalása a plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Tóth János plébános. A kántori szolgálatot ellátja Szemcsuk Jakab. Lélekben kapcsolódjanak be, és imádkozzanak velünk.

Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, az elmúlt időszakban hallottunk Jézusról, hogy mint jó pásztorról, mint szőlőtőről. Aztán itt hallottuk az elmúlt napokban, hogy azt mondja az apostoloknak, hogy barátaimnak hívlak titeket. Én akartam, hogy barátaim legyetek, nem ti. És azt is mondja, hogy mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Mi ez a minden? Hát az élete. Jézus a minden, és a mennyországa minden. Tehát mikor mondott, hogy gyermekemnek mindent megadtam, kicsit csendesebben, mert a minden az a mennyország, és az Jézus. És mindig van itt pótolnivaló, ugye? És azt is mondja Jézus, hogy azért szeretném, hogy barátaim legyetek, illetve azért akarom, hogy gyümölcsöt hozzatok. És még elmond valamit, a legnagyobb parancsot, a legfontosabbat, amiről elfelejtkezzünk, hogy szeressétek egymást. Nézzünk önmagunkba a szentmise elején, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten bocsánatát, a szentmisét idős forrai Péterért, évfordulós és Jolánért ajánljuk fel. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szerőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre. Amen.

Mindenható Istenünket, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindig életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. Ami Urunk Jézus Krisztus,

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztáltalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt rájuk, csak meg voltak keresztelve Úrunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tisztétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jötteteinkért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért, mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt. Az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezesse minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvérek, az egyház a húsvéti időben az apostolok cselekedeteit olvastatja velünk, és közben János evangéliumát. Nagyon szépek ezek az igerészek, és csak úgy csodálkozva olvassuk, hogy milyen érdekes volt az ősegyház élete. Pezsgése volt tele, ott mindenki tanúságot tett, mindenki evangelizált, az apostolok, a diakónusok, a megkeresztelt hívek, mindenki. És csodák történtek. Látjuk zárójelben, csak azért, mert én diakónus vagyok, hogy ez a diakónus nagyon ügyes volt. Csak elment, hirdette az igét, de még nem is imádkozott senkiért. Nem végzett ördögűzést. Nem tette rá a kezét senkire, hogy meggyógyuljanak. Csak hirdette az igét. És az ige hirdetés közben a tisztátalan lelkek nagy kiáltása eltávoztak a megszállottakból, sok béna és sánta meggyógyult. Tehát ő nem tett csodákat. Ki tud csodákat tenni? Egyedül az Isten. Se én, se senki más. Földi ember csodákat nem képes tenni. Nem is ez a mi dolgunk, hogy csodákat tegyünk. Mi nem még a mi dolgunk. Hát nem a mi dolgunk, hogy meggyőzzük a másik embert arról, hogy Isten van, hogy Jézus feltámadt, hogy meg kell bánja a bűneit, hogy kell higgyen Jézus Krisztusban, hogy változtatnia kell az életén, hogy követnie kell Jézust, és akkor úgy üdvözölni fog. Hát milyen eszközeink vannak nekünk arra, hogy meggyőzzünk bárkit is ezekről a dolgokról? Hát gyakorlatilag semmi. Fegyvertelenül küldött minket a csatába az Úr Jézus. Menjetek, hirdessétek, tegyetek tanítványommá minden népet, és akkor jó, de mégis hogy? Nem tudunk senkit se meggyőzni, se rákényszeríteni, és nem is lehet, mert Isten előtt a szabad akarat a szent. Mindenki szabad akaratából kell válaszoljon az ő szeretetére, az ő hívására. Tehát nem is az a feladatunk, hogy bárkit meggyőzzünk. És még csodákat se tudunk tenni, hogy hát ha azok által meggyőződnek és komolyan veszik az ige hirdetést. Hát akkor mi a mi dolgunk, és akkor mégis mivel vagyunk felfegyverezve, hogy ezt a küldetést végbe vigyük. Itt Szent Péter a levélben, Szent Leckében nagyon jól megfogalmazza, azt mondja, hogy legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. A mai világban itt ilyen többszörös válság van, ha bekapcsoljuk a tévét, vagy elolvasunk valami hírpoltárt, mindenütt csak rossz hírek vannak. Ilyen válság, olyan válság, amolyan válság, minden szinten csak válság és baj, és ha ezekbe úgy jó belegondolunk, és úgy bele is a jövőbe tekintve, hogy még olyan nagyon remény sincs, hogy ezek gyorsan és jó véget érjenek, ezek a válságos helyzetek. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de ha minden jó megy, nem sok jót. Hát akkor hogy lehet az, hogy a keresztények mégis békések, nyugodtak, derűsek, vidámak, sugárzik belőlük a szeretet, az öröm, mert a boldogságuknak, a derűjüknek, a békéjüknek az alapja nem az, hogy minden rendben van. Virágzik a gazdasági élet, nagyok a fizetések, olcsó a portéka az üzletben, hát ezt várhatjuk szerintem, hogy minden rendben legyen itt a földön, olyan nincs. Amióta Ádám és Éva ettek a tiltott gyümölcsbe, azóta úgy elromlottak a dolgok, és a dolgok nem jó felé mennek. Ha ránk van bízva, akkor pláne nem.
De Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.

Nem automatikusan működik. Jézus hiába halt meg mindenkiért, hiába támad fel, és hiába ad mindenkinek üdvösséget, ettől még nem üdvözül mindenki automatikusan. Ezt az ajándékot el kell fogadni, szabadon. Aki akarja, azt mondja, nem érdekel, köszönöm szépen, és aki megnyitja a szívét, és megbánja a bűneit, és befogadja ezt a csodálatos ajándékot, a megváltás ingyenes ajándékát Istentől, azoknak új élete van Krisztusban, újjászületnek, és ezt a krisztusi életet élik, Isten szeretetében élnek már itt a földön, és aztán várják, hogy az egészen beteljesedjen majd a halál utáni örök, boldog életben. Na most, tehát a feladat az egyház minden tagja számára, legyen az apostol, legyen az püspök, legyen pap, legyen diakónus, legyen minden megkeresztelt világi Krisztus hívő. A feladatunk az, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről, erről a csodálatos ajándékról, amit Jézus elhozott nekünk, a megváltást, az üdvösséget, és hogy minden embernek elmondjuk, hogy ő is megteheti ezt. Ha megnyitja a szívét, befogadhatja az Isten szeretetét, amit nem kell megérdemelni, nem lehet kifizetni, és hogy a mennyországban, ez lehet, hogy botrányosan hangzik, de sajnálom, ezt el kell mondjam, a mennyországban nem az jut be, aki jó ember. Sokszor az van a fejünkben, hogy a gonoszok mennek a pokolba, a jó emberek mennek a mennyországba. Nem, testvérek, szó sincs róla. A mennyországba nem a jó emberek mennek be. Tudjátok, hogy miért nem? Mert nincsenek jó emberek. Mert mindnyájan vétkeztek és nélkülözik Isten dicsőségét. Olyan ember nincs, aki nem vétkezett soha. Tehát olyan ember nincs, aki megérdemelné a mennyországot. Ezért volt szükség megváltásra. Ha minden jó ember üdvözülne csak úgy, mert megérdemli, akkor Jézus nem kellett volna értünk emberré legyen, meghaljon, szenvedjen, feltámadjon. Akkor egyszerűen csak jó embernek kell lenni, és kész. Megváltásra szüksége van minden embernek, aki még úgy gondolja magáról, hogy jó ember, annak is. Mert a bűn ott munkálkodik bennünk, örököltük az Ádámtól és Évától, tehát nem feltétlenül mi rontottuk el a dolgokat, de a rosszra való hajlamot, az Istentől való elszakadtság állapotát megörököltük. Na most, ha befogadtuk a szívünkbe ezt az ajándékot, Isten szeretetét, a megváltást, akkor Isten lelke, akit itt Jézus megígér, ugye a más vigasztalót, elkezd bennünk munkálkodni, és átformál minket, és egyre inkább tudunk hasonlítani Krisztushoz. Nem azért, mert mi ügyesek vagyunk, hanem azért, mert engedjük, hogy Isten lelke átformáljon minket. És amint ez a Szentlélek munkája, ez az újjáteremtés, ez folyamatban van bennünk, úgy jó esetben kezd látszani is rajtunk. És az emberek megkérdezik, hogy lehetsz te nyugodt, amikor mindenütt csak válság van, mindenütt csak probléma van, hogy lehetsz te nyugodt? Hogy lehetsz derűs? Minek örülsz? Mikor tudom, hogy te is küszködsz az életedbe problémákkal, mint ahogy én is, meg mindenki más is. Mi a reménységednek az oka? És itt mondja Szent Péter, na erre mindig készen kell álljunk, hogy elmondjuk. Tegnap megünnepeltük a Mária Rádió 20. születésnapját, egész évben ünneplünk, ugye, és a Sepsi Szentgyörgyi stúdiónknak a 12. születésnapját, és a prédikációban a papbácsi elmondta, hogy egy ember, aki az életének a nagy részét Istentől, templomtól elszakadva töltött el, egyszer csak valakinél hallgatta Mária Rádiót, és egy egyház történelmi műsort hallgatott. Ami hát egy elméletileg egy kicsit száraz téma. És annyit hallott Fodor József, általános helynök atya, nyugodjon békében, nemrég temettük el, sokáig szolgálta Isten népét, én is sokat köszönhetek neki, személyesen is. Egyszerűen elmondta, hogy a testvérek, itt nincs mit szépíteni, az egyház történetében volt bizony sok bűn is. Az egyházi személyek, és bizony követtek el hibákat, követtek el bűnöket, botrányok is voltak, és Isten ennek ellenére, hogy az egyház emberekből, bűnös emberekből áll, mégis megváltoztatta a világot. A 2000 év alatt átformálta a világot, és nagyon sok jó dolgot cselekedett Isten az egyház által az évszázadok folyamán. Ez így működik. Vannak bűnök is, emberi gyengeség is, és Isten mégis tud cselekedni, ha engedjük, ha hagyjuk. És ez az ember ezen az őszinte megvalláson keresztül, hogy valahogy elkezdett gondolkozni. Átgondolta az életét, azóta nagyon sokat hallgatja a Mária Rádiót, és azóta
Volt első áldozó, mert nem volt. 65 évesen rájött, hogy nem volt első áldozó.

0: mert minek azt, ugye? És új életet kapott. Egy egyház történelmi műsortól. Sose tudjuk, hogy mi érinti meg a másik embert. De készen kell álljunk arról, hogy őszintén elmondjuk a reménységünknek az okát. Azt mondja Szent Péter apostol, hogy szeliden tegyétek. Tehát nem kell nyomni erőszakkal az evangéliumot a másiknak a torkán. Ilyen szektás módon, világvégével ijeszgetve, meg mit tudom én miket mondani, hogy már pedig te meg kell térjél. Hát ki vagyok én, hogy a másikat kioktassam, meg rákényszerítsem bármire is. Szeliden. Testvérem, én is gyenge vagyok. Én is botladozok. Én se vagyok még szent, egyáltalán nem. Sőt, nagyon messze vagyok ettől, de Isten bennem munkálkodó kegyelme, mikor engedem, és mikor hagyom, akkor olyan szép dolgokat cselekszik bennem, hogy néha nekem is tényleg ezekben a jó pillanataimban, még én is csodálkozok magamon, hogy igen, Isten általam tesz jó dolgokat, szép dolgokat. Ez a diakónus is, amikor elment az igét hirdetni Szamáriába, nem tudott ő csodákat tenni. Azt tette, amit kellett. Hirdette az evangéliumot. A csodákat pedig Isten cselekedte. A legnagyobb csoda pedig nem az, hogy a megszállottakból kimennek a gonosz lelkek. A legnagyobb csoda nem az, hogy a béna vagy a sánta meggyógyul. A legnagyobb csoda az, ha én megtérek. A legnagyobb csoda az, ha egy másik ember átgondolja az életét, és megnyitja a szívét Isten előtt. De még, mint mondtam, mi nem tudunk senkit se meggyőzni. Hát akkor mit kell csináljunk? Tanúságot kell tegyünk. Szeliden, egyszerűen, nem erőszakosan, nem ilyen szektás módon, hanem csak szerényen, egyszerűen tanúságot tenni arról, hogy Isten mire képes. Tehát mi a mi fegyvereink? Hát ez az egyszerűség, a szelídség, a szeretet, mondjam összefoglaló szóval a hitelesség. Mert valljuk be őszintén, hogy én se vagyok szent. De törekszem, őszintén törekszem. Mikor jobban, mikor kevésbé sikerül, de törekszem, próbálkozom. Tehát őszintének kell lenni. És elmondani az örömhír lényegét. Tanúságot tenni róla. És akkor mitől fog meggyőződni a másik? Hát tőlem biztos, hogy nem. De a Szentlélek, akit az Atya elküldött, ugye Jézus itt megígérte az evangéliumban, ő meg tudja győzni a másik embert, ő ott van benne. Bennem is bennem van, tud sugni nekem szavakat, hogy miről beszéljek, és a másik embert meg belülről meg tudja győzni, hogy valahogy érzi a belsejében, hogy mindez, amit hall, ez tényleg igaz. Tehát én nem tudom meggyőzni, de a benne lakó Szentlélek úgy rábólogat belülről, hogy ez komoly. Ezt komolyan kell venni. Tehát a Szentlélek a mi fegyverünk, mondjam így, mert amúgy meggyőzni senkit nem tudunk. És akkor hogyan tudunk ebben fejlődni? Hát így, hogy elkezdjük tőlünk telhető legjobban, Isten segítségét kérve, befogadva, teljesíteni a parancsokat, szeretni a jó Istent, szeretni a fele barátot. Magyarul őszintén törekedni Jézus Krisztus követésére, és egy csodálatos ígéretet kaptunk itt. Aki szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. A másik helyen azt olvassuk János evangéliumában, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te küldtél. Az Isten megismerése, az az örök élet. Mi fel se tudjuk fogni ezt. Megismerni az Istent. Ki ismeri az Istent? Hát jó, hallottunk róla, jártunk hittanra, voltunk első áldozók, bérmálkozunk, stb. Ki ismeri az Istent? Az ismeri az Istent, aki nem csak hallott róla másoktól, hanem valahogy megvolt a találkozás élménye is, és vele él. És ez a megismerés, ez egy életen keresztül folytatódik, mert nem tudjuk befogadni. A mi véges lényünk az Isten végtelenségét nem tudja teljes mértékben befogadni. Tehát ez egy életre szóló feladat, hogy törekedjünk arra, hogy szeretetben éljünk, szeressük Istent, és ő megmutatja magát nekünk, kinyilatkoztatja magát nekünk, hogy egyre jobban megismerjük őt. És ez az örök élet, hogy egyre jobban megismerjük őt. És ahogy megismerem őt, akkor már nem tudok ugyanúgy élni, ha Jézus barátjának nevez engem a bűnös, a gyarló, kicsi porszemet, az ember szívét megérinti, és akkor tényleg őszintén próbálok úgy törekedni arra, úgy élni, hogy méltó legyek ő hozzá, ehhez a szeretethez, ehhez a kiválasztottsághoz, ehhez a barátsághoz, amire méltó nem vagyok, de törekednem kell arra, hogy ezt őszintén megéljem. Testvérek, a feladat tehát az, tanúságot tegyünk Jézusról, az életünkkel, a szavainkkal, És ehhez a Szentlélek erejét kaptuk ígéretként, hogy ő segít nekünk ebben, nem mi kell meggyőzünk senkit, majd a Szentlélek cselekszik. A mi feladatunk az, hogy egyre hitelesebben tegyük ezt, törekedjünk a szeretetben való életre, és őszintén kérjük az Istent minden nap, hogy tárd fel magad egyre jobban, hogy egyre jobban megismerjelek téged. És ahhoz ez a folyamat zajlik, egyre jobban feltárja az ő titkait, az ő lényét előttem, akkor szívemből mindig feltör újból és újból a dicsőítés, és egyre hitelesebben tudok élni, és egyre lelkesebben tudok róla tanúságot tenni. És egyszer csak arra ébredek, a föld életem véget ért, és ott állok szemtől szembe az Istennel, aki még annál is sokkal csodálatosabb, mint amilyennek megismertem itt a földön. És ez a jóság, ez a szeretet, amit tapasztaltam itt piciben, a földi életben, ez ott rám szakad a mennyországban, a maga teljességében, az én szívemből pedig feltör a hála, a dicsőítés, és így egész örökké valóságon át dicsőíteni fogom őt az angyalokkal, a szentekkel együtt, és veletek is, hiszem testvérek, adja Isten, hogy így legyen. Amen.
1: Szent Lélektől született.

0: házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvér támadását, és az örök életet.
1: Amen. Testvéreim, a mennyei atya azt akarja, hogy kövessük szent fiát, kérjük ehhez bizalommal az ő segítségét.
2: Hogy egy házad mindig Krisztus útján járjon.
1: Kérünk,
2: hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat.
0: Kérünk téged,
1: ennyi?
2: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanulságot Krisztusban való hitükről.
0: Kérünk, még mondhatsz egyet,
3: add meg nekünk, Urunk, hogy őszintén vágyjunk arra szívünkből, hogy téged egyre jobban megismerjünk, és ami szeretetünkre adott válaszként egyre jobban megismerjünk téged. Kérünk,
0: téged hallgass meg minket.
3: Küld el nekünk szent lelkedet, hogy átformálja a szívünket, az életünket, egyre jobban hasonlítsunk hozzád, és ő segítsen nekünk tanúságot tenni, és ő győzze meg azokat, akiknek beszélünk rólad.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Mennyei atyánk, hallgass meg hittel és gyermeki bizalommal elé terjesztett kéréseinket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, tegyünk tanúságot róla, és így elnyerjük az örök életet Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten színe előtt. Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jóvoltodból megtisztulva atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk. Krisztus,

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megdörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. Ezután megparancsolta nekik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezzünk tehát Szent Atyán Krisztusról, a te fiadról, ami üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt halál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És hát, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökkivalóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel, minden püspökkel, pappal, diákonussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg Péter és Jolán testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, védőszentjeinkkel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

testének és vérének egyesítése. Hozd meg, légy szíves, tegyél ide át ebből, mert igen sokan el senki. Vegyél ki.

0: Isten báránya. Nézzétek, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik törekednek megmaradni Jézus barátságában és szeretetében, mert mindörökké vele lehetnek, élhetnek. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre.
1: Hiszen Uram is hallom,
2: Isten fia,

amiben most részesülünk.

választottak ki, hogy igazságoknak jöjjön, az üldözötteknek vélemben szíjen, és népetnek jobb ásztra jöjjön, add, hogy mielőtt szentjeink között tiszteltessük, tanítása és példája, világító jel legyen, mindannyiunk számára.

0: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, mondja az Úr, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vígasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Álljója! Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Egy kicsit jó. Hirdetések lesznek, aztán egy pár szót Szilágyi Laci diákonus kisatya, vagy hogy hívjam másképpen, testvér. Szól egy pár szót a Mária Rádióról, aztán kimenet korot jobb oldalon. Ott lehet adni a pénzünk egy részét, ha van, ugye, ha hoztunk. A jövő héten a szentmiséket több ok is van, átteszem 6 órára, nem lesz már, tehát, bocsánat, 6 órára volt most, 7 órára teszem, azért is, hogy az esváldozókkal is tudok akkor korábban foglalkozni, például egyelőre pénteken, de nincs kizárva, hogy később majd csütörtök, péntek, szombat, és korábban, mint 5:30, nem nagyon tudom, mert 5 órakor jönnek egyesek haza, vagy szülők, vagy... Tehát több oka van, a másik az, hogy ne legyen egyszerre a szomszéd plebániákkal, hogyha kell egymáson segíteni, akkor meg különben is a nyári időben, itt későbben szokott lenni 7 órakor a mise, kertbe is tudnak akkor dolgozni. Hát most azért nem volt annyi eső, hogy ne lehessen, még mindig ugye kellene imádkozzunk esőért, továbbra is fogunk. Tehát a jövő héten a szentmisék este 7 órától lesznek, hónap este 7-től idős Szemcsuk Lajosért, évfordulós. Kedden itt nem lesz szentmise, szerdán az én szándékon este 7 órától, csütörtökön pedig Urunk mennybe menetele áldozó csütörtök, reggel 9 órakor lesz szentmise, kérem az iskolából gyerekek, 2 gyerek kérezzen el, hogy jöjjenek minisztrálni. Pénteken este 7 órától lesz Berecki Kálmáné tévfordulós, szombaton este 7-től Nisztor Lajos és Erzsébet tévfordulós, Diana szülei, tehát ott tudjuk, hogy kiről van szó. Vasárnap pedig 9 órától Illés János és Erzsébet évfordulós. Hétfőn este 8 órától a fiatalokat várom. Pénteken 5:30-tól, tehát az első áldozóknak lesz felkészítő, és szombaton is 9:30-től felkészítő, és utána 10:45, legkésőbb ugye 10:30, már 4-kor jöhetnek, mert hogyha tanulják az énekeket, a végén énekelni szoktunk, az jó, hogyha nem csak ez a pár gyerek énekel, hanem mások is. Tehát nagyjából ennyi lenne a hirdetés. Most még, ha valaki szeretne ajándékot első áldozandó gyerekeknek, akkor most szóljanak, mert ma délben találkozom egy kegytárgyas barátommal, és akkor még tudok tőle vásárolni. Lehet.
2: Amint már említettem a szembeszédben, ünnepelünk. Ebben az évben hálát adunk Istennek, hogy 20 éves az Erdélyi Mária Rádió. Hát az elején, mikor hallottam, hogy ez a rádió úgy működik, hogy semmilyen más bevételi forrása nincsen, hiszen reklám sincs benne, tehát nem hadományoz senki, tehát reklámokért vagy más dolgok miatt, politika sincs benne, tehát más ilyen jövedelmünk sincsen. Csak a hallgatók adományaiból fel lehet tartani egy rádiót. Itt Erdélyben, ahol kétszeresen is kisebbségben élünk, katolikusként is, magyarként is. Hát tényleg hála legyen a jó Istennek, hogy megértük, 20 éve ez a rádió Isten dicsőségére és a mi lelkünk üdvére működik. Köszönjük a szűzanyának is, hogy ez az ajándék ő általa érkezett és marad fenn itt közöttünk. De az Istennek való hálaadás után meg kell köszönjük mindazoknak, akiknek itt a Földön köszönhetjük, hogy ez a rádió él. És lehet, hogy meg fognak lepődni, de ezt elsősorban önöknek is meg kell köszönjük. Ha nem lennének olyan emberek, akik szeretik, akik hallgatják az Erdélyi Mária Rádiót, és akik imájukkal és adományaikat támogatják, akkor nem lenne Erdélyben Mária Rádió. Ezt a 20 évet nem érhettük volna meg önök nélkül. Úgyhogy a Jóisten után önöknek szeretném megköszönni. Köszönjük, hogy szeretik, hogy hallgatják a Mária Rádiót, és hogy imádkoznak velünk és értünk,
1: és ahogy tehetik, akkor adományaikkal is támogatnak minket. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse mindenkinek. Nagyon sok éve munkálkodik itt önök között Pap Irén önkéntesünk, akinek szintén meg kell köszönjem az önkéntes szolgálatát. Jóisten áldja meg őt is. És nem utolsó sorban szeretném megköszönni Jani atyának. Jani atyának, aki szívemhez közel áll, személyesen is mindig nagyon nagy szeretettel viszonyult hozzám személyesen is, de a Mária Rádiót is tudom, hogy nem csak úgy felszínesen, nem csak úgy hivatalból, hanem tényleg őszintén szereti. Minden évben, nem is tudom már hány éve, tizenvalahány éve, minden évben vállal szívesen egy hét szentmise közvetítést a rádióban. Ahogy én mondom, úgy rakja a szentmisék időpontjait is, tehát ebből a szempontból is rugalmas, amikor akartam, mindig vállalta, tényleg kérdés és egyéb kifogások keresése nélkül. Ezért nagyon hálás vagyok neki, hiszen a Mária Rádió közvetített szentmisék nélkül elképzelhetetlen lenne. És nem utolsó sorban megemlítem, hogy nem csak a szentmiséket vállalja egy évben egyszer, egy hétig, hanem éveken keresztül műsort is vállalt az Erdélyi Mária Rádióban. Szívvel, lélekkel beszámolt az ő zarándok útjairól, és hiszem, hogy ezeket az élményeket megosztva sok embernek a lelkét építette. És amikor itt van ez a 20 év, és Istennek hálát adunk, akkor itt az idő, megköszönjük azoknak is, akik egy kicsit hozzátettek azért, hogy ez a rádió működjön, és szép legyen, és jó legyen, építő legyen mindazok számára, akik hallgatják. És ezért most egy ilyen jelképes gesztussal, egy oklevéllel szeretnénk Jani atyának megköszönni mindazt, amit a Mária Rádióért tett. Isten fizesse, Jani atya, adjon neked, jó Isten, még erőt, egészséget és sok kegyelmet.
0: Hát ha a mennyország bejáratánál Szent Péter elfogadja, az volna a legjobb.
2: Köszönöm szépen.
1: És ahogy megígértem, itt látták kedves kolléganőmet, biztos, hogy kiszúrták, hiszen ő az egyetlen itt rajtam kívül, aki nem helybéli. Gondolom a templomban a múlt héten megígértem, hogy Szűcs Tíme a kolléganőmet, akinek a nevét és a hangját valószínűleg a hűséges hallgatók ismerik a rádióból, most megtekinthetik élet nagyságban. Itt van közöttünk, aki akar, megismerkedhet vele, beszélgethet vele, és amint Jani atya is mondta, itt a templomból kifele menet, itt vannak a Mária Rádiós tárgyak kitéve. Vigyék szeretettel, és aki teheti, legyen nagy lelkű, és cserébe adományozzon a Mária Rádió számára. Örömmel állunk rendelkezésre, amúgy Tímea és én is, hogy ha akarnak, válaszolunk a kérdéseikre, hogy meghallgatjuk az önök élményeit. Mit adott ez a rádió önöknek az elmúlt 20 évben?
0: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya.

0: Kedves hallgatók, személyiség közvetítettünk Csernakeresztúrról, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott Tóth János plébános. Az igét Szilágyi László állandó diákonus hirdette. A kántori szolgálatot ellátta Szemcsuk Jakab. A technikában Péter Géza Damian Nimrod segített, és a mikrofonnál Pap Raymond Dávid hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Csernakeresztúri plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A csodás Dél-Erdélyben, a Retyezát és a Déli Kárpátok árnyékában napsütötte lankás dombok között terül el a kis falu Csernakeresztúr Hunyad megyében. A nagylaki határátkelőtől 200 kilométerre Déva és Vajdahunyad között található, a Cserna folyótól nyugatra fekszik. Nevének eredetiről elmondható, hogy mint a helység nevekben mindig a keresztúr itt is arra utal, hogy egykori templomát a Szent Kereszt tiszteletére emelték. Először 1302-ben említik, majd 1365-ben Krisztúr, 1367-ben pedig Keresztúr néven. A megye legnépesebb magyar lakta helysége, több mint felét bukovinai székelyek leszármazottai lakják. Őseink az 1764-es madéfalvi veszedelemkor menekültek Bukovinába, és öt faluban telepedtek le, és pedig Isten segíts, fogadj Isten, Hadik falva, András falva, József falva, majd innen telepíti 1911-ben a magyar állam a mai faluba Csernakeresztúrra. Barcsai Andor és Szabó Imre a korábban saját maguk által felvásárolt birtokra 620-630 bukovinai székelyt telepített, részben az öt bukovinai székely faluból, részben az aldunai telepes falvakból. A telepítéssel a korábbi faluhoz csatlakozva Csángó telep jött létre. Az akkoriban hivatalosan is használt Csángó szót a telepesek még Gúnynénnek érezték, de az újabb nemzedékek önelnevezésükként fogadták el. Az ő utódaikat a telepítés után régi magyaroknak nevezték. A lakók nagy része korábban a vajdahunyadi nehézipari üzemekben dolgozott, az 1990-es években sok Csángó család a falu kedvező adottságait kihasználva vendégszobát alakított ki, vagy panziót nyitott. Látnivalók a faluban a vízimalom, a Csángó tájház, a régi református templom megmaradt tornya, a torony és a falu fölé emelkedő dombon az 1882-ben épült fa erkélyes ortodox templom. Letelepedésük után 1915-16-ban templomot építenek, 1920-ban katolikus iskolát indítanak. A falu közössége mai napig büszke hagyományaira. A piskitelepi plébános és hunyadi főesperes Nyújtódi Jancsó Ernő vallásos székely népet a megfelelő lelki gondozásban és nevelésben részesítette. Csernakeresztúr ekkor piskitelep filiája volt. Sok utánajárás után és a megfelelő anyagi háttérrel 1914-ben letették Csernakeresztúron az új katolikus templom alapkövét. Jancsó Ernő főesperes hirtelen halála és a háború miatt megtorpant a templom építésének az üteme, de 1916. szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Hobot József, alesperes plébános mégis megáldotta az új templomot és átadta rendeltetésének. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálembe felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben, majd szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen ered az elnevezés, Szent Kereszt felmagasztalása. 1918-ban Csernakeresztúr önálló plébánia lett. Egyelőre a régi furkaféle ház szolgált plébániának. 1944-45-ben az egyházközség új katolikus iskolát épített, amit azonban 1948-ban államosítottak. 1948. október 13-án meghalt Dézsi Lajos, a hitközség plébánossa, aki 1919-től kezdve hűségesen szolgálta híveit 3 évtizeden át. Az új plébános Kósa József idejében 1955-ben épült fel az új plébánia, aki 1971-ig haláláig itt szolgált. A templom főoltárán egy fa feszület áll a korpusszal, két mellékoltárán Jézus szíve és a Lourdi szűzanya szobrai. Ezen kívül még a Szent József, Szent Pió, Szent Rita és a templom bejáratánál a Szent Antal szobrok láthatók. A templom előtt jobbról egy nagy márványfeszületet és balról Mária világkirálynő a kis Jézussal szobrát helyezték el, és még egy fakereszt a Bukovinából beköltöztetett csángók tiszteletére van állítva. Az egyházközség katolikusok lélekszáma 700, a filián meg 150. A Cserna keresztúri Szentkereszt felmagasztalása plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség Hunyadi főesperesi kerületéhez tartozik. A búcsús ünnepe szeptember 14, örökös szentségimádási nap július 20. Filiája a Piski telep oldalagosan ellátott plébánia, és a templomot Lönhárt Ferenc püspök idejében építették 1885-86 között. A templomot 1886. augusztus 22-én szentelték fel Szent István király tiszteletére. Ekkor a katolikusok száma mindegy 980 volt. A templomot Jancsó Ernő fő esperes plébános idején 1904 nyarán megnagyobbították, oldalhajókkal kibővítették. Oltáregylet is alakult 1904-ben Jancsó Ernő fő esperes plébános idejében. Piski telepen a templom mögött egy kripta is épült, hiszen a Nagyágon született és Piski telepen nevelkedett Lönhár Ferenc püspök végrendeletében azt kérte, hogy Piski telepén helyezzék örök nyugalomra. Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, búcsús ünnepe augusztus 20, örökös szentségimádási nap július 14. A gyulafehérvári egyházmegye, valamint a Cserna keresztúri plébánia honlapjáról vett értékes információk alapján a műsort szerkesztette Gábor Anna. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Egy fény sugár a lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es útra

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rózsafüzért közvetítünk a Vajdahunyadi Nagy Boldogasszony plébánia templomból, melyet a tisztelendő úr a hívekkel mond. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki vagy a mennyek,

0: földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áldott szeretett lángolt kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy.

0: Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára a szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsőséges

0: úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára a szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áll a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradj szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.

Istenünk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áraszt szeretet lángolt kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.

0: aki a halálból feltámadt,
1: asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.

0: Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára a szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második szentitok, aki a mennybe fölment. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: dicsőségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: üdvözl, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldötte, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlé Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldött.

0: Üdvözlél, Mária, halasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Üdvözlé, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, halasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Üdvözlél, Mária, halasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Üdvözlél, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlél, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

Halasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg mi

0: Amen.
1: A negyedik szentító, aki téged szentszűz, amely befölved, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheznek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szív, amennybe fölvett.

0: jelenben.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Tűnődik szentító, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk,

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Máriát, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, megbennek koronasztal.

0: üdvözlél, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

üdvözlégy Mária, magasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: áldását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, olasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhed meg gyümölcsi Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlé Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mindenek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlé Mária, balasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed megjövendő Jézus, téged szent szűz a mennyben megjövendő.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségen, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlé Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a mennyedetnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: Amen.
1: Üdvözlél Mária, gonosztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek jelentse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Üdvözlégy Mária, vasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Szűzanyánk, mi esdve kérünk, hallgass meg fohászaink, gyógyítsd be a gyűlölet és széthúzás sebeit, mennyei fényeddel árazd el szívünket, hogy egység és szeretet legyen a lelkünkben. Amen. Jézus, védd meg és mentsd meg a meg nem születetteket. Imádott Jézusunk, kérünk, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen. 12. Klement pápa hála imáját imádkozzuk. Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amiket a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig volt. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazádig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztus tavallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megértek. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden általad, csak egy legyen utam, a hit, az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekedet. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó Szűzanyám, szólj érdememben, hogy veled lehessek egy koronna mennyekben. Amen. Béke királynője, üdvösség anyja, apostolok királynője, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Kedves hallgatók, rózsafüzért közvetítettünk a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Húsvét 6. vasárnapján vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzak kéretemet, Urunkhoz, Istenhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városában, és hirdetni kezdte Krisztus. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat Krisztus szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életeteket miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és megmutatom neki magamat.

Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Mindnyájan egy mélységes hiányt érzünk, ha egy kedves szerettünket elveszítjük. Minél közelebb áll hozzánk ez a személy, annál nagyobbnak érezzük a hiányát és a magányt. Amikor például valaki sok évi házasság után elveszíti a házastársát, úgy érzi, hogy önmagából veszített el egy darabot. Ugyanez igaz az apostolokra.

és nehéz is volt felfogni ezt a gondolatot, hogy Jézus magukra hagyja őket. Amikor Krisztus felismerte félelmüket, megígérte nekik, hogy nem hagyja őket egyedül, nem lesznek árvák. Elküldi nekik a Szent Lelket. Kedves testvérek, Krisztus bennünket sem hagy egyedül. Ő velünk van, mellettünk áll. Éppen ezért meg kell tanulnunk felfedezni az ő jelenlétét életünkben. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, hallottuk az evangéliumban. A Szentlélek jelenléte az életünkben válaszadásra kötelez bennünket. Az engedelmesség válaszára. Meg kell tartanunk Krisztus parancsait. Az Ószövetségben például Izrael népe újra és újra hűtlen volt az Istennel kötött szövetséghez. A Szentlélek ajándékaival mi már képesek vagyunk engedelmeskedni Isten parancsainak. Az engedelmesség ajándéka megköveteli a mi szabad együttműködésünket is. A Szentlélek segíteni fog nekünk. De nekünk is el kell fogadnunk ezt a segítséget, és valóban törekednünk kell mindannak a tökéletesítésére az életünkben, amit kér tőlünk az Isten. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki, mondja Jézus. Mivel teremtmények vagyunk, az Isten törvényeivel való engedelmesség az egyetlen helyes hozzáállás, amellyel Isten előtt állhatunk. Máskülönben úgy történik, hogy vagy fennáll a veszélye annak, hogy lealacsonyítjuk Istent egy ideává, egy puszta fogalommal. Az engedelmesség igazságában élünk, felismerjük Isten igazságát is, az ő nagyságát. Biztosan sokat segítenek az Isten létezését bizonyító érvek, például tanulmányaink, kutatásaink, imádságaink során. Mégis a készség, hogy engedelmesen kövessük őt, az a legbiztosabb út Isten megismerése felé, kedves testvérek, kedves hallgatók. Krisztus ígérete még annál is nagyobb, hogy képesek legyünk megérteni ezt, hiszen ez meghívás arra, hogy belekapcsolódjunk a Szent Háromság életébe. Minél jobban ismerlek, annál jobban szeretlek, szokták mondani a szerelmesek egymásnak. Félelmetes igazság ez, mert mintha azt mondaná, amit a régi latinok közmondását csiszoltak, ignoti nulla cupido, vagyis az ismeretlen nem vonz. Amit nem ismerünk, az nem tud ránk hatást gyakorolni. Amit nem ismerünk, az sosem fogjuk megszeretni. Az első lépés a szeretet útján, kedves testvére, kedves hallgatóim, az a ismerkedés. És minél mélyebb lesz az ismerkedés, annál igazibb, mélyebb és tartalmasabb lesz a szeretet. De a szeretet logikája nem csupán ennyi. Aki igazán szeret valakit, az benső kényszert érez arra, hogy beszéljen a szeretet személlyel. És beszéljen róla. Tegyen tanúságot róla. Ebben a tekintetben az apostolok utolérhetetlenek voltak. Pünkösd után olyan fáradhatatlanul működtek, hogy az elképesztő, páratlan. Péter

0: hol itt van, hol ott, Szent János apostol, hol itt, hol ott, Barnabás, Fülöp, és sorolhatnám. Alig lehet nyomon követni őket, buzgóságuk szintere folyamatosan változik. A mai első olvasmányban arról hallottunk beszámolót, hogy Fülöp diakónus elment Szamária városába, és hirdetni kezdte Krisztust. Az még érthető lett volna, hogy Izrael valamelyik városába megy, de hát, hogy Szamáriába, zsidó ember számára ez érthetetlen. Fülöpnek ez azonban teljesen természetes, mert a szamáriaiaknak is jogukban állt megismerni a feltámadt Jézus Krisztust, azt, akit ő, Fülöp, rajongásig szeret. És nagy sikere van. Fülöp megkezdett munkáját, Péter és János apostol teszi teljessé azzal, hogy a Fülöp által megkeresztelt híveket megbérmálják. Lehívják rájuk a Szent Lelket. A hittanórákon gyermekkorunkban azt tanultuk, hogy a Szent Lélek a maga 7 ajándékával érkezik a bérmálkozók lelkébe, ha azok komolyan készülnek életük ezen nagy eseményére, és kinyitják a lelküket az érkező felé. A 7 ajándék, ismételjük át, a következő: a bölcsesség, a tudomány, az értelem, a tanács, a lelki erősség, a jámborság és az Úr félelmének a lelke. Ahhoz, hogy igazán szép, tartalmas és vonzó keresztény életet élhessünk, kedves testvéreim, mind a 7 ajándékra igen nagy szükségünk van. Hogy miért? Azt írja Szent Péter apostol a mai szent leckében: szeretteim, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja a ti reményeteknek. Nos, kedves testvérek, kedves hallgatóim, hogy ennek megfelelhessünk valóban, igen nagy szükségünk van a Szentlélek adományaira. Csak ezek az adományok értetik meg velünk, hogy a mi hitünk az nem parancsok halmaza, hogy ez sem szabad, az sincs megengedve, nem tiltások özöne, hanem a lelki szabadság, a félelmetes élet, a másokra figyelő élet, a boldog és másokat is boldogító, a szeretetben kibontakozó élet öröme. Csak ezen adományok birtokában tud szíven találni Jézusnak a mai evangéliumban elhangzott szavai, tanítása: aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, és én is szeretni fogom. Hogy is mondtuk az imént? Minél jobban ismerlek, annál jobban szeretlek. Csak a Szentlélek ajándékai vezethetnek el bennünket Jézus ismeretének arra a szintjére, amikor már annyira szeretem őt, hogy bármit is kér tőlem, bármit is parancsol nekem, azt úgy fogadom, mint a szerelmes a szerelmestől. Egy hindú történet szerint a falusi ember fölkereste a szent embert, aki egy fa alatt meditált, és előadta a kérését, hogy szent ember, azért jöttem, hogy meg szeretném látni az Istent. Mutasd meg nekem, kérlek, hogyan tapasztalhatom meg őt. A szent ember jellemző módon nem válaszolt semmit, csak meditált tovább. A mi falusi emberünk nem adta fel, napokon át kitartóan jött, és újra meg újra elmondta a kérését. Kitartását látva ez a szent ember végül azt mondta: úgy látom, hogy valóban szeretnél találkozni Istennel, ma délután én lemegyek a folyóba füredni. Találkozzunk ott. Mikor a folyóban voltak, a szent ember keményen megragadta a kereső emberünk fejét, a víz alá nyomta, és ott tartotta jó hosszú ideig. A falusi kézzel lábbal kapálózott, pár perc múlva elengedte, és ezt mondta, holnap gyere megint a fügefa alá. Másnap, amikor emberünk odaért, azt kérdezte tőle, mondd meg nekem, hogy miért kapálóztál olyan erősen, amikor a fejedet a víz alá nyomtam. Azért, válaszolta, mert levegő után kapkodtam, hát egyértelmű, levegő nélkül elpusztultam volna. Erre a szent ember mosolyogva így szólt, ha Isten után is olyan kétségbe esetten vágyódsz, ahogy a levegő után vágyakoztál és kapkodtál, akkor biztosan megtalálod őt. Ezt a kis történetet Anthony de Mello jezsuita atya írja le Kapcsolat című könyvében. A Szentlélek Úristen az, aki lelkünkbe oltja az Isten utáni szomjat, a kereső kitartás bátorságát, a szeretet minden akadályt legyőző erejét, azt az erőt, hogy Jézust úgy szeressük, ahogy méltó hozzá. És ez elvárható tőlünk. A vigasztaló Szentlélek, akit Jézus elküld, az igazság lelke. És mekkora szükségük volt, kedves testvérek, kedves hallgatóim, a tanítványoknak is arra, hogy tisztán lássanak, mennyi mindent kellett megtanulniuk, megérteniük, fölfedezniük Jézus föltámadásával kapcsán. Mennyi mindent kellett elterveznünk az imádságnak, az igehirdetésnek, a hit tanításának, milyen formáját kellett kitalálniuk, a közösség életét és szolgálatát, vajon hogyan kellett megszervezniük Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után. Így született meg az egyház ezekből a töprengésekből. Kedves testvérek, Jézus földi személye nincs többé velük. Nem fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, nehézségeikkel, kételjeikkel, úgy, ahogyan azt korábban tették. Mondhatjuk, saját lábukra kell állniuk. Felelős és önálló felnőttként vállalva ezt a krisztusi létformát, megvalósítva azt saját gyöngességeinek és az őket körülvevő világ idegenkedése közepette. Szent Péter apostol figyelmeztetése ebben a helyzetben születik, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a reményetek. Új kihívások, új lehetőségek, új megpróbáltatások és kísértések jelentkeztek az egyház életében is. Akkor is úgy volt, és most is így van. Jól esnék nekünk is oda tudni lépni a Mesterhez, és tanácsot és bátorítást kérni tőle. Ne feledjük azt, hogy az igazság lelke az velünk van. De ahhoz, hogy meghalljuk a hangját, ki kell lépnünk az előítéleteinkből, a merev szokásainkból, és nyitott szívvel engedelmesen figyelni kell tudnunk útmutatására, jelzéseire. Az ő szava szól az egyház tanításából, a keresztény közösség hitéből, a tiszta lelkiismereten keresztül. Veletek marad, és bennetek lakik a Szentlélek. Nem csak gyerekek játékos kérdése ez, hanem sok felnőtt, gyakran fájdalmas, öngyötrő kérdése is. Jézus egész életével arról tett tanúságot, hogy Isten mennyire szeret mindannyiunkat, minden egyes ember. A bűnösök iránti különleges figyelme bizonyította, hogy Isten a kezdeményező abban a szeretetben, amely megelőlegezi a bizalmat. Jézus élete és halála ezt a feltétlen szeretetet teljesíti és testesíti meg a világban, amelyiket ajándékba kap minden ember. Ez a szeretet azonban csak a mi együttműködésünkkel válhat termékenyé. Jézus búcsúszavaiban arra tanít meg, hogy a mi szeretetünknek milyennek kell lennie. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A parancsszónak rideg csengése van, kedves testvérek. Rögtön eszünkbe jut a tilalom. Felidéződik bennünk a szigor, a büntetés, a kényszer kellemetlen és megalázó világa. Jézus egyet parancsol számunkra, a szeretetet. Aki szeret, az természetesnek tartja azt, hogy a saját szempontjait és érdekeit alárendeli annak, akit szeret, vagyis engedelmeskedik neki. Jézus az engedelmesség szavában foglalta össze az Atyával való tökéletes egységét. Erre az engedelmességre szólít fel, akkor tud átölelni bennünket az Atya és Jézus szeretete, ha megnyílunk előtte, és befogadjuk azt. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, próbáljuk elképzelni magunkban a következő képeket, azért, hogy jobban megérthessük a mai szentírási szövegek üzenetét, jobban megérthessük az egyház fontosságát, mint intézmény, amelyben élünk, és amelyből élünk. Az egyház hasonlatos a folyóban vesztegelő óceánjáróhoz. Egy sötét vízű folyó szeli ketté a város egyik partján eléggé silányak a házak, míg a másik partján csodálatos paloták díszelegnek. A várost átszelő folyóban egy óriási óceánjáró vesztegel. Az egészben az a csodálatos, hogy az óceánjáró oldala a folyó egyik partjától a másikig ér, és egyszerűen döbbenetes, ahogyan ott áll a folyóban, mert nem ott van a hely, hanem az óceán. Ez az óceánjáró teste fekete, és iszonyatosan nagy. Ma, ha rágondolok, azt hiszem, hogy ez az óceánjáró az egyházhoz hasonlatos. És Noé jut eszembe, és az ő bárkája. Amikor Noé elkezdte építeni a bárkáját, akkor az igencsak furcsa látvány lehetett, kedves testvérek. De tényleg, igencsak megdöbbentő és értelmetlen lehetett az akkori embereknek, amikor ott készült az a hajó a mező kellős közepén. Még csak egy tócsa se volt a közelben. És a bárka látszólag arra született, hogy a támasztékokon elrothadjon. Mindenki Noén nevetett, ő pedig csak hallgatott és építkezett, de végül mégiscsak neki lett igaza. Amikor jött az áradat, nyolcad magával bement a bárkába, és az ajtót bezárta. Ekkor a szárazon megfeneklett hajó értelmet kapott, és méltóság teljesen emelkedett a víz fölé. Ez a bentlévőknek életet, míg a kintlevőknek vagy kint rekedteknek halált jelentett. Ugyanígy vagyunk az óceánjáróval is, kedves testvérek. Ez megfeneklett állapotban is hídként szolgál, az egyház is hídként szolgál a földi élet és a túlvilági élet között. Át lehet rajta jutni biztonságosan a jelen élet partjáról a másikra. Ha valaki máshol akar átkelni, azt elsodorja a halál folyója. Ugyanakkor gondolom, hogy amikor végül bekövetkezik az a nap, amikor a folyó megárad, akkor a hajó, mint Noé bárkája felemelkedik a víz felszínére. Ekkor, aki az óceánjáron lesz, az megmarad, aki nem, az belefullad az áradatba. Ugyanúgy, mint Noé idejében. A hajó fekete. Fekete, mert az egyház mennyasszony, akitől elvétetett a vőlegénye. Azt hiszi a világ, hogy megölte a vőlegényt, és azt hiszi, hogy az egyház halála is közel van már. De megfeledkeznek arról, hogy a húsvét után mindig föltámadás következik. Azt hiszik, hogy az egyház megfeneklett, hogy egy olyan valami, amit el kell távolítani. De akinek van esze, szeme és füle, az észreveszi, hogy ez az óceánjáró csodálatos és titokzatos, az ilyen nem nyugszik, amíg meg nem ismeri. Az eszesek olyanok, mint a vérbeli tengerészek, kedves testvérek, szüntelenül az óceánjárón jár az eszük, és minden törekvésük feléje irányul. Az egyház hasonlatos a sziklára épült városhoz. Egy hegynyi, tömör sziklán egy gyönyörű város áll. A város érdekessége, hogy inkább hasonlít egy várhoz, mint egy városhoz. A város házai teljesen egymásba illenek, fal a falba, tető a tetőbe, a külső falakon sok az ablak, az ajtó, de a város belső élete, a belső közlekedés kívülről nem látható. A falakon több helyen javító munkások dolgoznak. Hol állványokon, hol pedig köteleken ereszkedve le a falakon, szüntelenül építgetik, újítgatják, díszítgetik a falakat. A falak növekednek, szépülnek, sokszor restaurálás történik. A falakon sok helyen meglátszik az idő nyoma. Leomlott a vakolat. Aztán néhol vannak sebek is, golyók, ágyulövedékek nyomai. Az ellenség próbálta megrongálni ezeket a falakat. Ilyen az egyház is. A figyelmet a falak és a munkások tevékenysége vonja magára, holott legfontosabb a szikla, melyen áll ez a város. Ez ő, akiért mindenkinek dobban a szíve. Milyen csendesen, alázatosan, feltűnés nélkül szolgál, hátán tartva a szilárdan a romladozó házakat, a falakat. A szikla nem inog meg, nem omlik. Nem tetszelek senkinek, csak csendesen, szürkén tartja vállán a várost. Jöhet az ár, jöhetnek a nagy vizek, nem tudnak kárt tenni a városban. A szolgákat is a szikla csodálatossága vonza egy életre a falak építésének a munkájára. A falak, a házak szerepe csak is a szüntelen hála és dicséret. És ilyen az egyház, kedves testvérek. Az egyházon is 2 évezreden keresztül dolgoztak a munkások, és dolgoznak számtalan, ezer meg ezer szent, ezer meg ezer pap, szerzetes, apáca, elkötelezett világi hívő. Javítgatják, szépítgetik, csinosítgatják az egyházat. De a lényeg nem a külső szépítgetésen van, hanem a sziklán, ami maga Krisztus. És az egyház végül hasonlatos a vízeséshez, ahol a tiszta kék víz szüntelenül tódul, és nagy robajjal zuhan a mélységbe. A mindenható Isten örökkévaló és végtelen. Amint az atyának élete van önmagában, úgy a fiúnak is, az Úr Jézusnak is élete van önmagában. És ez az élet örökkévaló. Soha nem ér véget, és soha nem fogy el. Ezért az isteni élet és a kegyelem hasonlatos egy folyóhoz. Csak állunk ennek a folyónak a partján, és nézzük. Folyik, folyik, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. És ez 100 év múlva is pontosan így fog folyni. Az egyház a krisztusi tanítás hordozója és őrzője, az örömhír hirdetője és a kegyelem közvetítője minden ember számára. Az egyház ennek a folyónak a vízesése, ahol mindig csobog az örök élet tiszta vize. Mindenkinek ide kell jönnie, hogy merítsen belőle, hogy megmosakodjék benne és igyék belőle. Sajnos soha sokan elhagyják ezt az örök életet közvetítő tiszta vízesést, és tisztátalan pocsolyákhoz mennek, mérgezett, megkeseredett forrásokhoz. Sokan ezért meghalnak és elvesznek. Nekünk feladatunk utat mutatni a jó vízhez, az egyház tiszta vízeséséhez, megmaradva a szeretetben. Van persze a szeretetnek egy másik dimenziója is. Csak úgy lehetünk jóban Istennel, ha jóban vagyunk embertársainkkal. Istennel való szeretet kapcsolatunknak abban a konkrét környezetben kell megnyilvánulnia, amelyben élünk és dolgozunk, a családunkban, a munkahelyünkön, amerre csak emberek között megfordulunk. Nehéz, szinte teljesíthetetlenül nagy feladat ez. És tényleg így van. De Jézus ígérete erre is szól, velünk és bennünk lesz a vigasztaló, bátorító és erőt adó lélek. Sajátos kettőség jellemzi az első keresztény közösségeket, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók. Ez a sajátos kettőség az egyházat is jellemzi. Elenyésző kisebbségben vagyunk korunk társadalmában, akár a zsidók, akár a pogányok között voltak az őskeresztények. Idegen testként ékelődtek bele a másként élő közösségeikbe. Merőben eltér az őskeresztények gondolkodásmódja, és merőben eltér ma az egyháznak a gondolkodásmódja és tanítása, az életformája a környezetünktől. És ez nem csak csodálkozást és botránkozást vált ki, de sokszor megvetéshez vagy üldöztetéshez vezet. Ugyanakkor viszont annak a mindenható Úrnak, a teremtő és üdvözítő Istennek a hatalma van velünk, és oltalmaz bennünket. Péter apostol a szenvedő Krisztus példájára hivatkozik, ő keresztjével váltotta meg a világot. Jézus maga azzal vigasztalja tanítványait, hogy kis idő csupán az, ami a végső beteljesedésig még hátra van. A megpróbáltatások azonban semmiképpen sem adhatnak alapot a kételkedésre és a csüggedésre, mert azt mondja Krisztus, nem hagylak árván titeket. A keresztény közösség azonban mégsem egy összebújó, gyámoltalan és félénk kis csapat, amely csak akkor örül, ha megtűrik maguk között a hatalmasok. A keresztény közösség tudatában van küldetésének. Az egész világnak kell hirdetni, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar, hogy Jézus minden egyes emberért meghalt. Bátran kell hirdetnünk tehát az evangéliumot, bátran teszünk tanúságot életünkkel, Krisztus lelkének mindent átformáló erejéről, és továbbadjuk a lelket a szüntelen imádság által. Ezt a lelkületet, ezt a bizalmat, ezt a bátorságot és ezt a stílust, ezt az életstílust, ezt a programot kérjük a mai szentmisében, és kérjük a mindennapokban magunknak is, keresztény testvéreinknek is, de még az ellenségeinknek is. Amen. Hiszek egy Istenben. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát. Kérjük ehhez bizalommal az ő segítségét.
1: Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, és így elnyerjük az örök életet Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kegyelmével az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Szanyaszent Egyház javának.
0: Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk,

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely ért

az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hálózat sérüljük, Urunk, és így meghalljuk őt támadásodat, amikkel nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével, György és József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte a tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörök.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlj.

0: Krisztusban, kedves testvérek, miután elimádkozzuk most a Szent Mise végén a Mennynek királyné asszonyát latinul, majd megadjuk a Szent Mise végi áldást. Elköszönünk a kedves Mária Rádió hallgatóktól, megkérem a kedves híveket, hogy még egy 5 percig maradjanak a templomban egy társadalmi jellegű hirdetést meghallgatni. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel,
0: áldjon és őrizzen meg titeket.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet Korom Imre plébános mutatott be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látta el, a mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ismerkedés kis Szent Terézzel, gondolatok Szent Teréz életéről, az önéletrajz alapján, az Ágnes anyának ajánlott A kéziratból. 21. rész.
1: Beöltözésem óta már sok megvilágosítást kaptam a szerzetesi tökéletesség, főleg a szegénység fogadalma felől. Jelölt időm alatt örültem, ha csinos holmik álltak szolgálatomra, s ha a kezem ügyében volt minden, amire csak szükségem volt. Igazgatóm türelmesen elviselte ezt, mert ő nem szeret a lelkeknek egyszerre mindent megmutatni. Rendszerint kicsinyenként adja az ő világosságát. Lelki életem kezdetén, 13 vagy 14 éves koromban azt kérdeztem magamtól, mivel is gyarapodhatnék még. Azt hittem, hogy jobban megértenem a tökéletességet, már lehetetlen. Nagyon hamar rájöttem azután, hogy minél inkább megy valaki előre ezen az úton, annál távolabb tudja magát a végétől. Éppen ezért most már belenyugszom abba, hogy mindig tökéletlennek lássam magam, s ebben találom örömömet. Visszatérek a leckékhez, melyeket igazgatóm adott nekem. Egyik estén, kompletórium után, hiába kerestem kis lámpásunkat a polcán. Nagy szilencium volt, lehetetlenség volt visszakérnem. Megértettem, hogy egy nővér abban a hitben, hogy saját lámpását viszi, vette el a miénket, melyre igen nagy szükségem volt. Ahelyett, hogy bántott volna, hogy hiányzik, igen boldog voltam, átérezve, hogy a szegénység abban áll, hogy nem csak kellemes, hanem ezentúl nélkülözhetetlen dolgoktól is meg legyünk fosztva, így a külső sötétség közepette megvilágosodott a belső. Ebben az időben valósággal beleszerettem a legcsúnyább és legkényelmetlenebb dolgokba, így örömmel vettem észre azt is, hogy elvitték cellánkból a szép kis korsót, s helyére egy vaskos, teljesen csorba korsót tettek. Sok erőfeszítést tettem azért is, hogy ne mentegessem magam. Ez azután igen nehezemre esett. Különösen mesternőnkkel szemben, aki előtt semmit sem akartam rejtegetni. Íme első győzelem.

0: nem nagy, de igen keservesen ment. Egy ablak mögé tett kis váza eltörött. Mesternőnk azt gondolva, hogy miattam esett le, megmutatta nekem azzal, hogy máskor jobban vigyázzak. Szó nélkül megcsókoltam a földet, s megígértem, hogy a jövőben rendesebb leszek. Nem voltam elég erényes, s ezért az ilyen kis erény gyakorlatok nagyon nehezemre estek. Szükségem volt rá, hogy az utolsó ítéletre gondoljak, mikor majd minden kiderül, mert ezt figyeltem meg. Ha az ember teljesíti kötelességét, és soha nem mentegetőzik, arról senki sem tud. Ezzel szemben a tökéletlenségek azonnal feltűnnek.
1: Amikor Teréz ezt mondja, most már belenyugszom abba, hogy mindig tökéletlennek lássam magam, megmutatja nekünk azt a szabadságot, amely a valóság elfogadásában rejtőzik. Nem az a lényeg, hogy tökéletes legyek a saját szememben, hanem az, hogy hogyan állok a jelen pillanatban Isten előtt. Mivel mindig teremtett mi voltóban állok előtte, ez azt jelenti, hogy tőle kapom a teljességet, és nem én adom neki. Teréz azzal, hogy megéli a legrejtettebb önmegtagadásokat, rámutat, hogy azok bizony komoly erőfeszítést kívánnak meg. Ő is tanulja, hogy milyen kiüresíteni önmagunkat a helyet, hogy valamivel betöltenénk. Mert mi történik akkor, amikor mentegetőzünk és tisztára mossuk magunkat a saját szemünkben? Az, hogy a lelkünket betöltjük a magunkról alkotott és vélt igazsággal, ami nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Tehát beleessünk saját csapdánkba, hogy Isten helyett mi vagyunk önmagunk bírái.
0: Megadatott nekem az önsanyargatás szeretete is, ami már csak azért is nagy volt, mert semmit meg nem engedtek, amivel kielégíthettem volna. Az egyetlen pici önsanyargatás, melyet a világban végeztem, az volt, hogy nem támasztottam meg a hátamat, amikor ültem. S még ezt is megtiltották, görbe testtartásra való hajlamom miatt. Jaj, bizonyára nem lett volna hosszú életű a lelkesedésem, ha sok vezeklést engedtek volna meg. Azt viszont, hogy önszeretetemet megsanyargassam, kérés nélkül megengedték, s ez sokkal több jót tett nekem, mint a testi vezeklés. Az ebédlő, ahol mindjárt beöltözésem után szolgálatot teljesítettem, szintén nem egy alkalmat kínált arra, hogy önszeretetemet a helyére, vagyis a lábam alá tegyem. Igaz, nagy örömet szerzett az, hogy ön mellé voltam beosztva, drága anyám, s hogy közelről szemlélhettem az ön erényeit. De ez a közelség szenvedést okozott. Nem éreztem, mint valamikor, hogy szabadon mondhatunk mindent önnek. Ott volt a szabályzat, amelyet be kellett tartani. Nem tudtam kitárni a lelkemet, végre is a Kármelben voltam, s nem a Cserjésben, az atyai házban. A Szent Szűz mégis segített lelkem ruhája készítésében. Mihelyt készen lett, az akadályok maguktól elhárultak. A püspök úr megküldte kérelmemre az engedélyt, a közösség szívesen befogadott, s fogadalomtételemet kitűzték szeptember 8-ára.
1: Teréz rámutat arra a lehetőségre, hogy adhatunk anélkül, hogy bárki észrevenni. Úgy gondolja, hogy nagy önmegtagadásokra nem képes, de a kicsik mindennapi kenyereként állnak előtte. Korunkban, amikor van lehetőségünk úgy felnőni, hogy az önmegtagadást még hírből se hallottuk, se elkezdjük megélni a rejtett, apró önmegtagadásokat, rögtön észrevesszük, hogy ezek a pici önmegtagadások sokszor milyen nagy erőfeszítést kívánnak. Főleg akkor, ha rejtekben történik, és nem maradhatjuk le azt a jutalmat, hogy mások elismernek. Teréz egyből rámutat arra a lehetőségre, hogy ez a fajta kiüresedés, amit átélünk, megszabadít minket az önsajnálat csapdájától, ami vesztünket okozná, ha beleesnénk. Miről is van szó? Arról, hogy amikor egyedül állunk a saját áldozatunkkal Isten színe előtt, ez az áldozat ajándékká változik, amelyet a magunkénak mondhatunk, mint értékes gyöngyöt. Teréz pont az ilyen gyöngyöket kereste, amivel lelkének ruháját ékesíthette.
0: Készen állt mennyegzői ruhám. Fel volt ékesítve a jegyesemtől kapott régi drága kövekkel, de ez az ő bőkezűségét még nem elégítette ki. Egy új, csupa tűzgyémántot akart adni nekem. Papa megpróbáltatása a maga fájdalmas körülményeivel voltak a régi ékszerek, s az új, egy látszólag igen kis megpróbáltatás, melyet azonban nagyon megszenvedtem. Egy idő óta a mi szegény kis apánkat, miután valamivel jobban lett, kikocsisztatták, sőt, szó esett arról is, hogy vasútra ültetik, és meglátogathat bennünket. Szélin természetesen rögtön arra gondolt, hogy azt a napot kellene választanunk, amelyen a fátylat felveszem. Hogy ne fárasszuk ki, mondta, nem viszem el az egész szertartásra, csak a végére. Érte megyek, s nagyon óvatosan egészen a rácsig vezetem, hogy Teréz megkaphassa áldását. Ó, itt azután ráismerek az én drága Szelinem szívére. Való igaz, hogy a szeretet sohasem mentegeti magát lehetetlenséggel, mert azt hiszi, mindenre képes, és minden szabad neki. Az emberi okoskodás ezzel szemben minden lépésnél megremeg, s mondhatnók, nem meri megvetni a lábát. A Jóisten ezt az emberi okosságot, mint engedelmes szerszámot használta most arra, hogy megpróbáljon engem. S így mennyegzőm napján valóban árva voltam, nem volt már apám a földön, de bizalommal nézhettem az égre, és valóban elmondhattam, mi atyánk, ki vagy a mennyekben.
1: A valóságban és ugyanakkor a hit fényében élve a mindennapokat, Teréz a mennyei élet jelen valóságát tükrözi számunkra azzal, ahogyan egyszerre mozog ebben a két dimenzióban, anélkül, hogy bármiféle probléma merülne fel a hit és a valóság világában. Egységben van jelen az életében ez a kettő, a földi és a hit szerinti élet. A földi élet szenvedéseit belemeli a hit fényébe. Nem tagadja le emberi vágyait, a papával való találkozás lehetősége szép álomként áll előtte. Minden mozzanatban meglátja azt a szeretetet, amely feléje irányul az eseményekben. Hogy mégse teljesül, az nem emberi múlasztás következménye. Teréz ebben az esetben is, mint mindenben, az Isten felől szemléli önmagát, ezért tud túllépni a fájdalmas tapasztalaton, amelyben azt az értéket látja meg, amely értékes gyöngyként ragyog a ruháján. A papa hiánya a mennyországra emeli Teréz szemét, s amikor a papát keresni, rátalál a mennyei atyára, akinek igazi gyermeke, s nem akar ebből a kapcsolatból kiszakadni, jól érzi magát benne.
0: Szólnom kellett volna, drága anyám, arról a lelki gyakorlatról, amely fogadalomtételemet megelőzte. Távolról sem hozott vigasztalást számomra, a legteljesebb szárazság lett osztályrészem, majdnem az elhagyatottságig. Jézus, mint mindig, aludt kis sajkámban. Ó, jól látom én, hogy a lelkek ritkán hagyják, hogy ő nyugodtan aludjon bennük. Jézus úgy belefáradt már a sok figyelmességbe és előzékenységbe, hogy készséggel kihasználja azt a nyugalmat, melyet felajánlok neki. Kétségtelen, hogy nem fog felébredni az én nagy, örökkévaló lelki gyakorlatom előtt, de ahelyett, hogy fájna ez nekem, végtelen örömömre szolgál. Valóban távol állok attól, hogy szent legyek. Ha semmi más, ez azután bizonyítja. Ahelyett, hogy örülnék lelki szárazságomnak, buzgóságom és hűségem csekély voltát kellene okolnom érte, s mélyen el kellene szomorodnom, amiért elalszom elmérkedéseim és hálaadásaim alatt. Hát én nem szomorodom el. Én úgy gondolom, hogy a kisgyermekek éppen új kedvesek szüleik előtt, mikor alusznak, mint mikor ébren vannak. S úgy gondolom, hogy az orvosok, mikor operálnak, eloltatják a betegeiket. Úgy gondolom végül, hogy az Úr látja a törékenységünket, s megemlékezik róla, hogy porból vagyunk. Fogadalmi lelki gyakorlatom e szerint épp úgy, mint az utána következő is, a nagy szárazság lelki gyakorlata volt.
1: Manapság, amikor hozzá vagyunk szokva, hogy majdnem minden pillanatban valami új hatás ér bennünket, nehéz elképzelnünk azt, amikor nem történik semmi, s ennek a semminek a jelenléte feszültséget okoz a lelkünkbe, arra késztet, hogy valami után nyúljunk, amivel kitölthetnénk belső ürességünket. Teréz pedig arról beszél, arra irányítja a figyelmünket, hogyha megmaradunk ebben a szárazságban, ha nem elégítjük ki mohó kívánságainkat, képesek leszünk arra, hogy meglássuk azt a szükségletet, amely Istenben van, Jézus személyében. Teréz azt mondja, hogy Jézus belefáradt már a sok figyelmességbe és előzékenységbe. Erre nem igazán gondolunk, amikor állandóan kéréseinkkel ostromoljuk. Vágyainknak nincs határa. Megmaradni egy szárazságban, s ezt tudatosan választani, nem kis dolog, hanem nagy tett. Sokkal könnyebb valami után nyúlni, ami kielégíti kívánságainkat. Sokkal könnyebb kiadni a belső feszültséget, ráönteni a környezetre, mint elhordozni, addig, amíg annak hatása lecsillapul a lelkünkben, és értékké válik. Ha szembenézünk a korlátjainkkal, úgy, ahogy megmaradunk az igazság talaján, az meg tudja mutatni igaz helyünket ebben a világban, mert a realitás talaján maradtunk. Teréz, taníts bennünket, hogy meglátott értékeket, amivel a Jóisten megajándékozott, igazán magunkévá tegyük, s az kamatoztatva hűséges gyermekei lehessünk a Jóistennek.

Érzed a nagy örömet a szívedben, vagy talán még mélyebben. Ha ránézel hosszan a keresztre, látod, már nincs ott a mestered. Itt van közöttünk, velünk jár. Ha figyelsz, hamar megtalálod arcát. Lehet vidám vagy szomorú, ifjú vagy ak, ne fordulj el tőle, köszönsd őt mosolyogva. Feltámadt, ott hagyta az üres sírt, fölment atyához, hova minket is hív. Ha betérsz a templomba, ott is megtalálod, mindig vár téged, hogy befogad, ott a tabernákulumba. Ha úgy érzed szíved szomorú, mondd el néki minden bánatod, lehajol hozzád, mint jó atyád, légy bízakodó, s mondj néki imád. Köszönöm Jézusom, hogy itt vagy közöttünk, s végigjártad a keresztútat értünk, hogy velünk lehess újra eljöttél, jóságodért mindenkitől áldva, imádva légy. Köszönöm, hogy meghallgattak. Erzsike vagyok, Gyergyószer Miklósról.

És eljött az angyal. Van egy sír, most is általán, mely szemtanúja volt a szenvedés véres hajnalán. Van egy sír, mely óvni készült egy testet, védeni és szeretni azt, amit az ember a világtól elvet. Ez a sír magába zárta a szeretetet, mert ki benne holtan feküdt, az mindenkiért szenvedett. E kemény szikla, mely ölelte véte a holtat, hatalmas kőtömbjétől belsejébe senki sem juthat. Mégis mozdult a hely, hatalmas rengés rázta, mert akit rejteni akart, azt ki kellett engednie az embertelen világba. Ahonnan jött, oda várták vissza, és jött az angyal, hogy a hatalmas követ elmozdítsa. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Marika voltam Csomagközről.

Magdolna könnyei, halovány arcán könnyek árja, patakzott végig két szeméből, amikor drága kenet ömlött az alavásom szelencéből, amikor Jézus lábainál bűneit bánva haját tépte, akkor is könnyek között szállott nyugalom és béke a lelkében. Szikla sír előtt nagy-nagy csendben, fénysóválos hajnal hasadáskor, mellette finom aromákkal, könnye hűlt most is, mint a zápor. Leroskad, mint a letört rózsa, ő most a sírnak néma őre. Hullnak könnyei, mint a gyöngyszemek, a sötét hideg sziklakőre. Üres a sír, ó, hol a mester? Vígasztalan, kietlen látvány, de nem sokára újong a lelke, a feltámadott Krisztus látán, s aki bűneit elfedezte, aki ha szívnek mélyét látja, a szomorú gyönge asszonynak kis hitűségét megbocsátja. Magdolna könnye Jézus lábán, a bűnbánatnak bizonysága, testvér könnyek közt lehel csókot a golgotai keresztfára. Magdolna könnye ott a sírnál, a szeretetnek drága éke, testvér, sírass meg minden percet, amit Jézus nélkül élsz le. Amen.

könnyes szemmel vándoroltam, te hozzád örök írgalom, s az áldott szent kereszt, ahol van, szívem verését hallgatom. Mi vagyok én, parányi porszem, semmi más, te vagy a fény, az élet ott fenn, a szeretet, a vigasztalás. Itt küzdök a zúgó viharban, a szenvedések tengerén, a lángoló villám lecsattan, s rémes rovallyal sújt felém. Fejem fölött tajtékozó örvény, ijeszt a bosszúálló halál, de távolban a hegy tetején a megváltó keresztje áll. Vezess ki a fagyos világból, hol a bűn átkát érezem, az irgalomnak fénye lángol, a Golgotán a kereszteden. A szent halomnak csendes ormán, leomlom a keresztelő, bús fájdalom, pusztító orkán nem éri itt a szenvedőt. Ó, hadd pihenjek-e magányban, te végtelen nagy szeretet, s kegyelmed égi hatalmába, fürözd meg árva lelkemet. Amen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, Katalin voltam Váradról.

Egy becses ima került a kezembe. Szeretlek, ahogy gyarló ember szív szerethet téged, imádlak téged, ahogy imádhat orba húrt féreg. Ha kísértése közöne támad, nevet kiáltom, szívemnek trónján nősz diadallal örök királyom. Te megenyhíted ki fáradalmát, elét teszi le, könyörű rajtom, Jézus szent szíve. Életünk hányódó tengerén, most is dúlnak a viharok, mi kis hitűek így költögetünk, Uram, elnyelnek a habok. Ébredez már, Urunk, csónakunkba belocsogott a szennyes át, és te parancsolsz a szeleknek, s a vihar hirtelen elállt. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Aranka vagyok.

Ilyen kegyelem. Nézd fel, ember, egyszer vágyjal a Golgotára. Durván ácsolt három kínos keresztvára. Az egyiken átok, a másikon áldás. Harmadikon eljött néked a megváltás. Hittel, alázattal közel egy feléje. Szívedbe költözik az öröm és a béke. Az Úr Jézus vére bűneid lemosta, helyetted kínhalált halt az Isten fia. A tiszta és szent, a bűntelen és áldott, egyszer s mindenkorra neked megbocsátott. Higgy, s mindent lehet, ne csüggedj, ne lankadj, az elkezdett uton benne bízva haladj. A befogadott szívednek trónjára nem hallgatsz már többé a sátán szavára. Boldogság, békesség tölti meg szívedet. Rábízhatod akkor egész életedet. Jézus hív, szel ide minden bűnös lelket. Jer hát te is hozzá, megbocsátja vétked. Siess hát dönteni az Úr Jézus mellett, hogy biztos elnyerjed az ingyen kegyelmet. Amen. Jakabi Bolya vagyok Nagyváradról.

Jézus köszöntése. Uram Jézus, köszöntünk most téged, szeretetből fakadt az az ének. Engedni sok bűnnel megbántottunk, bocsáss meg, hogy olyan rosszak voltunk. Szeretettünk, ha egelkig érne, Jézus szíve boldogságban élne. Testvéreim, szeressük hát egymást, ne okozzunk Jézusnak csalódást. Uram Jézus, ezért imádkozunk, bűneinktől szabadíts meg múltunk. Szeretettünk legyen határtalan, így kívánja Jézus az ártatlan. Örömünk csak akkor lehet teljes, ha szívünk tiszta, igaz és türelmes. Megbocsátás lazít vezettünk, tanításhoz készülhetünk. Uram Jézus, szívünket kitárjuk, fohászkodunk, segíts egyé várnunk. Ne engedd, hogy szanaszét széledjünk, tartsd meg a mi kicsi közönségünk. Megbocsátás, szeretet és béke. Fogadjuk meg Jézusnak ezt kérte. Így éljünk nagy-nagy boldogságban, ekkor Jézus lelke otthonában.

Köszönöm neked, Istenem, köszönöm szereteted, köszönöm, amit adtál nekem, köszönöm az életet. Köszönöm rövid időm itt, amely oly gyorsan szalad, köszönöm a hervadó őszt, köszönöm a szép tavaszt. Köszönöm a nyíló rózsát, a szúró töviseket, köszönöm a keskeny utat, rajta a göröngyöket. Köszönöm a bánat felhőt, amely fedi egemet, köszönöm a kitolduló, sok-sok fájó könnyeket. Köszönöm a szent igédet, köszönöm a Bibliát, köszönöm a nagy kegyelmedet, köszönöm a Golgotát. Köszönöm a kínkeresztet, köszönöm a drága vért, köszönöm, hogy szent fiadat áldoztad az üdvömért. Köszönöm, hogy gondod van rám, köszönöm jóságodat, köszönöm a kedves otthon, köszönöm szent hajlékodat, köszönöm, hogy imádhatlak, köszönöm az éneket, köszönöm az örök létet, köszönök mindent, mindent neked. Amen.

Szeretnék egy ima támondani az üdvösségért. Hiszem, hogy Jézus Istennek a fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Jézus, te vagy az én Uram, Jézus, te vagy az én megváltom, Jézus, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újra születtem Krisztusban, az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életet, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgattok. Hímesből Erzsébet.

Urunk, a keresztre feszítve, a nap elsötétült, amikor meglátott téged. A templom függönye ketté hasadt, a föld megremegett, a sziklák megrepettek, mert nem bírták elviselni, hogy látniuk kell a Teremtőt ártatlanul a keresztván szenvedni, és azt, amint a gonoszság gúnytűz belőle. Magadra vállaltad, hogy elítéljenek, te egyetlen király, aki újbóli eljöveteletkor ítéletet fogsz hirdetni a mindenség felett. Tövis koronát kaptál, te szabadítónk, de hatalmadnál fogva a hazugság minden tövisét kitépted, és mindazokat, akik imádják keresztre feszítésedet, irgalmasságod tudatával eltöltöd. Ments meg minket, Krisztus, szabadítónk, keresztet hatalmával. Te, aki megmentetted Pétert a tengeren, és légy irgalmas hozzám, ó Istenünk, keresztet fája, mindenki számára, aki benned hisz, az élet fája lett. Azt, aki a halál hatalmával rendelkezett, legyőzted a kereszted által, és nekünk, akik bűneink révén halottak voltunk, odaadtad az életet. Ezért kiáltunk hozzád, Urunk, mindenség Istene, dicsőség neked. Krisztus, Istenünk, elhoztad az üdvösséget a világnak, ártatlan karjaidat a kereszten széttártad, és minden embert újra egyesítettél, akik hozzád kiáltanak. Urunk, dicsőség neked!

Zúgjatok húsvéti áldott harangok, mert köztünk van a dicső feltámadott. Ha elnémulnátok, s nem szólnátok többé, zúgástok szívünkben élne mindörökké. Szeretetből fakadó tetteink zúgnának, a világ fülében otthonra találnak. Békés üdvösséget hirdetnének azok, örömteli ténnyel Krisztus feltámadott. Békeség nektek, hangzott köszöntése, 2000 esztendő áldott öröksége. A fényragyogásban elvész a sötétség, színpompás kikelet, isteni dicsőség. Újra húsvét van, a nagybetűs egésznek, a teljességnek ünnepe. Feltámadás, élet, örökké valóság, fogalmak, jelek, teljes bizonyosság. Valamit megragadni, érzékelni, szemlélni, földi, itt lét, idő és térkeretben létezni. Értelmet nyer az a történelmi Jézus, aki tanított, megélt és mindenre válaszolt. Nagyszerű dolog, lendítő boldogság, kereső, vívódó ember megértésre talál. Schopenhauer tanát tévútra hagyva, győzött a nagy szeretet Krisztus diadala. A külső kaotikus létező szemlélünk, új létünk értelmetlen, üresnek tűnik. Urunk élete stana rácáfol mindarra, mert ő az életet vitte diadalra. Komoly és nehéz kereszténynek lenni, de fenkölt és szép Jézust követni. A nagy szeretet győzött, Krisztus feltámadott, örök élet víziója távlatokat nyitott. Meggyőződésünk az, hogy sem élet, sem halál az ő szeretetétől nem választott el. E vajúdó, sóvárgó világot magához ölelte, gyarló, botladozó embert ennyire szerette. Népünk, nemzetünk, te benned remél, biztos kezed óvja az élet tengerén. Mindig maradj velünk, ne hagyjál el soha. Feltámadt megváltunk, imádunk hódolva.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim! A mai szentmisét megnyitó könyörgésben azt kértük, hogy Urunk föltámadásának örömnapjait ünnepelve cselekedeteinkben mindenkor életre váltsuk, amit emlékezéssel fölidézünk. De mit idézünk föl emlékezéssel húsvét ünnepén? Miben áll a húsvéti misztérium lényege? Röviden összefoglalva, Jézus, mivel az Atyából élt a lélek által, annyira értünk tudott élni, hogy bele is halt az értünk való életbe. De mivel az Atyából jött ez a szeretet irántunk, azért az Atya föltámasztotta őt romolhatatlan, dicsőséges testben. Kedves testvérek, nem tudunk másokért élni egészen, hanem Istenből élünk. Ha úgy látszik, hogy Isten nélkül is tudunk másokért élni, az a látszat, és egyszer csak ki fogunk fáradni. Akkor az egy rejtett önzéssé válik, és kimerül. Igen. Viszont, ha Istenből élünk, és az ő szeretetével akarjuk szeretni az embereket, akkor az a szeretet nem merül ki. Itt nem pszichológiai és biológiai fáradtságról beszélek, hanem egy létbeli kimerülésről, amelynek biztos jele az, hogy az illető arra ért kísértést, hogy én mindent itt hagyok. Körülbelül 25 év házasság, 25 év papság, szerzetesség. Egyszer csak kifáradt, nem pszichológiailag, biológiailag. Kifáradt a szeretete, mert önmagából merítette a szeretetet. Talán nem figyeltünk fel feszült figyelemmel, ahogy a szamariaiak figyeltek a prédikáló diákonusra, hogy Jézus nem merült ki. Nem merült ki a kereszten sem. Bár teste és pszichéje kimerült. De a szíve nem. Nem dobott el magától mindent, nem volt halálában megtörés. Nem mondta az, hogy vége mindennek, hanem beteljesedett. Nem mondta az, hogy szakítok az Istennel, szakítok veletek is, emberek, elegem volt belőletek. Pedig ezt a szakítást várták az emberek, hogy igazolva legyen az elítéltetése. Testvérek, az ő élete belső forrásáról beszélt az előbb nekünk, hogy én az Atyában vagyok, az Atya pedig bennem, persze ez a lélek által. A názareti Jézus olyan kapcsolatban van az Istennel, amilyennel soha senki nem volt, és ha Istennel kapcsolatban lépett, csak a názáretivel kapcsolatban lehet Istenhez eljutni. Ezért mondja, én vagyok az út. A többi vallásban vallásalapítók más tanítanak. De nem tudnak minket Isten életére rákapcsolni, mert nincsenek ott, ahol az Isten van. A názáreti valóságos ember és valóságos Isten. Az ő élete belső forrásáról beszélt nekünk most. Én az Atyából élek. A testnek és a pszichének energiapótlásra van szüksége. Ennünk kell, inni kell és pihenni kell. A pszichének is pihenni kell. Ez azt jelenti, hogy elfogadni emberi vigasztalást is, emberi találkozásokat, amelyek jól lesnek, stb. Ám éppen ezek az emberi találkozások azok, amik föltárják, hogy nem csak kenyérrel él az ember,
hanem szeretettel is. Mégpedig nem olyan szeretettel, amelyet Isten nélkül lehet megkapni. Mert a szeretet mélyén négy dolog van. Örökké valóság, végtelenség, ingyenesség és szabadság. Aki ezt tagadja, az már tönkrement. Európa tönkrement. Ki neveti a szerelmest, aki azt mondja, hogy örökre, végtelenül. Tulajdonképpen jó, hogy vagy, nem valamiért szeretlek, hanem mert vagy. Ez ki van gunyolva? Minden egyes film ezt járatja le. Szinte mindenkibe ezt keresik, hogy igazolva legyenek. Ha az emberi szeretetben csak bizonyos érzelmek, bizonyos pszichikai, testi gyönyörök vannak, amelyet Isten akar, de ha csak ez van, akkor maga a szeretet kimerül. Mert a szeretet négy jellemzője Istenre utal. Örökké való, végtelen, ingyenes és szabad, de szabad szükségszerűség. Az Atya szereti a Fiút, és a Fiú az Atyát, és ez a Szentlélek, ez abszolút szabadság, de szükségszerű. A végponton ezek összetartoznak. Az ember az az egyetlen olyan energiahiányos lény, ezt a kifejezést Kellermeyer professzortól tanultam, olyan energiahiányos lény, akinek bizonyos, és éppen a lényeges energiahiányosságáról, hiányosságát nem lehet föltölteni ebből a világból. Mert a világ nem ismeri az ingyenességet. Sem a kőzetek, sem a növények, sem az állatok, sem a mi testünk. A világ nem ismeri az ingyenességet, nem ismeri az örökké valóságot, nem ismeri a végtelenséget, nem ismeri a szabadságot. Az ember pedig erre éhezik. A gyermekek ezért nagy ajándék a szülőknek. A gyermek

Miért? Mert a gyermek úgy tudja, hogy apa és anya örökké szeret. Nem halhatnak meg, ilyen nincs, el nem hagyhatnak. Ingyenes, akkor is szeretnek, ha rossz vagyok. És ez örökké való. Végtelen. Ebbe lesz normális az ember. Ha ezt nem kapja meg, abnormális társadalmat termelünk ki. Sérült. Örökké éhes lesz a pszichéje, és beszippant mindent, amit nem szeretett. Csak utánzat. Anyánk méhében kapjuk meg azt a szeretetet, hogy ott valaki végtelen szeret, mert az anyánk nem ismer minket. Azt se tudja, hogy fiú vagy lány. Nem érdekes. Azt se tudja, hogy egészséges vagy beteg. Tehát először anyánk méhébe szeretett valaki úgy minket, hogy nem a tulajdonságainkért szeretett. Tehát az anya és az Isten az itt azonos. Ő a médium az isteni szeretetnek. De az anya szeretete is meg tud romlani. Ha nem néz utána, hogy honnét van bennem ez a szeretet. Egy végtelen fölvállalása van az embernek. Nem úgy, mint ahogy a madár. Kikerülnek a fészkéből, és vége, meg se ismerik egymást. Hanem valami olyan felelősséget érez a szülő, a normális, a gyermeke iránt, ami ember fölötti felelősség. Az ember tragédiája abban áll, hogy Istennel szakítva a szeretete maga kimerül, lemerül. És akkor, ha nem ismeri Krisztus, nem ismeri azt, hogy az Isten nincs egyedül, hanem három személy, akiben végtelen, örvénylő szerelem van. Örökkévaló és ingyenes. Akkor a szeretet hamis utánzatai után fog kapkodni. És ez a pusztulása. Mindenre kap, ami hasonlít a szeretetre. Jézus áldozta nekünk Isten életét önmagában, és ezt kínálta föl nekünk. Ez a húsvét. Ez a kereszténység. Ő a konnektor, és ha lemerült a készülékem, rá kell kapcsolni. Testvérek, ez a kereszténység. Csak rákapcsolva tudok igazán szeretni, vagyis úgy élni másokért, ahogy Jézus. Persze azért közben a testem és a pszichém el tud fáradni, de nem az én. Még a halálban sem fárad el a szeretetem, hiszen láttam nemrégen idejáró férfit is imádkozva meghalni. Jézus az atyára bízza magát, és a jobblatornak megígéri az örökké valóságot. Testvérek, ezt jelenti az első könyörgés, hogy cselekedeteinkben megvalósítsuk meg, ragyogtassuk fel, amit Urunk föltámadásának öröm napjain ünneplünk. Fekete vasárnappal kezdődött a Tempus Passionis, a szenvedés ideje, tulajdonképpen az igazi húsvét idő. És mit imádkoztunk? Jó lenne odafigyelni ezekre a könyörgésekre. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan, kifáradhatatlan szeretet vezessen minket, amelyel Krisztus szerette a világot. Cselekedeteinkben ez a ki nem fáradható, Istentől származó szeretet ragyogjon fel. Valahogy ezt éreztük meg a mi hívő szüleinkben, szent papjainkban és szent tanítóinkban is. Nem azt, amit tettek. Mások esetleg többet tettek értünk, meg nagyobb anyagi dolgokat adtak. De ezt a fáradhatatlan szeretetet, amely átfolyt az ő szívükön,

0: amely az ő szeretetük volt, de nem ők voltak a forrása. Így függ össze az első könyörgés az evangéliummal, hogy Jézus megígéri a Szent Lelket, hogy ki fogja árasztani a szívünkbe maga helyet. Azt mondja, mást valakit küldök, a Szent Lelket. De édes Jézusom, téged még a Szent Lélek se pótol. A Szent Háromság személyei nem pótolják egymást, ezért hozzáteszik, csak hamar visszajövök. Ebben a csapdában nagyon sokan beleesnek, hogy Jézus megígérte, hogy visszajön, és elment. Hát pünkösd a visszajövetele, amikor már a lélekbe bennünk él. Ez a három szakasz a Krisztus követésének. Az apostolokat meghívta, és nyomába léptek. Jézus elő megy, és megynek utánuk. Tanulják ezt az életet. De Jézus eltűnt a kereszt halálával, temetésével. Most húsvét után igazából így nem lehet utána menni. Most már nem előttünk van Krisztus, hanem ahogy megjelenik, mellettünk van. Az utolsó vacsora termébe, a galileai tengeren, az Emmauszi úton, a sírnál, ahol Mária Magdolna sírt. Ez a húsvét. De húsvét pünkösdbe torkollik. Pünkösd nem Jézus előttünk van és megyünk utána. Nem mellettünk van, hanem bennünk. Ahogy az Isten fia Mária méhében a Szentlélek erejével lett emberré, ugyanúgy a Szentlélekbe ajánlotta fel magát engesztelő áldozatul bűneinkért, írja a zsidókhoz írt levél. Tehát a húsvéti misztérium is a Szentlélekbe valósult meg, a Szentlélek által tudott belehalni az Atya iránti bizalomba és az irántunk való szeretetbe, és a Szentlélek támasztotta fel, és itt nincs vége. A Szentlélekbe Isten a három személyű hozzánk jön. Akármennyit imádkozol, akármennyit gyónz és jársz misére, felrobbanhat a házasságod, a pap meg apostatában. De ha minden nap belegondolsz abba, hogy Isten bennem van, az örökké valóság elkezdődött, akkor ez nem következik be. Igen. Pontosan ennek a valóságát kell szemlélni naponta. Ez ám az igazi imádság. Erre ráébredni. És érdekes, hogy ez pedig a határaimat is tudatosítja bennem. Tehát az így élő keresztény nem hajszolja bele magát oktalan, túlfűtött aktivitásba, nem ő akarja megváltani a világot, az már meg van váltva. Tulajdonképpen lehet szeretettként bemutatni azt, hogy valaki hisztérikusan osztogatja magát, mert ő a jóság. Ez hazugság. Az Isten szeretete általam megy a másik felé, de ez nem azt jelenti, hogy ne tudjam a határaimat. Például egy pap. Milyen csodálatos az, amikor egy Szent Jónás után könnyes szemmel azt mondja valaki, hogy köszönöm, atyám. És akkor nekem tovább kell mondani, hogy köszönöm, mennyei atyám. Én közvetítettem a feloldozást. Nélkülem nincs feloldozás. De nem én tőlem származik. Ez az én korlátom. Igen, egy szülőnek, egy házastársnak is tudja, tudnia kell, hogy az a szeretet, amivel szeretlek, az végtelen, az nem tőlem van, tehát viszont nekem vannak határaim, amit el kell ismernem, hogy kifáradok. Hogy most azt mondom, gyerekek, hagyjatok nyugodtan most. Nem pedig hazamenve fáradtan a munkáról rögtön elkezd veszekedni a többiekkel. Azt mondom, hogy nézzek, ki vagyok fáradva, hagyjatok békén, pihenek fél órát. Vagy a nagypapa, nagymama. Hát oda vesznek magukhoz egy unokát egy hétre, rendben van. Na de 12 unokájuk van. Miért nem veszik oda mindet, nem tudnak szeretni? És miért nem 3 hónapra? És akkor még hazudnak is maguknak, nem vallják be, hogy már csak egyszer vigyék haza őket, mert már nem bírjuk. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnek, már nem nekik való ez. Ő nekik egy más minőségű szeretetet kell adni. Még minőségűbbet, mint a szülők. Például jobban megérteni. És éppen a határainkat mutatja be ez, hogy a leglényegesebb, a szeretni tudásunk az Istentől származik. Tehát, hogy vannak határaim. Hogy alázattal beval, meg hogy elengedem a gyerekeket, az unokákat. Nem fogok megőrülni abba, hogy elhagyta a katolikus hitét. Megmondtam neki, tragikus, amit csinálsz. Vagy összeállt valakivel. Megmondom világosan, ebből baj lesz. Ez embertelen dolog, nem vállaltátok egyet. De utána se bele ne bolondulhatsz, se az Istentől el nem szakadhatsz, se őt meg nem tagadhatod. Szerest és imádkozz. És mondd azt az Istennek, Istenem, te teremtetted őket. Nem én. Hát légy szíves, gondoskodj róla. Ez az elengedés is. Úgy engedte el Jézus az apostolokat, hogy imádkozott értünk. Elengedte az egyházat a történelem viharaiba. Mi van most a világon? Millió szálba az ezoterika, az összes babonaság, bocsánat a szóért, marhaság, téves filozófia, erkölcsi fertő, állandóan bombázza a főpapjainkat, papjainkat, minket, titeket is, és Jézus megbízik bennünk. Imádkozott értünk az utolsó vacsorán. És aki ebben az imádságban marad benne, Jézusban, nem fog elveszni. Az egyház az emberiségnek az a csoportja, amely be van burkolva Jézus imádságába, burokba született az egyház. Maga az egyház sose fog elveszni, de elengedett bennünket. Kedves testvérek, ez egy olyan emberi élet, amelynek cselekedeteiben érezni lehet egy fáradhatatlan szeretetet. Egy minőségileg más szeretetet. És amikor megérzik, akkor megkérdezik. Azt mondja Szent Péter, most olvastuk, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. Mert a keresztény az, aki sose adja abba a reménykedést. Nem azt kérdezik, hogy miben hisztek, mert az a hit, amely nem remél az Istenben, nem kapaszkodik bele horgonnyal, az nem igazi hit. A remény a legszebb neve a hitnek, meg a szeretetnek is, mert azt mondja Szent Pál, hittünk a szeretetben. Belekapaszkodik, ez a 3-1. De legtöbbször a reményben mutatkozik, egy munkahelyben mindenki feladta a reményt. Körülötted lévő embereknél feladják a reményt. És te nem adod fel. Mi az alapja a reményednek? És akkor szerényen fel kell várni, hogy én valóban hiszek Krisztusban, az Isten fiában.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mári Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
1: Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknnak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a jó Isten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai vasárnapon. A kolozsvári stúdió mikrofonjánál Ferenc emessét hallják. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Ma május 10-e van, és ha naptáramra nézek, akkor a Jánosok, a Pálmák, az Árminok és az Izidorok ünneplik névnapjukat, ugyanakkor ma van a Sepsiszentgyörgyi stúdió 12. évfordulója is, amit ugyebár a tegnapi ünnepség keretében már megültek, a Jóisten éltesse őket nagyon sokáig. Köszöntjük ugyanakkor Kuzmány Istvánt, a Magyar Kurír főszerkesztőjét születésnapja alkalmából, Pikó Tilda önkéntesünket is, akinek szintén ma van a születésnapja, illetve Simon Csilla önkéntesünket, akinek ugyancsak ma van a születésnapja. A Jóisten áldása kísérje mindannyiuk életét. Nem választottam, kedves hallgatók, mára sem dalokat, hogyha szeretnének valamit hallani, akkor bátorítom önöket, hogy tárcsázzanak bennünket. Halló, halló!
1: Drugom, zaszczyć. For the moment, you're coming.

0: Haló, haló!
1: Haló, Jézus és Mária Nádi, csörtessék!
0: Köszöntjük, babács!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Emesét és minden kedves hallgatót, és szívből küldöm üdvözletemet a Sepsi Szent Györgyi rádiónak. Hát Bükszádról sokszor jártam arrafelé, és mindig örömmel találkoztam a lelki testvérekkel. A életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Naponta elkísér gondban, küzdelemben, segít jó tanáccsal, napi nehézségben. Életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Nehéz kérdésekben, gondban igazító, kétségben, bajban bennünket segít kitartani igazságban. Életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Sok szomorú ember találja vigaszát, amikor figyeli a rádiónak hangját. Életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Szenvető betegek vigasztalást nyernek, örülnek a szent üzenetnek. Életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Jegyzetet készítve sok minden megmarad. Lelkünkbe ivódik minden áldott mondat. Életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Küzdő, dolgozó apáknak kedves és biztató, könnyes imában kitartó jó anyáknak mindig vigasztaló. Életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Idős embereknek biztató üzenet, vigasztalás a nehéz betegeknek, vigasztalás a sok-sok kórházi betegnek. Életünk kísérője lett a Mária Rádió. Hallgatni, figyelni örömteljes és jó. Áld meg, ó szűzanyánk, a rádió munkatársait, akik küldik szívüknek a jóságát, üzeneteit. Kedvességükért hálásak vagyunk nekik. Imádkozunk értük. A Jóisten adjon sok boldog örömet és sikert nékik. Köszönöm a figyelmet, a drága szizanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen mi is a megosztott gondolatokat, áldott szép vasárnapot kívánunk.

0: Halló, halló!
1: Halóban, dicsekesek a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm Emesét, Isten áldását kérem az életére. Én szeretném köszönteni a Csiklákos és Göröcsfal egyházközség minden lakóját, de különösen most az első áldozások, az ó, kicsi gyerekeket, szerint nagy ünnep van a községünkben. Őket szeretném köszönteni, a papbácsinkat, aki gondosan készítette fel őket erre a szép nagy ünnepére, és azt a sok-sok embert, aki szebbé tette ezt az ünnepét. Én kívánom a kis gyerekeknek, hogy a Jóisten, az Úr Jézus maradjon a szívükbe olyan tisztán, ahogy most elfogadták, sokáig maradjon velük. Köszöntöm az én kicsi családom apraját, nagyját, a sok-sok lelki testvéremet és a Mária Rádió nagy családját. Külön még szeretném köszönteni a Szentgyörgyi stúdióba Dargényi Tündét és a kicsi csapatját, hogy a Jóisten adjon neki kitartást, további sok-sok szép évet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását!

Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót! Haló, itt a Mária Rádió. Nem tudom, miért nem szól bele a kedves hallgató a telefonba. Megkérem szépen, hogy hívjon vissza is. Szóljon is bele.

0: Haló, haló.
1: Haló. Haló.
0: Tessék mondani.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Szeretnék köszönteni kedves Enesét, ezért a szép sok műsoráit, este is hallgatok örökét. Nagyon meg vagyok elégedve. Nagyon szép műsora volt. Szeretném köszönteni a Sessi Szöngörgyi stúdiót, mivel oda tartozok, de nem tudtam elmenni. Nagyon fájlak. Ja, köszönjük szépen Tündikének azt a szép műsort, amit állított. Megköszönjük Tibor atyának azt a szép, szent beszédet, s az Erkei plebános úrnak azt a szép szentbeszédet, mert csak a sírt ott, akinek a gyermeke ide jönnek. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm Enese, hogy bejutottam, adjon a drága jó Isten magának olyan emberi szerető szívet, amit rég-rég hallgatunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Legyen egy könnyű, vagy könnyebb, könnyek nélküli napja.

0: Halló, halló!
1: Még összesek érdeklődött.
0: Mindörökké, amem.
1: Szeretném kérdezni ezt a számokat édesanyámnak, de annának tegnap volt kántoromnak a jönetelnek a születésnapja, bíborkának harmadik születésnapjára boldog születésnapot kívánunk. 14-én keresztény Lászlónak és feleségének Melániának házassági évfordulóikra, az összes gerencei rokonságnak, Mária Rádió dolgozójának, minden aradi ismerősnek, Imre volt a Maradról.
0: Köszönjük a hívását, áldott vasárnapot kívánunk!

0: Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Én a hit, remény és szeretet jegyébe szeretném köszönteni minden műsorvezetőt, és Dalma nem olyan rég Dalma névnap volt, a Jóisten éltesse sokáig, s az idénkéket, minden szülinapos névnapot, ágyhoz kötött betegeket, a kórházi betegeket, köztük Simoni Lénka néninek, gyógyulás, Szabó Jucika néninek, a bőrgyógyászati doktornőköt köszöntöm, és ápolókot, a Jóisten éltesse. Ilonka voltam, Simonból, így éltessék az Úr Jézus Krisztus, és a Stepszi Szent Györgyi rádióadó, így éltessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Úgy látom, üresek a vonalak, ezért jön a következő dalunk, egy eléggé közkedvelt, a Ne add fel a reményt című. Hallgassák és fogadják szeretettel.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökre.
1: Szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson Vízelőtt a Csík utcába Szabó Katalint. 40 éves kortárs találkozója alkalmából a Jóisten tartsa még, őrizze meg minden bajtól kedves családjával együtt. Ezt kívánja sok szeretettel Csabi. Egy szép Mária dalt kérnék szépen, ha lehetséges.
0: Köszönjük szépen a hívását, Isten éltesse az ünnepelteket!

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörök!
1: Én szeretném köszönteni a keresztúri babácsitót, Jánost, akinek volt a héten a miséje, és üdvözletemet a Szentőrös bányáról Irénke néni. Együtt voltunk októberben, Medjugorjéba. Hálás köszönettel mindenki. Áldom és imádom meg a drága Jézust. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökölme!
1: Én is szeretném köszönteni a Sepsi Szent Györgyi Mária Rádiónak a tegnap volt a 12. születésnapja, minden dolgozóját, munkatársát, adakozóját, mindenkit, és különösen szeretném köszönteni Görgényi Tündikét, az ő kis csapatával, amit megtettek, hogy minden zökkenőmentes legyen, hála és köszönet mindenért, köszönet, köszönet. Ilonka néni voltam, Madéfalvál úr, Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgató, az imént kért egy Mária dalt, most kis Lívia előadásában lesz hallható egy szép Ave Maria, fogadják és hallgassák szeretettel.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökje, mert...
1: Szeretném köszönteni, várom rá, emessel a rádiót. Szeretném köszönteni a Sepsi Szent Györgyi Mária rádió rádót, és az egész Mária nagy családját, köztük emesét is. Ezért sok jó programjáim, erősáljuk úgy, az énekeket is nagyon jókat választ. És a beszédje is köztük Szilágyi László, diakonus, vagy hogy kell mondani, nem tudom, hogy mondjam. Na.
0: Így van.
1: Te, akkor én is az Ádám, azért a sok fáradtságáért, amelyik fáradozik értünk, hogy reggel, este, minden nap, mi ezek az idős asszonyok, mert 83 éves asszony vagyok, ágyhoz kötve, egyedül a gyár, senkém sincsen a, jó, a Szent Háromság, hogy ennyit fáradozik, hogy ilyen jó, hogy még ilyen jól töltöm ezt a nehéz életét, tartsa még a jó Isten a Mária rádiót, én is sem magát is drága, mert erősen kedves maga én is sem. És akkor megszomorú napot élek, mert a mai napon sajnos 6 éve, hogy a fiamot eltemettük, a nagyot, októberben lesz a 6 éve a kisebbnek, a férjem 30 éve, úgyhogy csak az maguk adnak örömet nekem, s a jó Isten. Köszönöm szépen, emlés, hogy meghallgatod.
0: Köszönjük szépen nagyon, hogy elmondta mindezt. Biztos, hogy az élet nagyon nehéz lehet ágyhoz kötve, betegen, idősen, de kapaszkodjon akkor így belénk, vagy így egyáltalán a rádióba is, az adjon erőt, hogy valami szól a háttérbe, valami mindig ott van, valaki mindig ott van, ha messziről is, de hogy így együtt vagyunk az összetartozásnak a jegyében, és köszönjük szépen a visszajelzését. Olykor-olykor jó hallani ezt, hogy tényleg amikor az ember egy kicsit így elfárad, vagy úgy érzi, hogy nem sok értelme van az egésznek, akkor közben meg igen, mert rájön arra, hogy emberek életét változtatja meg, vagy legalábbis emberekben tartja az erőt, és azt hiszem, hogy ez borzasztó fontos a mai világban. Köszönjük szépen! Vas Albert üzenet haza című versét hallhatják most az elkövetkező percekben László Attila előadásában. Fogadják szeretettel!
2: Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret, a világ fölött őrködik a rend, és nem visz magja a nemes gabonának, de híresen lesz egykor a családnak. Az idő lemarja a nyomokat, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csomból víradó tavaszra.

győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rosta a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókézi szent jóvát étellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A visszalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedéke körváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. És jön ezer új kőmives kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új házat. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentumom Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A visszalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fent a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondoljanak ki, mit cselekszik. Likasszák már az égben fent a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. S miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mint vetett, azonképpen aludt. Mert elfut a víz, és csak a kő maradt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is szeretettel köszöntöm, én is a drága. És én is már 83-at betöltöttem. Azt a verset, Vas.
0: Albert, igen,
1: Vas Albertnak a versét. Nagyon-nagyon a szívemre vettem már. Ez nagyon-nagyon mi, azok, akik itthon maradtunk és elmentek, azok üzenik nekünk ezeket a verseket, ezeket a mondatokat, ezeket a régi, hagyományos, itt maradt dolgokat. Hát nagyon szépen köszönöm, és továbbra is kívánom, hogy ilyen szép összeválogatásba legyen részünk, és hallgassuk, és kívánom azt is, hogy aki eddig még nem hallgatta Mária Rádiót, vegye tudomásul, hogy csak a lelkünk épülésére is szeretettel van mindenki irányába. Hát köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Isten éltesse a Mária Rádió minden egyes alkalmazottját és önkéntesét, igazgató úrát és mindenkit, akik dolgoznak a Mária Rádió ügyért. Isten áldjon Önöket továbbra, és szép vasárnapot kívánok. Magni néni voltam Csíkszeredából. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Kedves hallgatók, lejárt a zenés köszöntünk, melynek a végén egy műsor ismertető lesz hallható. Hamarosan medjugorjai üzenetet hallhatnak, majd ima szándékaikat fogadom, ezt követően az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Tibor atya és Zalder Éva Mária műsora lesz hallható ismétlésben Isten a sorok mögött címmel. 4 órától református fél órát hallhatnak, majd a Vatikáni Rádió műsorát. 5 órakor ima szándékaikat fogadom, majd a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk. 6 órakor pedig Csíksomjóról a kegytemplomból közvetítő Szent misét, melynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várom Önöket. Holnap reggel 8 órakor lesz a következő Szent mise, mégpedig Nyárádremetéről.

Drága gyermekek, kicsi gyermekeim, szeretteim! Kiválasztottak vagytok, mert válaszoltatok, életté váltottátok útmutatásaimat, és mindenek felett szeretitek Istent. Ezért, kicsi gyermekek, teljes szívetekből imádkozzatok azért, hogy beteljesedjenek szavaim. Böjtöljetek, hozzatok áldozatot, szeressetek Isten iránti szeretetből, aki teremtett titeket, és kicsi gyermekek, legyetek az én kinyújtott kezem ebben a világban, amely nem ismerte meg a szeretet Istenét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

0: Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szendékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon. Imádkozzunk továbbra is a békéért, betegekért, idősekért, mindazokért, akik gondokkal küzdenek, akik magányosak, és imádkozzunk minden kedves hallgató egyéni szándékáért. Érkezett néhány e-mailünk. Drága Istenem, te ismered a sorsom, betegségem, könyörgök, ne terjedjen tovább a betegség. Imád kérek minden utazóért. Istenem, segíts meg az unokáimat, hogy jó erőben végezhessék a munkájukat, a betegséget távolítsd el tőlük. Felajánlom az imát a munkatársam jó akaratáért, anyagi gondjaimért, gonosz távozásáért. Ezt az imát Kovács Terézért, drága édesanyám, egy éve, hogy az Úr magához szólított, tehát érte imádkozik a kedves hallgató. Hisszük és reméljük, hogy Isten szeretetében és békében nyugszol, és onnan vigyázol ránk, kérjük a Jóistent és a szűzanyát, hogy fogadják őt irgalmukba, és adjanak neki örökvilágosságot és nyugodalmat. Három gyermeke, 6 unokája és 6 dédunokája kéri az imát. Haló, haló!
1: Haló, haló, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemem!
1: Ezt az irgalmasabb rózsafüzérét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának a mindennapi kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért, Csitvákos és Göröcsfala egyházfőség minden lakójáért, különösen az öregekét, a betegekét, a magányosokét, mindazok, akik magukra maradtak. Most különösen a héten volt a férjemnek 18. évfordulója halálának, a fiamnak 8 hónapja. Az egész hozzám tartozó halottakért, hogy a Jóisten adjon nekik lelki nyugodalmat, nekem meg a családomnak adjon lelki nyugodalmat, a Mária Rádió nagy családjáért, a sok-sok betegét, hogy a Jóisten adjon nekünk türelmet, kitartást a mindennapi keresztviselésben, mindaddig, amíg hazaszólítnak. Imádkozzunk együtt és egymásért hittel és bízalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt!

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom a drága családomért, a gyermekeimért, a gyermekeim, az unokáim jó tanulásáért, a drága jó férjem egészségéért és a saját magam egészségéért. Én hozzám tartozó szüleimért, testvéreimért, hogy a Jóisten nyugtassa őket, és kívánok egy nyugodt, szép vasárnapot. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Ó, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre.
1: Szeretettel köszöntelek, én is ezt az irgalmasabb rózsafűzérét, az elhangzott miséket és amelyik még hátra van, fel szeretném ajánlani édesapámnak a lelke üdvéért. Ma van halálának második évfordulója. Nyugodjon békességben, az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik érte, lánya, Ilonka, Isten fizesse, Jézuson bízom benned. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: तessék mondani.
1: Ezt az irgalmaságról vezérét szeretném felajánlani. A születendő unokámért. Ő összeadja, hogy minden legyen rendben. A fiam megjavulásáért, a lábaim gyógyulásáért. Isten fizesse a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre.
1: Én is felszeretném ajánlani ezt az irgalmasság rózsafüzérét, a közös halottjaimét, a férjem lelke üdvényét, és még azok a két komámasszomé, amelyikek elhaltak, Deák Erzsébeté, Bilibók Máriáé, a kontomászi temetőbe alussza a körök álmikot. Nagyon jó szomszédok voltunk, mindig imádkoztunk együtt, jöttek be hézzám, én egy beteg és kronikus beteg vagyok. S minden betegért imádkozok a világon, s a békéjét, a szeretetét, a háború megszűnéséjét, s önökért, hogy tudják a műsorikot végezni, a Szeszi Szentgyert is. Misit is elhallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Önökkel imádkozok mindig, s a Jóisten tartsa meg a Mária Rádiót, mert fésugára lelkemnek.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Álló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: A Rózsafüzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, hogy bőképpen gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint felajánlom a világ békéjét. Köszönöm a meghallgatást, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt!

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: A rózsafüzért fel szeretném ajánlani a férjem lelkeüdvé, édesapám lelkeüdvé, hozzám tartozó összes holotti, a tisztított hűzben szenvedő lelkeké, önmagamé, a fiamé, a menyemé, két unokámé, külföldön dolgozó unokámé és a feleségé, a Jósten adjon erőt, egészséget nekik. Felajánlom édesanyának a lába gyógyulásai, türelemi, testvéreim és sógorami, mi az ők családjuké, a világ békéjé, a Mária Rádió fennmaradásai, szomszédjaimé. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Haló.
0: Tessék mondani. Tessék mondani, élő adásban van. Haló.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék, a Jézus Krisztus!
0: Minden.
1: Ezt a rózsafűzőt és a heti összes imákat és szerviséket önökkel együtt imádkozva felajánlom alából a Jóistennek és a Szűzanyának kapott kegyelmekért. Felajánlom István Imrecska, az az Imre testvérnek, ért, aki máma 5 éve távozott el az élők sorából, a Jóisten adjon neki örök jugodalmat, családom élő és meghalt tagjáért, Anna nénéért, aki a kórházban van, sok-sok betegtársam a magam gyógyulásáért, egyházközségünk lébánosáért, minden egyes lakójáért, a háborúk megszűnéséért, valamint a Mária Rádió összes munkatársáért, fennmaradásáért és hallgatójáért. Isten fizesse, mese egy meghallgatott, egy áldott vasárnapot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnek is kívánunk egy szép vasárnapot.

Kedves hallgatók, lassan lejár az ima szándékfogadás műsorideje. Hívom, hívjuk Önöket, kapcsolódjanak hozzánk is. Rövid időn belül imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér.
2: Könyörög életünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Isten a sarok mögött című műsorunkban Zalder Éva Mária tanárnő nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Tovább megyünk az Isten keresés a magyar irodalomban témával, és elérkeztünk Petőfi Sándorig. Róla már beszélgettünk az elmúlt években, de most egy picit másképpen. Ő 1823-ban született, 1849-ben halt meg, tehát 26 évesen. Petőfi evangélikus családban született. Tanulmányai során megfordult az aszódi evangélikus, a pápai református, a pesti katolikus piarista gimnáziumban is. Felnőttként ő nem volt vallásos. Keményen kritizálta a vallásosságot, általában a királyi abszolutizmus szövetségesének tekintette az egyházat. Költeményeinek mégis egyik legjellemző vonása a maga sajátos vallásossága, szabadság imádata. A filozófia, a lélektan ma mindenféle idealizmusban, utópiában felfedezi a vallásos gyökeret, az ember abszolúton keresését akkor is, ha valaki az anyagi keretek között, illetve világban reméli elérni a teljeset, a végtelent. Így beszélnek arról, hogy az ideális kommunizmusba vetett hit is egyfajta valláspótlék volt. Hívő követői az ember és a társadalom utópikus tökéletesedésében egyfajta földi mennyországban remélték megtalálni az emberi teljesség útját. Petőfi szabadság eszménye ugyancsak egyfajta vallási dimenzióba sorolható. Ha a hívő mindent hite fényében él meg, Petőfi egész költészetét is átjárja az istenített szabadság magasztalása. Megjelenik ez szerelmi vagy tájleíró verseiben is. A Csárda romjai című versében így fogalmaz: puszta, puszta, te vagy a szabadság képe, és szabadság, te vagy lelkem istensége. De egészen sajátosan a szabadságról írt költeményeiben is ír. Petőfinél a szabadság nem egyszerűen politikai vagy társadalmi fogalom, sokkal inkább egyfajta vallásos, eszkatológikus eszmény. A világszabadság megvalósulása Petőfi számára egy új korszakot jelent, amelyben beteljesül az ember, az emberi történelem, megvalósul az ideális boldogkor, egyfajta földi mennyország. Ezt az ideált sokszor csak valamiféle vallásos jellegű látomásokkal tudja szemléltetni is. Ez a látomásos kép

alkotás jellemzi világszabadságról írt költeményeit. Nem véletlen, hogy látomásos verseinek képeit gyakran a Bibliából veszi, például a 19. század költői című versében szerepelnek proféták, ígéretföldje, Mózes, tűzoszlop. Egyik legjellemzőbb látomásos és bibliai képekre építő verse az Ítélet, amely a bibliai világ végének, illetve a Jelenések könyvének képeit idézi fel. Éppen bibliai képekkel tudja kifejezni istenített szabadság álmát, és e képek teszik ezeket a költeményeket különösen emelkedetté, átszellemülté. Vallásos hevületét jelzi a sokszorta kifejezett vágya, szeretne meghalni a szabadságért. Ugye egy gondolatban tengebb cím versében, vagy Sors nyis nekem tért, ebben a versben is erről beszélt. Tehát a halál azonban elképzelésében nem a véget jelenti. Ellenkezőleg egyfajta vallásos hit nyilvánul meg benne, hogy élete odaadásával egyrészt, mint egy belesemmisül a mindenséget átölelő szabadságba. Másrészt mozgatja a mindenséget a világszabadság megvalósulása felé. Ez a kifejezetten vallásos jellegű gondolat sem idegen a romantikától, annak mind szerelmi, mind a világszabadságot magasztaló vonulatában. A jövő isteni igazság szolgáltatásába vetett hite mellett, különösen amikor a szabadságharc sorsa egyre kilátástalanabbá vált, de már korábban is, akkor megjelenik verseiben a reménytelenség, közismerten például utolsó versében a Szörnyű időben. De reménytelen versei még kiáltóbbá teszik a költészete egész jellemző eszkatológikus vágyat a végső igazság győzelme után. Petőfi világnézeti útkeresését példázza a Világosságot című vers.

0: Petőfi Sándor. Világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, és nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezes, ha fény vagy. Vezes csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok. S miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síróvilággal? Hány volt ki más szívéből a vért kiszítt a saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, és nem lett jutalma. De mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. És használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez. És nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljön-e a kor, amelyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli. Vagy senki sem találta még meg. Talán, amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek. Mindez egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást-folyvást egy cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik, és elvirít. Mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul. Mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull. Mint a vándor, ki hegyre mászik, s a tetőt elérte ismét, leballag. És ez így tart mindörökké. Föl és alá. Föl és alá. Írtóztató. Írtóztató. Kit még meg nem szállott a gondolat, nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely kebelünkön jégcsapgyanánt vérfagylalom végig csúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, és torkunkba folytja a lélegzetet.
1: ...1848 márciusában Petőfi azt hitte, hogy forradalmi álma megvalósul. Ekkor költeményei eleinte a hazaszeretettől és lelkesedéstől feszülnek, majd a költő válságát tükrözik. Látnia kell, hogy a politika nem az ideálok területe, és a valóságos történések egyáltalán nem felelnek meg az ő eszményi elvárásainak. Ezt a helyzetet, illetve lelkiállapotot tükrözi az Apostol című alkotása. Figyelemre méltó, hogy míg korábban a költőt profétaként álmodta meg, aki vezeti a népet a Kánaán a világszabadság felé, az Apostol főhőse Szilveszter, akiben önmagát ábrázolja. Már nem a néptől rajongva követett proféta vezér, hanem magányos hős, akinek egyedül kell vállalnia a szabadság ideájának hirdetését, mert belátja, hogy a nép még nem érett meg a szabadság eszme befogadására. A tapasztalat alapján a költő reálisabbá és alázatosabbá válik, amint erről az apostol soraiban ír. Az apostol 10. éneke mindenképp Petőfi látomásos költészetének egyik legszebb alkotása. Az itt megjelenő vízió nem a korábban megismert versek apokaliptikus elemeiből épül fel, nem a vértenger látványát idézi, hanem a végtelenséggel való találkozás átszellemült, minden eddiginél bensőségesebb, meditatívabb jellegű élményét. A látomás nagy átéltséggel jeleníti meg a világ űr mérhetetlen mélységét és az ős szellemből áradó ragyogó fényt. Valamiképp azt a transzcendens valakit, akiről Petőfi a maga szabadság ideájában egész életében álmodott.

Petőfi Sándor, az apostol, első ének. Sötét a város. Ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold. S a csillagok behunyták aranyszemeiket. Olyan fekete a világ, mint a kibérlet lelkiismeret. Egyetlen egy kicsiny fény csillámlik ott fönn a magasban, bágyadtan, s haldokolva, mint a beteg merengőnek szeme, mint a végső remény. Padlásszobának halvány mécse az. Kivirraszt ott e mécs világa mellett. Kivirrasztott fönn a magasban. Két testvér. A nyomor. És az erény. Nagy itt. Nagy itten a nyomor. Alig, hogy elfér a kicsiny szobában. Kicsiny szobácska. Mint a fecskefészek. S a fecskefészeknél nem díszesebb. Kietlen, puszta mind a négy fal. Azaz, hogy puszta volna, ha ki nem cifrázta volna a penész, s csíkosra nem festette volna az eső, mely a padláson át befoly. Aláhúzódik az eső vastag nyoma, mint gazdagok lakában a csengettyű zsinór. A lég olyan nyomasztó a sóhajoktól s a penész szagától. A nagy urak kutyáitán, amelyek jobb tanyához szoktanak, eldöglenének e helyen. Fenyőfa ágy, fenyőfa asztal, mely a zsibvásáron sem kelne el. Az ágy lábánál egy vén szalmazsák, s az asztal mellett egy pár szalmaszék. És az ágy fejénél egy szuette láda, ez a szobának minden bútora. Kik laknak itten? A lámpa fáradt pislogása mellett küzd a homály és fény. Az alakok, mint álomképek el vannak mosódva, és a fél sötétben félig rémlenek. A mécs világa csalja a szemet? Vagy a födél alatt lakók mind oly halványok, valóban oly kísértetszerűek? Szegény család. Szegény család. Az ágy fejénél ül a ládán csecsemőjével az anya. Boldogtalan kis csecsemő. Reketnyögéssel szíja, szívogatja anyjának száraz emlejét, s hiába szíja. Az asszony elgondolkodik, s fájók lehetnek gondolatjai, mert mint megolvadt hó a ház ereszről, sűrűn omolnak könnyei. Omolnak végig arcán. A kisded orcájára le. Vagy tán nem is gondolkodik, csak megszokásból öntudatlanul szakadnak a könnyek szeméből, mint a sziklából a patak. Idősebb gyermeke, Istennek hála, alszik. Vagy csak aludni látszik. A fal mellett a nyosszóján, mely födve durva lepedővel, amely alól kikandikál a szalma. Aludj, kicsiny fiú, aludj, s álmodj aszott kezedbe kenyeret, s álmod királyi lesz. Egy ifjú férfi, a családapa, az asztalnál sötét homlokkal ül. Tán
homlokról árad a ború, mely a szobát betölti. E homlok egy egész könyv, amibe a földnek minden gondja van beírva. E homlok egy kép, melyre millióm élet insége és fájdalma van lefestve. De ott, alatta, a sötét homloknak két fényes szem lobog, mint két bolyongó üstökös, mely nem fél senkitől, s melytől mindenki fél. Tekintete mindig messzebb, mindig magasabbra száll, míg elvesz ott a végtelenben. Mint a felhők között.

0: Később Istenben is csalódik, amikor tapasztalja az emberi rövidlátást, gonoszságot, megéli családja nyomorát, gyermeke halálát, de Petőfi mindezen véres, fájdalmas realitása között is hirdeti a szabadságért, az emberiségért adott élet, isteni erejét és végső győzelmét. Az apostol versében, a 11. énekében hallunk erről. Hallgassuk meg nagy-nagy szeretettel.
1: A szőlőszem kicsiny gyümölcs. Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs. Egy nagy gyümölcs. S ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belé kerül évezredek, vagy talán évmilliómokba. De bizonyára meg fog érni egykor. És azután az emberek belőle világ végéig lakomázni fognak. A szőlő a napsugarak túlérik. Míg édes lett, hány napsugár lehelte rája élte melegét? Hány százezer, hány millió napsugár? A földet is sugárok érlelik. De ezek nem napsugárai, hanem az embereknek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár. De csak a nagy lélek, és ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnunk tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, mely segíti a földet megérni. Csak egy nap tart a sugár élete. Tudom, hogy amidő megérkezik a nagy szüret, addigra én már rég lementem, s parányi művemnek nyoma elvész az óriási munka közt. De életemnek a tudat erőt ad, halálomnak pedig megnyugovást, hogy én is egy sugár vagyok.
0: Kedves Máder Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkban. Tibor atyát hallották, következő műsorunkban majd beszélünk Madács Imréről, majd azt követően pedig Vajda Jánost nézzük meg, hogy ő hogyan kereste az Istent, és ha belefér, akkor Gárdonyi Gézát is megnézzük, részletezzük. Maradjanak továbbra is velünk a Máder Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten az
1: én szívem. Békesség Istentől, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket. A mai műsorunkban egy olyan témát járunk körül, ami mindannyiunkat érint, akár tudatosan foglalkozunk vele, akár nem. Mi érdekli ma az átlagembert? Milyen kérdések, témák, gondolatok töltik ki a mindennapjainkat a politikán és a gazdasági válságon kívül? És vajon ezek mennyiben különböznek attól, amit az emberiségről, az ember vágyairól és az érdeklődéséről a Biblia mond? Többek között ma ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. A mai világunkról sok mindent el lehet mondani, de hogyha egy szóval szeretnénk kifejezni ezt a sok mindent, azt a szót használhatnánk, hogy érdekes. Ha csak a 15-20 évvel ezelőtti világunkhoz hasonlítjuk a mait, azt látjuk, hogy a fejlődés talán eddig soha nem látott mértékben határozza meg az életünket. Elég, ha csak olyan fogalmakra gondolunk, mint például a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, közösségi média, folyamatos információáradat. A University of California kutatása szerint 2010 környékén egy úgynevezett átlagemberhez körülbelül 34 gigabájtnyi információ jutott el egy nap alatt. Ebben benne volt a tévénézés, a rádió, nyomtatott sajtó, internet, akkor még jóval kevesebb videóval, SMS, e-mail és ehhez hasonlók. Ez a 34 gigabájtnyi információ mérete körülbelül 5-8 akkori felbontású, HD felbontású film hosszúságát jelentette abban az időben egy nap alatt. Ma már nincsen ennyire egységesen elfogadott szám, de az irány egyértelmű. Becslések szerint 100-150, sőt ennél több gigabájtnyi információ is érhet minket naponta. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi mindent elolvasunk, hanem hogy ennyi adat átmegy rajtunk. Például képek, videók, hangok, értesítések. Mi növelte meg ennyire a számokat? Például a rövid videók, melyeket a különböző platformok előszeretettel használnak, a folyamatos értesítések, az interneten történő megosztások és egyebek. De vajon csak ez foglalkoztatja ma az embereket? Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy az egyik legerősebb érdeklődési terület valóban a technológia. Nem csak a szakembereket érdekli, hanem a hétköznapi embereket is. Egyre többen használják például a mesterséges intelligenciát a munkában, a tanulásban, a szórakozásban. Ezzel szembesülve sokan teszik fel a kérdést, hogy az új eszköz mire lesz még képes. Elveszi-e a munkánkat, világhatalomra töre, segít vagy inkább függővé tesz minket? Ez a fajta kíváncsiság nem új. Az ember mindig is szeretett volna többet tudni, többet érteni, sőt szerette volna uralma alá hajtani a környezetét. A Biblia már a kezdeteknél beszél erről. A Teremtés könyvében, az első emberpár történetében megjelenik a tudás iránti vágy. A kérdés viszont ebben az esetben nem az, hogy akarunk-e tudni, vagy többet akarunk-e tudni, hanem az, hogy mire használjuk a tudást, és milyen hatással van az ránk. A mai világban a másik hatalmas érdeklődési terület, ha már a technológiáról beszélünk, a közösségi média. Úgy tűnik, hogy az emberek figyelnek egymásra, követik egymás életét, véleményét, stílusát. Rövid videókat, képeket, történeteket osztanak meg, melyek többsége mosolygós, jókedvű családot ábrázol, mintha semmi baj nem lenne. Minden gyors, minden azonnali, de közben mégis ott van egy ellentmondás. Annak ellenére, hogy egyre több emberhez kapcsolódunk, mégis rohamosan nő a magukat magányosabbnak, egyre magányosabbnak érzők száma. Ez a kettősség szintén nem új. A Szentírás többször beszél az emberi kapcsolatokról, a közösségről és arról, hogy mennyire fontos az őszinteség és a szeretet. Például a Példabeszédek könyve 10. részének 19. versében olvassuk azt, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, ami mai nyelven talán azt jelentené, hogy minél többet kommunikálunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy nem értjük, félreértjük egymást, vagy felszínessé válunk, és ezzel együtt felszínessé válnak a kapcsolataink is. A harmadik nagy terület, ami foglalkoztatja ma az embereket, az élet minőségének a kérdése. Egyre többen és egyre többet beszélnek ma már a stresszről, a kiégésről, a szorongásról. Az emberek keresik az egyensúlyt az életben, miközben egyre több a bejegyzés a naptárakban, egyre több mindent kell elvégezni, hogy lépést tartsunk, egyre több irányba kell megfelelni. A Szentírás ezt a felgyorsulást egyszerűen oldja meg. A Biblia nem csak Mózes könyveiben, hanem folyamatosan hangsúlyozza a nyugalom fontosságát. A Zsoltárok könyvében például gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy az embernek szüksége van arra, hogy megálljon, elcsendesedjen, hogy újra megtalálja a belső egyensúlyát, mert ma annyiféle technikával, keleti vallási irányzatokhoz tartozó, ellenőrizhetetlen, istentelen, pogány gyökerekből táplálkozó praktikákkal próbálnak elérni az emberek. A mai emberek életében központi szerepet játszik még a pénz és a megélhetés kérdése is. Mennyit keresünk, mire elég, hogyan lehet ma egy súlyos gazdasági világválság kellős közepén biztonságban megélni?
Sok beszélgetés központi témája a karrier, a lehetőségek, az, hogy megéri-e annyit dolgozni, amennyit dolgozunk, vagy esetleg meg kell-e keresni azt a bizonyos könnyebbik utat, ami látszólag jobb életet biztosít, még akkor is, ha a kockázat nagyobb. A Szentírás ebben is meglepően aktuális. Jézus egyik legismertebb tanítása így hangzik, mert ahol a tekintsed van, ott van a szíved is. Ez a tanítás nem a pénz ellen szól, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy vigyázni kell arra, hogy mi válik az életünk központjává. Mert az, ami a legfontosabb számunkra, meghatározza a gondolkodásunkat, a döntéseinket, végső soron az egész életünket. Ezzel pedig már összefügg a fogyasztás és az életstílus kérdése is. Mit vásárolunk, mit tartunk értékesnek, milyen életet szeretnénk élni? Ma rengeteg inger éri az embert, elég ha csak a reklámokra gondolunk. Talán köztudott, hogy ezek mögött egy komoly rendszer áll, ami folyamatosan figyeli az embert, az ízlések változását, a vásárlási szokások változását, és még annyi mindent. Annak ellenére, hogy mikor bemegyünk vásárolni egy nagyobb üzletbe, szinte automatikusan cselekszünk és vesszük le a polcokról a tárgyakat, nem véletlen, hogy egy adott polcon, egy adott magasságban milyen áruk és milyen színű áruk vannak elhelyezve. Ahogyan az sem véletlen, hogy a nap melyik szakában milyen jellegű reklámokat látunk például a tévében, vagy milyen reklámok jelennek meg, ha megnyitunk egy-egy weboldalt. Az emberek folyamatosan választanak, néha tudatosan, de a legtöbbször szinte észrevétlenül. A Prédikátor könyve egy különösen érdekes párhuzamot kínál. Azt olvassuk a Prédikátor könyvében, hogy az ember sok mindent kipróbál, sok mindent elér, de mégis ott marad benne egy kérdés. Ennyi az egész? Ez a fajta belső elégedetlenség ma is nagyon ismerős lehet sokak számára, annak ellenére, hogy annyi mindenből lehet választani. Egy másik, egyre erőteljesebben megjelenő központi téma az ember életében a szórakozás is, talán épp azért, mert annyi mindent vállalunk magunkra. Egyre durvább tartalmú filmek, melyek elé már az óvodások, kisiskolások is leülhetnek természetesen jó szándékú szülői engedéllyel. Órákig a számítógép előtt tartó játékok, egyre hangosabb zene, villogó fények, a felejtést és az agysejtek pusztulását segítő szerek. Mindezt azért, mert az emberek ki akarnak kapcsolódni, fel akarnak töltődni, el akarják terelni a figyelmüket legalább egy kis időre a mindennapi problémákról. A Biblia nem tagadja a pihenés szükségességét és fontosságát, sőt, már a teremtés történetében, ha emlegettük a mai műsorunkban, megjelenik a pihenés gondolata és annak fontossága. De ha megfigyeljük, ebben az esetben a pihenés nem az elfelejteni, elfelejtkezni akarás eszköze, hanem épp a feltöltődés és a megerősödés eszköze. A Szentírás, amikor a pihenésről beszél, a csend és a közösség fontosságát emeli ki. Isten célja ugyanis nem az, hogy meneküljünk a mindennapok gondjai elől, hanem hogy megerősödve, felkészülve nézzünk szembe azokkal. Ha összevetjük a mai érdeklődési köröket azzal, amit a Biblia mond az emberről, egy érdekes kép rajzolódik ki. A felszín sokat változott az évek, évezredek alatt. Ma már nem pásztorok és földművesek világában élünk, hanem világhálón éljük meg a napjainkat. Ma már nem pergameneken olvasunk, hanem képernyőkön. Nem hetek alatt jutnak el hozzánk a hírek, hanem másodpercek alatt. Ennek ellenére a mélyben szinte ugyanaz maradt minden. Az ember ma is kíváncsi, ma is keresi a biztonságot, ma is vágyik a kapcsolatokra, ma is küzd a belső feszültségekkel, és talán a legfontosabb, ma is keresi a dolgok értelmét. A Biblia gyakran arra mutat rá, hogy az ember hajlamos a külső dolgokban keresni azt, amit valójában belül kellene megtalálnia. A kérdés tehát nem az, hogy megváltozott-e az ember érdeklődési köre, inkább az, hogy mennyire változott meg maga az ember. Lehet, hogy a válasz csak annyi, hogy kevésbé, mint gondolnánk. És talán éppen ezért érdemes időnként nem csak azt megkérdezni, hogy mi érdekli ma az embereket, hanem azt is, miért érdekli őket. Mit keresnek valójában ezekben a dolgokban, amiket például felsoroltunk.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Takaró János ige hirdetésének most következő részletei egy nagyon fontos kérdést tesznek fel nekünk. Hol vannak a kincseink?
2: Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 6. fejezetből, a 19-től a 21. versig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Önmagunk igazi megismeréséhez szükségünk van Isten ismeretre, és fordítva, Isten igazi megismeréséhez szükségünk van önismeretre. És érezzük is így hirtelen a bajt, hogy ha a kettő függ egymástól, akkor hogyan juthatnánk el bármelyikre? Erre a válasz az kettős. Először az, hogy minden ember rendelkezik valami fajta torzkorcs önismerettel, amit megpróbálunk abból levezetni, hogy mások hogyan reagálnak ránk, vagy másnak mi a véleménye rólunk. Vagy különböző önismereti tréningeken veszünk részt, és megpróbálunk rájönni az erényeinkre, hibáinkra, fogyatkozásainkra. Az ember valami fajta önismeretre szert tesz, ahogy éli az életét. És valamilyen fajta istenismeretre is. Valamit a legtöbb ember gondol az Istenről. Legfeljebb azt, hogy valami energia, vagy hogy nem feltétlenül személyes Isten, vagy az ateisták is gondolnak valamit róla, azért nem akarnak hinni benne. És megmagyarázzák, hogy nincs. Mindenki gondol tehát az Istenről is valamit. Rendelkezünk valami fajta alap, hibás, önismerettel és istenismerettel is. A másik pedig az, ami összeköti ezt a két fogalmat, hogy az embernek szüksége van egy bizonyos önismeretre ahhoz, hogy megértse, hogy nagyon nagy szüksége van arra, hogy megismerje az Istent. Nagyon fontos, hogy megértsük, mert az ember egy ponton, ha megismeri magát, akkor rájön arra, hogy a szíve nem olyan, mint szeretné. Az ember egy ponton, ahogy éli az életét, szembesül azzal, hogy nem olyan vagyok, amilyen szeretnék lenni, nem olyan vagyok, mint az az ideál, ami előttem megképzett, nem olyan vagyok, mint amit gondolok a jóról, a szépről, a tisztáról, nem olyan vagyok, nem olyan a szívem. Az ember megtapasztalja azt, hogy építeni szeretnék és ártok. Megtapasztalja azt, hogy szeretni szeretnék, lehet megbántok valakit. Az ember megtapasztalja azt, hogy a szív nem olyan, mint amilyennek gondoljuk. És szeretnék még valamit mondani ezzel kapcsolatban. Nem a Biblia teszi ilyenné az embert. Mert az Isten kijelentése megmutatja, hogy milyen az emberi szív. Nagyon jól megmutatja. De lássuk meg azt, hogy nem a Biblia teszi ilyenné az ember szívét. Mert sokan azt mondják, hogy az a baj a keresztényekkel, hogy mi állandóan arról beszélünk, hogy az ember bűnös, hogy rossz, hogy valami baja van, hogy nem stimmelnek vele dolgok. De nem a Biblia teszi ilyenné az ember szívét. Nem az, hogy a keresztények erről beszélnek. Az emberi szív ilyen. És hogy ezt könnyebben belássuk, elég, hogyha kicsit körülnézünk a világba, hogy mire képes az ember. Ha megnézzük azt, hogy milyen konfliktusok vannak jelenleg is Ukrajnában, ha megnézzük a hatalmi harcokat és játékokat, ami emberi életeket követel, amiben emberek mennek tönkre, és akkor rájövünk, hogy igen, az ember szinte bármire képes. Milyen kincsei vannak a mi szívünknek? És az egyszerű iskolás válasz az lenne a felolvasott ige alapján, hogy hát lehet földi kincse, meg mennyei kincse, ez a kettő fajta van. És akkor tovább nézünk, hogy mit mond az ige erről a kincsről. Hát azt mondja először is, hogy ez olyan típusú, amit a moly megrághat, a rozsda elemészthet, vagy a tolvajok kiáshatják és ellophatják. És akkor itt meg is nyugszunk. Na, valami olyanról lesz szó, ami rám esetleg nem vonatkozik. Akkor az ember már lehet, hogy nincs is annyira érintve ebben. A vagyonról van szó, ma annyira nem félünk attól, hogy a moly meg a rozsda ártson, attól inkább, hogy lophatnak, de megfogadjuk Jézus tanácsát, akkor nem leszünk pénzt és vagyont halmozó emberek, nem ez lesz az életünk orientációja, nem ebbe az irányba fogjuk élni az életünket, hanem helyette gyűjtünk mennyei kincseket, sőt, legtöbben, akik hívőként ülnek itt, már azt is mondják, hogy mi már mennyei kincsgyűjtők vagyunk amúgy is, úgyhogy akkor ámen és boldogan mehetünk haza. De szeretném, hogyha nekifutnánk még egyszer ennek az igének, és nem így néznénk meg, hanem megnéznénk azt a verset, ami a kulcsa ennek az egész ige szakasznak. Ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. Vagyis Jézus igazából a szívről beszél, nem a vagyonról, hanem a szívről. Arról beszél, hogyha valaki földi kincseket gyűjt, annak a szíve is a földi dolgokhoz fog ragaszkodni. A szívről tanít az Úr Jézus Krisztus, és nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mit tanít róla. Ezért nézzünk egy kicsit máshogy is a kincsre. Valóban igaz az, hogy a pénz is lehet az ember szívének kincse, ez igaz? De lehet olyan sok, mint nem más is. Mit tudunk hát meg erről a kincsről? Elveszíthető, és azt tudjuk meg róla, hogy a szív hozzáköti magát. Most nézzük meg azt, hogy mi az, amihez a szív hozzá szokta kötni magát. Mi ez a kincs? Olyan dolgra kell itt gondolnunk, ami hasznos, fontos, jó, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, de talán ennél több is, mert amiben a szív reménykedik, amiben a szív örömét leli, amiben a szív boldogságot, békességet és biztonságot remél, azok a szív kincsei. Ott lesznek a szívnek a kincsei. Olyan dolgokra kell gondolnunk, ami a forrása lehet a boldogságunknak, a biztonságérzetünknek, az önértékelésünknek, hogy értékes emberek vagyunk. Ezek a kincseink, ezektől érezzük gazdagnak magunkat, ezek a szívnek a kincsei. Akkor viszont látjuk, hogy ez pénzen túl nagyon sok minden lehet. Szeretném, ha néhány példával megpróbálnánk kibontani, megfejteni ezt a részt, hogy milyen kincseink is vannak tulajdonképpen. De miért is tesszük ezt? Azért, mert a legkiábrándítóbb igazság az, hogy az emberi szívet az Istentől nem a rossz dolgok választják igazán el, hanem a jó dolgok. Mert amíg ilyen kincseket gyűjtünk, amíg ezekből remélünk boldogságot, vigasztalást, a békességünket, az önértékelésünket, amíg ezekből a dolgokból merítjük, addig nincs szükségünk az Istenre. Addig nem értjük, hogy miért volna szükségünk rá, hiszen boldogok vagyunk, hiszen jó az élet így. Ezek a kincseink a legnagyobb utonállói annak, hogy az Istent igazán szeressük, hogy igazán őt lássuk nagynak és értékesnek. Tehát nem az élet rossz dolgai, hanem az élet jó dolgai azok, amelyek igazán távol tartanak minket Istentől. Jeremiás próféta így ír egyszer a szívről, csalárdabb a szív mindennél. Olyan igaz beszéd ez. Az ember szíve képes leginkább becsapni önmagát. Átadja magát hamis biztonság, hamis önértékelés, hamis boldogsággal. Miket gyűjtünk? Földi kincs lehet személy, lehet a másik ember, lehet a párom, lehet a házastársam, a jegyesem. Ő az én kincsem. Mindennél fontosabb nekem. Mindent hajlandó vagyok megtenni érte. Vele akarom tölteni az időmet. Rajta járnak a gondolataim, és az ő boldogságától függ az én boldogságom. Házastársaknál nagyon sokszor, kimondva vagy kimondatlanul, de elvárják egymástól, hogy te legyél az, aki minden hibám ellenére elfogadsz. Úgy, amilyen vagyok. Csak az a baj, hogy az emberi szeretet pont erre nem képes. Nem képes elfedezni minden hibát. Megjelennek a repedések, és a másik ember lesz pont a boldogtalanságon forrása. Mert visszatükrözi az összes hibámat, mert nem tudja elfogadni, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. De mondok más példát is. Van, amikor a gyerek ez a kincs. A gyermek, ő apuci és anyuci szemefénye, ami boldogságunk. Minden időt, erőt, pénzt ráfordítunk arra, hogy neveltessük, hogy a legjobb iskolába járjon, hogy megkapja, amire vágyik, hogy a szíve minden kívánságát lessük, mert a gyerek a kincse a családnak. És mi van mögötte? Az, hogyha ő olyan, amilyennek mi vágytuk, ha ő megéli azt, amit mi nem tudtunk, ha ő jól tanul, ha ő erkölcsös lesz, ha ő rá büszkének lehet lenni, akkor én jó szülő vagyok. Az ember önértékelése hozzá kötődik a gyerekének a teljesítményéhez. Ha ő jó, akkor én jó szülő vagyok. Ha büszke lehetek rá, akkor én jó szülő vagyok. Mi van, ha nem? Aztán lehet kincse az embernek, egy tulajdonsága, egy erénye is. Vannak olyan emberek, akik elképesztően büszkék arra, hogy nagyon okosak. Hogy sok van a fejükben, hogy diplomájuk van, hogy doktoriuk van, hogy intelligensebbek sokaknál. És ebből építkezik az önértékelésük. Én értékes ember vagyok, mert sokat tudok. Sok embernél sokkal értékesebb vagyok, mert sokkal többet tudok. Minden vitában lehet enyém az utolsó szó, mert

0: Ma holnapért meg tudom venni azt, amit megkívánok, tudom biztosítani azt, hogy gondoskodok szülőkről, gondoskodok gyerekekről. Pénzre szükség van, kell. De aztán az ember szíve odaköti magát a pénzhez is, és mindent azért fog tenni, hogy pénz mindig legyen, hiszen az oldja meg a gondjaimat. És mi van, ha elvesztem az állásomat? Mi történik akkor? Az a baj ezekkel a kincsekkel, ahogy Jézus elmondja, hogy a földi kincs veszendő kincs. Nincs rá semmi garancia, hogy megmarad. Semmelyikre, és semmilyen garancia nincs, hogy megmarad. Nem tudjuk garantálni gyermekeink épségét. Nem tudjuk garantálni a házastárs épségét. Nem tudjuk garantálni a kapcsolat épségét, sem tudjuk garantálni. Nem tudjuk garantálni a pénzünket, és semmit. Az emberi kincsek múlékony kincsek. Jézus ezért figyelmezteti az embert. Ember, vigyázz, mert a szívedet, ha hozzákötöd a földi kincsekhez, akkor mi lesz veled utána? Mi lesz, ha elveszíted azokat? Mert végül egyszer az ember életének meg kell állnia Jézus előtt. Van ennek az igének egy mennyei aspektusa is. Amikor nála kerül minden majd mérlegre, hogy mit ért az életünk, hogy mit értek kincseink, amiket gyűjtöttünk, és az Úr előtt akkor ki fog derülni végleg, ha a földön nem is derül neki, hogy a földi kincs a mennyhez nem kapcsolható, hogy azok a kincsek a mennyországának gazdagságához nem jelentenek semmit. Milyen kincseket gyűjtesz, testvér, gondold végig. Hogyan ismerhetjük fel kincseinket, amihez a szívünk ragaszkodik? Az első az, hogy mivel töltöd az idődet. Most leszámítjuk a munkát, meg az alvást, de amire a szabad idődet fordítod, amit szíved kettelésre fordítasz, mi az? Ott lesz a kincsed is. Azután, amin a gondolataid pörögnek, hogyan lehetnék jobb benne, hogyan tehetnék többet érte, hogyan lehetnék többet vele, amin az ember gondolata forog, amiért áldozatokat hajlandó hozni, amiért azt mondja, hogy na ma érdemes felkelni, ott lesznek a kincseid. És a tragikus nem is az, hogy a szív hozzáköti magát a kincseihez, hanem ami ebből következik. Ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. És mit mondott Jézus a földi kincsekről? Az, hogy elveszíthetőek, az, hogy múlékonyak, ami azt jelenti, hogy az emberi szív sorsközösséget vállal kincsével, ha a kincs oda lesz, a szív is oda lesz. Ha a kincs megsemmisül, a szív is összetörik. A szív sorsa ugyanaz, mint a kincseié. Amen.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
2: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Mária Rádió református félórájába ma. A mai műsorunkban olyan dolgokról beszéltünk, természetesen lehetne még folytatni a sort, amik ma érdeklik az embereket. Beszéltünk arról, hogy mennyi információ vesz körül bennünket, és hogyan változott meg a világ körülöttünk. De van valami, ami nem változott meg ilyen gyorsan, és nem változik ilyen gyorsan, ez pedig maga az ember. Mert lehet, hogy ma több száz filmnyi információ ér el bennünket egyetlen nap alatt, lehet, hogy gyorsabban élünk, többet vállalunk magunkra, többet látunk, többet hallunk, mint bármelyik korábbi generáció, de a kérdéseink, ha őszinték vagyunk magunkhoz, ugyanazok maradtak. Mitől lesz teljes az élet? Hogyan találjuk meg a nyugalmat? Kik azok, akik igazán számítanak nekünk, és vajon mi az, ami megmarad akkor is, amikor minden más változik? Talán éppen ezért olyan különös, hogy miközben a világ egyre hangosabb és gyorsabb, az igazán fontos válaszok gyakran mégis a csendben. A változhatatlan Isten színe előtt megállva születnek meg, nem a folyamatos információ áramlásban, nem a végtelen görgetésben. Ma már nem az a legnagyobb kérdés, hogy mennyi minden ér el bennünket, hanem az, hogy mi az, amit valóban beengedünk az életünkbe, és megtartunk magunknak. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ne feledjék el, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra. Az Úristen legyen mindnyájunk őriző pásztora, ő tartson meg bennünket. Az éter hullámain való mielőbbi viszontlátás reményében búcsúzik ma önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása, a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egyéves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásatok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hasson át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádióbizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek is zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket.
1: E lasciarci illuminare dallo spirito.
0: A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismerésre szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről,
1: celebrando il sinodo diocesano,
0: amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közben járására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szentatya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szentatya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szentatya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynője kegyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt, na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törőmetszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ima szendékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, Mária Rádió oldalán keresztül pedig szöveges üzeneteiket is elküldhetik. Behívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai dicsőséges rózsafüzért a kedves hallgatókkal együtt végezzük, tehát az ima szendékfogadás után lehet majd telefonálni, amennyiben szeretnének egy-egy tizedet elmondani. Ezt a rózsafüzért felajánlom Círják Attila jó szándékáért és ölelje át a mennyei atya. Az idegenben dolgozó gyermekeimért, kitartásért, a nehéz helyzetben egy fontos ügy megoldásáért kérem az imát. A mai rózsafüzért felajánlom hálából a segítségért, és kérem, legyen velem szűzanyám, kérlek segíts meg, hogy rendeződjön az életem.

0: Kedves hallgatók, üresek a vonalak jelen pillanatban, most lehetőség van bejutni, úgyhogy biztatom önöket, hívjanak és mondják el ima szándékaikat. Haló, haló! Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkozni, kisanyjából, adjon nekem segítség, figyelmet, segítséget, hogy valami gond írjak. Kérem, hogy kisanyjámat hallgassa meg a törvényt. A férjem egészségét, kérjének az egészségét. Idegen, de dolgozok vissza, és a jó személyre belső, mert ott vannak azok a tét. És mi felajánlom a készségbe, mi felújítom, hogy meg a segítségeknek. Kérdez apámnak, kérdez anyámnak, eredni vidalmat. De van egy élet szavazásra, és kérem a szüzanyámat. Befedelmet bajtok. Tisztán fizette, hogy meghallgatta, kikértettek az időt.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló!
1: Dicsertesek az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a szűzanyának, hogy megértem a 60 évesi házasság évfordulómot. A szűzanyát arra kérem, hogy ságjen meg továbbra, és óvja meg vászadalentő szerencsétlenségtől, minden rosszot hozza vissza a családi békét. Imádkozunk a Mázsadádi munkatársai, azonnak hozzátartozói, azokért, akik nem tudtam megjelenni. Tiszta szívvel, lélekkel imádkozunk, Isten pillanatra bejutottam. Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, imádkozzunk együtt!

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani. A férjem még ért, hogy kivadulék, 41 éve, hogy elhunk. És a drágoli Anka, aki 2 éve állunk, adjon a jó Isten neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló!
1: Dicsérteszik a Jézus Krisztus. Igen. Ezt a rózsafüzét és a heti összesimákat és szentmisiket ennek kell együtt imádkozva felajánlom. Márton Évike, idős Ince József, Ferenc Éva, Boyer Csaba, Gál Magdolna, Vizoli Tibor, István Imrecska, az az Imre testvér, Kovács Erzsébet, Ábrahám Imre, Máté Dénes, Péter József, idős Ince István lelke üdvért, akik különböző években, de mind májusban voltak meg. A Jóisten adjuk nekik örök nyugodalmat, és Mária Rádió fennmaradásáit, minden dolgozójait és hallgatójait Isten fizetse, és ahogy meghallgattak, egy áldott délután kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, együtt imádkozunk, maradjon velünk.

0: Kedves hallgatók, mivel üresek a vonalak, ezért lezárom az ima szándékfogadás műsor idejét, és amennyiben szeretnének elmondani egy-egy rózsa, egy-egy tizedet, bátorítom, hogy hívják a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számot, hiszen ma kedves hallgatókkal imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért.
1: Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Ó Jézusom! Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.

Buongiorno. In casa è molto.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Jó. Mi, hogyha akkor ki a mennyekbe, vagy szentelzetsék meg a tanabát, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlé, Mária, kedelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vitt a mennybe a lelkeket, kiváltképpen azokat, akiknek legnagyobb szükségük van irgalmadra. Amen.
1: Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Rózsafüzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynéja, könyörög érettünk. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörög érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Szüzeknek Szent Szüze,
2: könyörög érettünk!
1: Krisztus Szent Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Egyházunk Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Tisztasságos Anya,
2: könyörög érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörög érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörög érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anya,
2: könyörög érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörög érettünk!
1: Csodálatos Anya,
2: könyörög érettünk!
1: Jó Tanács Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Teremtőnk Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Üdvözítőnk Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Nagy okosságú Szűz,
2: könyörög érettünk!
1: Tisztelendő Szűz,
2: könyörög érettünk!
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörög érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörög érettünk!
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörög érettünk!
1: Hűséges Szűz,
2: könyörög érettünk!
1: Igazság tükre,
2: könyörög érettünk!
1: Bölcsesség széke,
2: könyörög érettünk!
1: Örömünk oka,
2: könyörög érettünk!
1: Lelki tiszta edény,
2: könyörög érettünk!
1: Tiszteletes edény,
2: könyörög érettünk!
1: Ájtatosság jeles edénye,
2: könyörög érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörög érettünk!
1: Dávid király tornya,
2: könyörög érettünk!
1: Elefántcsont torony,
2: könyörög érettünk!
1: Mária aranyház,
2: könyörög érettünk!
1: Fridnek szent szekrénye,
2: könyörög érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörög érettünk!
1: Hajnali szép csillag,
2: könyörögj érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
2: könyörögj érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
2: könyörögj érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
2: könyörögj érettünk.
1: Keresztények segítsége,
2: könyörögj érettünk.
1: Angyalok királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Proféták királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Apostolok királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
2: könyörögj érettünk.
1: Mennybe felvett királyné,
2: könyörögj érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Béke királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk.
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Oltalmad alá futunk.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, melyet Timár Sándor Asztrik templomigazgató mutat be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Hívjuk a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba.

Újongjatok az Istennek minden földek, zsoltárt zengjetek az ő fölséges nevének, adjátok meg a dicséretet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Húsvét 6. vasárnapján igen nagy szeretettel köszöntelek, kedves testvérek, akik itt vagytok a Csíksomlyói kegytemplomban, illetve szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Mária Rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentmisébe. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Leszke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat Krisztus szüntelenül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt a szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteinkért szenvedtek, mikor ezt az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.

Szeretett jó testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium Jézus búcsú beszédének az egyik legfontosabb mondatát tartalmazza. Jézus megígéri a Szent Lelket az apostoloknak. Pontosabban valakit, aki helyette segíti majd az apostolokat. A paraklétos szót a hivatalos katolikus fordítás vigasztalónak fordítja, az újabb protestáns változatok inkább a pártfogót használják. A szó egyébként jelent közbenjárót, szószólót is, vagy egész egyszerűen támaszt. A sokféle fordítási lehetőség is mutatja, hogy milyen összetett segítségről van szó. Az egyház az évszázadok alatt a Szentlélekben azonosította a vigasztaló, pártfogó támaszt. Nem véletlen, hogy pünkösdre várakozva hallgatjuk ezt az ige szakaszt. Az igazság megvalósulása az Isten országát jelenti. Az igazság lelke pedig mindenféle szempontból a helyes cselekedetekre vezet. Bátran állíthatjuk, hogy aki megtartja Jézus parancsait, abban a Szentlélek is működni fog. Fontos ehhez azt is hozzátenni, hogy a jézusi parancsok nem valamiféle vallásgyakorlatot, hanem konkrétan az Isten és ember tevékeny szeretetét jelentik. Aki tehát az emberekért tesz, abban Jézus mennybe menetele után a Szentlélek munkálkodik. A Szentlélek megtanít bennünket mindenre, és eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott nekünk, ha megtartjuk Jézus és az Atya parancsait. Önerősítő folyamat ez. Minél inkább Jézus parancsai szerint éljük az életünket, annál inkább támogat minket a Szentlélek. Urunk Jézus a lelket védőnek nevezi. Mindazt, amit földi működése alatt Krisztus tett övéért, pünkösd után a lélek folytatja. Bennetek van, ismeritek őt, megtanít titeket mindenre, nem magától beszél, hanem amit kapott, azt adja tudtul. A lélek élő valóság, a Szent Háromság harmadik személye, védelmező. Oktat és vezet, betölt és vigasztal. Vajon ismerjük-e őt, jelen van-e az életünkben? Kedves testvéreim, Krisztus szeretne betölteni a lelkével. Tüzet akar gyújtani a földön, ki akarja cserélni a lelkünket, önmagunk felé akar emelni bennünket. Az ember lelke olyan, sokszor megfárad, elkeseredik. Reményik Sándor költő írja, hiába minden, egyre romlik a lelkem, az Isten hangszere. Krisztus a maga lelkét adja a lelkünkbe, hogy tudjunk az ő szemével látni, az ő szívével szeretni. Önzésünk, korlátaink, elkeseredéseink fölé emel minket. Egyházunkban is mennyire nagy szükség volna minél több olyan emberre, aki a lélek erejében él és sugárzik. Valaki azt mondta, szent az, akinek a közelében szemernyi kételjünk sincs afelől, hogy Isten létezik. Vajon ilyen emberek vagyunk-e, akiknek a szavaiból, mozdulataiból érzik Isten jelenlétét? A lélek erejében éljük-e a mindennapjainkat, aki védelmez, oktat, vezet, vigasztal? Ha szeretsz, megteszed, amit mondok. Hányszor hallottuk ezt gyerekkorunkba? Akár zsarolásnak is hangozhat, főleg ha megfordítom, ha nem teszed, amire tanítalak, nem szeretsz engem, és nem tartozol az enyémek közé. A kulcskérdés, hogy oda akarok-e tartozni.
ad-e ez a tanítás a szerinte való élet valami olyat, ami miatt érdemes szakítani minden mással. A békesség, amit Jézus ígér, nagyobb békessége, mint a világ békéje. Mi a különbség a kettő között? Elége békességben élni a világgal? Jézustól megkaptuk az igazság lelkét. Látjuk, testvérek, hogy furcsa világban élünk, nincs béke sem országok, sem egyének között. És nem is könnyű eligazodni. Elterjedt az idézőjelben mondott politikai korrektség. Vezérlő elv lett sajnos nem csak a politikában, hanem a politikából leszűremkedett a mindennapi életbe is. Mit jelent valójában? Tégy úgy, mintha mindent másként látnál, mint amilyen valójában, tagadd a valóságot és hazudj. Testvéreim, ez az a mentalitás, amely nem néz a dolgok mélyére, nem gondolja végig a történéseket. Mondja, amit várnak tőle. A kommunikációban szinte természetes, de uralja a gazdaság életet, és lassan átjárja a mindennapjainkat is. Aki másként értelmezi a valóságot, aki másként gondolkodik, másként beszél, annak tartania kell attól, hogy kirekesztik. Alkalmazkodni kell, mert különben hátrányok érik a sorból kilógót. A globalizált világállam eszménye nem egyeztethető össze a hagyományaira építő ember léptékű világlátással. A nemzet, a család, a vallás túlhaladott fogalmak lettek. A manipulatív, irányított beszéd igyekszik elsöpörni a lokális gondolkodást. A világ hatalmasságainak erős törekvése, a propaganda gépezete szinte elhomályosítja a helyes útat. Kedves testvéreim, a lélek által Isten állandóan az igazságot akarja közölni velünk. És ezzel szemben a világ valóságos maffiának bizonyul az igazság eltemetésében. A lélek eszünkbe juttatja, feleleveníti azt, amit Jézus tanított. A teljesség felé vezet. Az igazság mindenkor elérhető teljességét az akkor birtokolható szintézis segíti megteremteni. Van tehát eligazodási lehetőségünk. Csak erős ráfigyelés kell. Hogyan próbálok eligazodni a világban? Figyelek-e a bennem élő lélekre? A katolikus baráti közösség segít megmaradni az igaz úton? Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem, mondja Jézus. Kedves testvéreim, a szeretet igazi mércéje a tanítás megtartása. Jézus tanításának félre nem magyarázható mondata, aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Sokan vannak, akik magyarázkodnak, kifogásokat keresnek, amikor bizonyítani akarják, hogy Istenhez tartoznak. Hiszek Istenben, de nem vagyok vallásgyakorló. Hívő vagyok a magam módján. Elhiszem, hogy Isten létezik, nem kell egyházhoz tartoznom ahhoz, hogy hívő legyek. De testvéreim, senkitől sem hallottam még, hogy hívő vagyok, mert megtartom a Jézusi parancsokat. Egy kisgyerek pontosan tudja, akkor is úgy szereti szüleit, ha megtart.

0: Egy előrelátást szeretnék idézni Szent 23. János pápától az 1960-as évekből, amikor még nem volt Európai Unió, nem volt ilyen globalizáció, de szerintem ő ma is jól láttatja velünk a világ jeleit. Így ír. Mi egészen más véleményen vagyunk, mint azok a balsós proféták, akik folyton csak vészt jósolnak, mintha ez a világ pusztulás előtt állna. Az emberiség életének jelenlegi fejlődésében, amelyben egységes rend az egyesülés felé halad, nekünk sokkal inkább az isteni gondviselés rejtett terveit kell felismernünk. Ez az isteni terv az idők folyamán saját célját követi, és mindent, még az ellentétes emberi törekvéseket is bölcsen úgy irányítja, hogy az egyház üdvére, az emberek javára váljanak. Uram Jézus, bizalommal kérlek a mai vasárnapon, küldd el nekem az igazság lelkét. A lélek által lássam meg saját lehetőségeim határait, és szeressek mindenkit úgy, ahogy van. A lélek segítsen, hogy kit tiszteljem a különböző felek érdekeit, egyedül a nemes célt és a jó akaratot tekintsem. Így szeretnék kényszer és szorongattatás nélkül a jónak szolgálni, és ekközben hozzájárulni ahhoz, hogy mindenben a te szent akaratod teljesedjék. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük szent fiát, kérjük ehhez bizalommal segítségét.
1: Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy szent néped mindenbe keresse és teljesítse akaratodat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hittükről.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, és így elnyerjük az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket, áldozati adományainkkal együtt,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünk és szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őriznek szándékot.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Csak két rövid hirdetést fogok közölni. Csütörtökön áldozó csütörtök Urunk mennybe menetelének ünnepe, Szentmisék reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 órakor lesznek. Csütörtökön este 7 órára szeretettel várjuk megbeszélésre a rendezőket, önkénteseket, akik segítségünkre tudnak lenni a pünkösdi búcsú megszervezésében, újak jelentkezését is várjuk.

0: és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával.
1: Amen.
0: Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja

Szent mise után dicsőítő szentségimádás lesz, hogyha valaki szeretne maradni, akkor szeretettel várják. Nagyon sok fiatal jön, hogy együtt imádkozzon.

0: Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk, te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a csíksomlyói kegytemplomból, melyet Timár Sándor Asztrik, templomigazgató mutatott be, a kántori szolgálatot Bíró János, kántor, karnagy látta el. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a legszentebb áldozatba. Mielőtt pedig elbúcsúznék, még egy rövid esti műsorismertetőt hadd mondjak el a kedves hallgatóknak. Már amennyiben a gépem felébred az alvásból, mert kicsit sok volt neki, úgy látszik a mai nap, de nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket.

Hamarosan a Mennynek királyné asszonyát hallhatják majd a meseházat. Ezt követően az esti dicséretet végezzük, majd egy rövid gondolatot hallhatnak Veres Judit Máriától. 8 órától Hitkultúra Tudomány címmel lesz hallható a következő műsor, majd 9 órakor kiáltást hallhatnak imát a nemzetért, ezt követi a béke rózsafüzére, majd ima a hivatásokért, 21 óra 25 perctől pedig, hogy megismerjenek téged című műsorunk lesz hallható, 10 órától a kompletóriumot végezzük, majd a Provita Hominis című műsor ismétlésben lesz hallható, egy rövid lelki olvasmányt is hallhatnak 22 óra 55 perctől, majd 23 órától az éjszakai virasztás elmélkedését hallhatják, majd a Vatikáni Rádió műsorát. Holnap reggel 8 órakor közvetítünk Szentmisét, mégpedig Nyárád remetéről. Hát a szép estét kíván, kedves hallgatók, jó pihenést és eredményes jövő hetet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Olyan. Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi úrunk által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Ha elvárás nélkül adakozol, elnyered az igazi szabadságot.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a mai házigazdái
1: Pándi Sándor Dániel,
2: Jancsó Mila,
3: Zörgő Bence,
4: Vartalis Gergely.
0: Én meg Bojko Melinda vagyok. És a mai történettel Gergő készült, na halljuk.
3: A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házába töltsék el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagyház vendégszobájában pihenjék ki magukat, ehelyett egy kis helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyújtottak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyukat a falon, és kiáltozva azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt: a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. A következő éjjel mindketten egy nagy, szegény, de vendégszerető paraszt és felesége házába pihentek. Miután azt a kevés ételt is megosztották velük, amelyik volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jól aludtak. Amikor a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. A fiatal angyal dühös lett, és kérdezte az idősebbet, hogy hogyan hagyhatta, hogy ez megtörténjen. Az első embernek minden nem megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második család kedves volt, és hagytat, hogy elpusztuljon az a tehenük. A dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak, mondta az idősebb angyal. Amikor a nagyház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő lyukba arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt, és nem akarta megosztani szerencsés sorsát, betapasztott a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor az utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött halál angyala, hogy elvigye a feleségét. Helyette odaadtam a tehenet. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.

0: Hallottátok ti már ezt a mondatot, vagy használtátok esetleg azt, hogy ezt a mondatot, hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak?
1: Most nem jut eszembe konkrét történés.
0: De nem volt ismeretlen a mondat.
1: Hát nem, nem volt ismeretlen, csak most nem jut eszembe ilyen.
2: Én nem nagyon emlékszem, hogy hallottam volna. Én egy csomó filmben hallottam ezt, de nagyon nem történt, hogy ezt mondtam volna, vagy hallottam volna egy normális embertől.
3: Hát én sem.
0: Te sem hallottad ezt. Elég gyakran vannak az emberek életében olyan helyzetek, amiket sokkal később értünk meg. Tapasztaltátok már azt, hogy valami, ami elsőre esetleg kellemetlen volt, rossz volt, az később mégis a hasznotokra vált? Nem? Egyiketekkel sem történt ilyesmi, hogy először azt mondtad, hogy jaj, na, ez miért kell, és aztán, amikor belekóstoltál, rájött, hogy húha, hát ez vagány. Elsőre elutasítottad, mert hogy ez úgy nem kell, aztán kiderül, hogy hát mégis. Volt már egyáltalán olyan veletek, hogy valami olyat mégis megtettetek, amit egyébként nem akartatok, vagy nem szerettetek volna?
3: Velem volt, amikor el voltunk utazva Egyiptomba, ott volt egy ilyen, hát ilyen félig tenger alatt járó, szóval nem ment le teljesen, de ott volt egy ilyen kicsi fülke, ahol alul be lehetett menni, és ki lehetett látni, és én nem nagyon szeretem az ilyen tengereket, s az óceánokat, s ilyesmit, és akkor oda mégis anyukámék mondták, hogy jöjjek be. Bementünk, de azután rá egy-két hétre, amikor hazajöttünk, apukám látta a telefonján, nem tudom, hogy hol látta, hogy az a fél tenger alatt járó, amiben voltunk, az így össze, és hát nem elsüllyedt, hanem így össze...
0: Roppant?
3: Hát igen, ott az ablakok beroppantak, s így félig elsüllyedt, s akkor ott többen is megsérültek, s meghaltak.
0: Ha már említetted, hogy neked van ez a vizes fóbiád, én ezt meg akartam már tőled kérdezni, hogy amikor a Szovátai Kalandparkba te ott végigmentél a nagy pályán, és a vizen keresztül azon a kötélen mentél, én ezen nagyon meglepődtem.
3: Gondoltam, hogy ameddig nem nézek le, addig rendben leszek, s hogy ugye nem is nagyon néztem le, s nem gondoltam arra, hogy víz van alattam, csak próbáltam élvezni, hogy ott siklok.
0: És el tudtál vonatkoztatni attól, hogy azért ott alattad víz van?
3: Igen, mert ezt is először éltem át, hogy ilyen hosszú csigán kellett keresztül menjek, s nagyjából elfeledkeztem, hogy mekkora víz, vagyis egy tó van alattam.
0: Igazából arra figyeltél, hogy a feladatot megold, hogy húzd magad.
3: Igen.
0: Egyébként nagyon csodálkoztam, és nagyon értékeltem a bátorságodat, hogy a félelmed ellenére ezt végigcsináltad. Ráadásul úgy, hogy láttad előtte levőket, hogy azok végigmentek, tehát tudtad, hogy kb. Láttad, hogy kb. Mi vár, nem te voltál az első. Dani, te is végigmentél ezen a pályán. Volt neked valami félelmed?
1: Hát nekem a magasságtól van félelmem, és azért eléggé magas volt.
0: Igen, azt hallottam néhányszor, kiabáltatok rá, jaj, meghalok.
1: Igen.
0: Jó néhányszor hallottam, hogy mondtátok. Gergő, te is végigmentél ezen a nagy pályán.
4: Hát igen, én nekem is ugyanaz van, mint Dani, hogy én is tériszonyos vagyok, és hát én is néztem, hogy egy-egyet félrelépek, és nekem annyi ott esek lesz, annyi.
2: Én is voltam egy ilyen kalandparkban, és ott én se akartam felmenni, mert ott is volt egy ilyen, hogy tófelet át lehetett csúszni, és nem akartam oda felmenni, mert én is félek egy kicsit a magasságban. De aztán mégis felmentem, és rájöttem, hogy milyen jó bulis, hogy kb. Többször is átcsúsztam. A
0: víz fölött?
2: Igen.
0: De most itt nem tudtál te menni ezen a nagy pályán, ugye?
2: Nem.
0: Egy kicsi pályán. Most a magasság miatt, vagy te nem akartál? Szerettél volna?
2: Én nem akartam a szabályokat megsérteni.
0: De hogyha lehetett volna,
2: igen, én
0: akkor mentél volna.
2: Amikor ott is voltunk ott a kalandparkban, az elsőre nem egyáltalán nem akartam oda felmenni, mert féltem, hogy leesek onnan.
0: De az, amin végigmentél végül a kisebb pálya, az milyen volt?
2: Hát elég jó, nem féltem, mert tudtam, hogy alattam vízben, és a vízben is vannak halak, de azok a halak nem ragadozók.
0: Na de a kérdésem az lenne, hogy milyen érzés volt a végén, amikor lejöttetek, néztétek, hogy mekkora pályán mentetek végig. Az milyen volt?
1: Jó érzés volt, mert hogy legyőztem a félelmemet, és meg tudtam csinálni.
3: Hát nekem egy kicsit így, én magamon csodálkoztam, hogy tudtam ott végigmenni, mert így, ahogy visszanéztem, és megláttam, hogy az a víz alattam, kicsit úgy, hát meg voltam lepődve, hogy én ott tényleg végigmentem, de amúgy jó érzés volt.
4: Hát nekem is jó volt, mert úgy én mondtam, hogy tériszonyos vagyok, és akkor nem volt jó érzés ott fennállni. De szép volt minden, de amikor a végén lejöttem a főthöz értem, akkor már az jó volt, mert...
0: És milyen volt a víz fölött átmenni? Az, ott egy kicsit láttam, hogy egy helyen megálltál, hát, de aztán ügyesen kihúztad magad.
4: Hát igen, mert én nem félek a víztől, hanem
0: kélenéztem,
4: és szép volt a tó is, csak ott az volt, hogy hamar megfogtam a kötelet, és akkor úgy megálltam szinte a közepiné, és ki kellett húznom magam.
0: Hát akkor egy kicsi izomerőt is bele kellett fektetni.
4: Igen.
0: Neked milyen érzés volt?
2: Melyiken, amikor mi voltunk szobáltam, vagy amikor én voltam az apukámmal?
0: Bármelyikkel. Itt a szobáltai az milyen volt amúgy? Mert te ott a kisebb pályán kellett menjél.
2: Hát elég izgalmas is jó volt. Hát nem sokban különbözött, amit a másikon tapasztaltam. Sőt, még volt olyan, ahol kellett húzni azt a kocsit, és aztán kellett a másik oldalra hanyag guruljon.
0: Itt a szobáltainál?
2: Igen. De a másik is nagyon izgalmas volt. Bár igaz, hogy nem akartam felmenni a tó felé, hogy átmenjek a tó felett. De amúgy a tapasztalatom szerint, hogyha én is felmettem volna, ahol...
0: Többiek voltak,
2: igen. Ahol a többiek voltak, akkor nem féltem volna, mert nekem van tapasztalatom az ilyenben.
0: Értem. Ti a többiek voltatok már hasonló helyen? Másztatok már hasonlót?
1: Farkaslakán van a kalonda, az is egy ugyanilyen, csak egy kicsit rövidebb pálya, mert ugye az nincs ekkora helyen. Ott is egy tó felett megy át csigás dolgot, hogy hívják. Az is egy tó felett megy át. Az nem annyira nagy, mint itt a medvetó, de az is nagyon élvezes. Csak én nem tudom itt a szobátain, hogy nem kaptunk kesztyűt, védőkesztyűt, mert megfogtam véletlenül a csúszás közben a kötelet, és lehorzsolta a kezemet. Ott a kalondán ott szoktak adni kesztyűt mindig, hogy nehogy meghorzsoljam a kezem.
0: Milyen te nem voltál hasonló még?
3: De én még voltam két ilyen kalandparkban. Szinte ugyanilyenek voltak, csak sokkal rövidebbek voltak.
0: De voltál-e még Gergő hasonlón?
4: Hát én nem emlékszem, lehet, hogy voltam, de én nem emlékszek.
0: Tudom, hogy ott fent milyen lehet az időérzék. Valószínű, hogy ti nem érzékeltétek, de hát másfél óránál többet voltatok fent.
1: Mi? Micsoda?
0: Igen, ti, akik a hosszú pályát végigcsináltátok, másfél óránál hosszabban mentetek
1: 10
0: végig.
1: 10 percnek tűnt.
0: A kisebb pálya is, hát úgy közel egy óra volt, de a tietek az még hosszabb volt. Ugye ráadásul ti azért kicsit még időnként kellett is várjátok egymást, tehát igen. Az is egy picit hosszabbította, de egyébként igen, tehát összesen mindannyian 2 órát volt. Tehát az osztály 2 óra alatt járta végig az egészet. Igen, ezért kérdeztem, hogy nem tudom, hogy milyen lett ott az időérzék. Mondjad, Bence.
2: Én azt nem értem, hogy az életben, amikor rossz dolgok vagy unalmas dolgok történnek, akkor az idő, mintha lelassulna. 1 perc úgy, kb. 10 percnek lenne megfelelő, én úgy érzem. De amikor például ott is voltunk a kalandparkban, én is úgy éreztem, hogy egy óránál többet nem voltam, vagy kb. Fél óra alatt megcsináltam mindkettőt, csak akkor hát erre hallom, hogy így 2 óránál ott voltunk. Hát én nem értem, hogy gyorsulnak fel így egy dolgok.
0: Igen, ezt hívják úgy, hogy az időnek a szubjektív érzékelése. Attól az idő ugyanúgy telik, csak mi másként érzékeljük.
1: Hát például, amikor mentünk anyukámmal orvos, és a rendelőbe kellett várakozni ott kint a váróterembe, mert ugye mások is voltak, akkor 15 perc egy órának tűnt. De amikor online szoktam játszani barátommal, akkor így ilyen órák tűnnek perceknek.
0: Órákat szoktál játszani a barátoddal?
1: Hát jó, az túlzás, csak néha-néha egy...
0: Azaz órák mennyi?
1: Egyszer volt egy nagyon durva, amikor megállás nélkül 5 órát játszottunk, mert egyikünk se vette észre az időt, de így általában csak így órát szoktunk játszani.
0: Nem szoktak esetleg figyelmeztetni a szülők, hogy már egy kicsit túlépted a határt?
1: De amikor így online játszunk, akkor direkt úgy csinálom, hogy a napi teendőmet először megcsinálom, és utána például este szoktam általában nekifogni, mikor már úgy...
0: És akkor éjszaka játszol?
1: Nem, hanem így mondjuk ilyen 7 órakor, és azelőtt vacsorázok, direkt mindent megcsinálok, hogy ne legyen több dolgom, és mondjuk 9-ig játszok, és utána akkor lefekszek. Nem szoktam soha éjszaka játszani.
0: Értem, ennek egyébként örülök.
4: Hát én is úgy voltam, mint Bence, hogy Én az elején néztem, hogy ott leszek az egész nap, mert olyan hosszú volt a pálya, és aztán meg úgy én is néztem, úgy 20 perc körül, és 1 óra 30 perc, ez egy kicsit sok.
0: Bizony, amúgy is mondták, hogy 1 óra, 1 óra 15 perc átlagban, de ugye másfél óra volt, amíg ti fent voltatok. Megmondom őszintén, hogy én közben fotóztam elég sokat, egyedül a tó fölött nem, egyiketeket sem. Ahhoz nem volt bátorságom, hogy nézzelek benneteket, ahogy a tó fölött mentek át, az nekem, amikor megláttam, hogy milyen pálya, mondta, édes Istenem, hova hoztuk ezeket a gyerekeket, ehhez képest pedig mindenki úgy élvezte. Remélem, jó élmény volt azért mindannyiatoknak.
1: Én mielőtt mentem át tó felett, én azt hittem meghalok.
0: Azt többször is elmondtad, igen, és itt vagy, úgyhogy nagy bravúr, szerencsé. Tehát megcsináltad.
1: Hát meg, azt hittem leszakad a kötél alatt.
0: De nem. Képzeld, de hát nálannál sokkal nehezebb embereket is elbírtuk. Amikor el kellett kezdeni, akkor volt valamelyiketekben olyan, hogy jaj, egyszer én inkább nem mennék, hanem muszáj.
1: Igen.
3: Bennem nem, én végig akartam menni azon a pályán.
2: Bennem egyáltalán nem, hogyha akarták volna még én ahol Daniék mentek, ott oda is felmentem volna.
4: Az elején néztem, hogy én már amikor fel sem voltam menve a létrán, amikor még a földön voltam, akkor is már féltem, hogy mi lesz.
0: És kezeljtek-e, hogy nem akartátok, vagy éppen nem szerettétek volna, és megcsináltátok? Tehát mekkora teljesítmény? Egészen másképp indul neki valaki, amikor akarja, és egészen másképp, amikor nem akarja. De amikor nem akarod, és mégis megcsinálod, akkor a végén az mekkora elégtétel, hogy hú, ezt én meg tudtam csinálni. És azért hozzá kell tenni, hogy ezek egyébként elég kemény pályák voltak, még a kisebb pályák is elég kemény pályák voltak. Úgyhogy én nagyon gratulálok nektek, hogy ilyen bátrak voltatok, őszintén szóval én lentről is szédültem, ahogy benneteket néztelek, úgyhogy én fel nem mentem volna kisebbre sem. De tényleg nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy milyen bátran mentetek végig mindannyian. Még a lányok is annyira ügyesen mentek, hogy számomra ez nagyon jó élmény volt.
1: A pálya közepén, amikor elérkeztem egy olyan részhez, hogy egyetlen dróton kellett átsétálni, na akkor gondoltam, hogy én feladom. Visszafele már hosszabbot, mint előre, szóval előre kellett menjek.
0: Tehát volt az a pillanat, amikor feladtad. Volt olyan egyébként, mondjuk a kisebb pályán, aki feladta, és azt végül is nagyon sajnálom, de ez az ő döntése volt természetesen. De amikor a végére értél, akkor nem bántad meg, hogy előre mentél, ugye?
1: Nem.
0: Na, hát ez a lényeg.
4: Nekem is volt olyan, hogy így kellett egy ilyen hálóba, ilyen...
0: Meg belekapaszkodni egy hálóba.
4: És volt az a... Én sose szerettem, hogy így felülsz egy olyan... Vagy szerettem, csak nem olyan magasba, hogy meg kellett fogni azt a kötelet, és így át kellett menni. Én néztem, hogy visszafele menjek, vagy előre. Ott a bácsihoz mondtam, hogy csináljam, és mondta, hogy ne félj, és menj, és aztán meg elmentem, és

0: hát megteszem azt az erőfeszítést, nem adom fel. Ez egy egyébként egy nagyon-nagyon, nem kell minden helyzetbe így lenni. Vannak olyan helyzetek, amikor érdemes feladni, de legtöbb esetben azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Hát ez nem a kalamparkban történt, de amikor én elég kicsi voltam, és féltem akkor a bogaraktól, már nem sokan néznék ki bellem, én akkor féltem a bogarakat megfogni. De aztán erőt vettem magamon, és megpróbáltam megfogni, de aztán mégis a félelme, hát akkor féltem, de a félelmem az felülkerekedett, de aztán valahogy sikerült rámennem magam, hogy megfogjam.
0: Legyőzted, akkor ezt sikerült legyőzni, ezt a félelmet. Igen, egyébként a legnagyobb uralom az, amikor az ember önmaga fölött uralkodik. Én azt ajánlom nektek, és azt hiszem, hogy zárhatjuk a mai beszélgetést ezzel. Mi tanuljunk meg magunkon uralkodni. Ennél nagyobb erőfeszítés és ennél nagyobb eredmény, illetve elégtétel, azt gondolom, hogy kevés van. Köszönöm Gergőnek ezt a történetet, és köszönöm nektek ezeket a megosztott gondolatokat. Hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk voltak. Maradjanak a Mária Rádióval, a jövő héten is találkozunk, addig is áldott hetet. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Ím vár a bárány asztala, öltsünk fel tiszta gyolcsuhát, átkelve már a tengeren, zengjük most Krisztus himnuszát.
1: Keresztűen értünk szenvedett, szenteste lelkünk étele, vérének éltető bora, Istenhez fűzi életünk.
0: Húsvét est dúló angyala, minket nem sújthat, vére véd, hiába zúg a fáraó, kínzó rabságunk véget ért.
1: A bárány immár Krisztusunk, az ártatlan feláldozott, s az új kovásztalan kenyér, szent teste, melyet ránk hagyott.
0: Igaz, méltó, szent áldozat, hatalmad megtört poklokat, raboknak nyitja zárait, örök jutalmat visszaad.
1: A sírból Krisztus fényesen felkel, legyőzve a halált, rabláncra fűzi zsarnokunk, megnyitja égnek ajtaját.
0: Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen. Atyánk, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, és mennyben jobbjára ültette. Alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmas veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra felemeli fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben jobbjára ültette. Alleluja!
1: A bálványoktól az élő Istenhez tértetek. Alleluja! Ne nekünk, Uram, ne nekünk! Nevednek adj dicsőséget! Szeretetedért és hűségedért!
0: Miért mondják rólunk a népek? Az ő Istenük ugyan hol van?
1: A mi Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja.
0: Ezüst és arany az ő bálványuk, csupán emberkéz alkotása.
1: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
0: Van fülük, de nem hallanak, orruk illatot nem érezhet.
1: Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járhatnak, és torkuk nem adhat hangot.
0: Ezekhez hasonlókká lesznek készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük.
1: Isten népe az Úrban remély. Ő lesz segítőd és védő pajzsod.
0: Áron, papi háza az Úrban remély. Ő lesz segítőd és védő pajzsod.
1: Isten félők népe az Úrban remély. Ő lesz segítőd és védő pajzsod.
0: Megemlékezik rólunk az Úr. Istenünk majd megáld minket.
1: Megáldja Izrael nagy családját. Megáldja Áron papi házát.
0: Megáldja mindazt, aki az Urat féli. Kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
1: Sokasítson meg az Úr titeket. Titeket és minden fiatokat.
0: Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet megalkotta.
1: A magas ég az Úr birodalma. de a földet átadta az embereknek.
0: Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, sem azok, akik leszállnak az örök csendbe.
1: De mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól fogva és mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A bálványoktól az élő Istenhez tértetek. Alleluja. Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek. Alleluja. Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei.
1: Alleluja.
0: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.
1: Alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk, örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt.
1: Alleluja.
0: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja, már fel is készült mennyasszonya.
1: Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek. Alleluja.
1: Rövid olvasmány. Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
0: Valóban feltámadt az Úr, alleluja, alleluja.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja, alleluja.
0: És megjelent Simonnak.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja, alleluja.
0: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjetek, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjetek. Alleluja. Mennyei atyánkat, aki Krisztust feltámasztotta és jobbjára ültette, könyörögve kérjük.
0: A dicsőséges Krisztus által őrizd meg Urunk népedet.
1: Igaz atyánk, Jézust a kereszt győzelmével magasztaltad fel a földről, add, hogy mindenneket magához vonzon.
0: A dicsőséges Krisztus által őrizd meg Urunk népedet.
1: Fiad által, akit felmagasztaltál, küldd el egyházadba a szent lelket, hogy a te néped az egész emberiség számára az egység látható jele legyen.
0: A dicsőséges Krisztus által őrizd meg Urunk népedet.
1: Vízből és Szentlélekből új nemzedék született. Őrizd meg azt a keresztséghez való hűségben, az örök életre.
0: A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet.
1: Felmagasztalt fiad érdeméből emelt fel a bajba jutottakat, szabadíts ki a rabokat, gyógyítsd a betegeket, hogy örvendezzék a világ jó téteményeidnek.
0: A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet.
1: A megdicsőült Krisztus testét és vérét nyújtottad elhunyt testvéreinknek. Támaszd fel őket új életre az utolsó napon.
0: A dicsőséges Krisztus által őrizd meg, Urunk, népedet.
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy csatlakozva a férjemhez én is nagy-nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy itt lehetünk, nagyon kedves a szívünknek Kaposvár. Több szempontból is, hogyha lenne a világnak szellemi térképe, akkor Kaposvár helyén egy nagy, komoly és erős bástya lenne. Miért mondom ezt? Mert sok szó esett már ma este a szellemi küzdelmekről és a szellemi harcról, és nem én vagyok az igazán szakavatott ebben a témában, sokkal inkább Püspök atya, vagy akár Miklós atya. Miért vagyok itt mégis? Miért rendelte úgy a sors vagy a gondviselés, hogy ma itt a belső harcokról kellene, hogy mondjak Önöknek valamit? Én azt gondolom, hogy azért, mert sokszor jó egymással megosztanunk a saját tapasztalatainkat. A saját tapasztalatainkat a külső és a belső harcaink terén, és ha megengedik, akkor én most ezt teszem meg Önökkel. Elmesélem Önöknek, hogy hogyan alakult az én sorsom, az én hivatásterületemen, és később aztán az alapítványban, hogyan éltem meg ezeket a külső és belső harcokat, és mire tanított engem a Jóisten ezekben a harcokban. Hogy hogyan lehet jól harcolni és jól helytállni. Ha a világnak lenne szellemi térképe, akkor ezen a szellemi térképen lennének evangelizációs és de-evangelizációs központok. Európa tekintetében, csak hogy az elmúlt néhány év tapasztalatából idézek Önöknek, evangelizációs központnak tekinthető volt Málta, Írország, Lengyelország és hazánk is, Magyarország. Erős bástyák voltak ezek, hagyományosan katolikus országok. Mi történt az elmúlt két évtizedben, vagy talán még rövidebb időszak alatt is? Ezeket az erős bástyákat, evangelizációs központokat támadások érték. Támadások olyan erőterek részéről, amelyek nem feltétlenül beazonosíthatóak rögtön első ránézésre. Milyen területeken zajlott ez a küzdelem? Málta hagyományosan katolikus országként életvédő ország volt. Málta hagyományosan katolikus országként hitt a házasság szentségében, férfi és nő szentségi kapcsolatában. Málta sok fronton állást foglalt, és az elmúlt időszakokban sok fronton elbukott. Amikor egy-egy ilyen evangelizációs központot szellemi támadás ér, annak több jele is mutatkozik. Akik támadják ezeket a szellemi központokat, azok először nem látható módon elkezdik befolyásolni a közvéleményt. Az emberi szíveket és lelkeket támadják, a gyermekeket támadják, a családokat, az ifjúságot, a fiatalokat és a házasságokat. Ez a támadás jelenleg is zajlik, minden fronton zajlik és minden országban zajlik. Ez az a küzdelem, amiről a férjem mondta, hogy ez már nem csetepaté, ez valóban harc. Én most legelősebben ezt a harcot ugyanígy érzem a megfogant magzati életekért zajlik egy küzdelem, élet és halál küzdelme, amelyről II. János Pál pápa is beszélt. A gyermekeink lelki üdvéért, egészséges testi és lelki fejlődéséért zajlik egy nagyon komoly harc. Családaink épségéért és egészségéért, a házasságokért, a fiataljaink tisztaságáért. Amit nagyon erősen támadnak ezek az erőterek, azok valóban a mi kis közösségeink, az emberi kapcsolódási pontjaink, a kötődéseink. Mivel támad? A szexualitással. Támadja a tisztaságunkat és az elköteleződésünket. Visszatérve tehát az evangelizációs központokra. Máltán elkezdték megdolgozni a közvéleményt egyes NGO-k, hálózatrendszerek nagyon komoly befektetések árán, arról, hogy jó lenne lazítani egy kicsit a nagyon szigorú abortusz törvényeken. Dollármilliárdokat investálnak ugyanis bizonyos pénzügyi központok és az általuk működtetett hálózatok az abortusz liberalizációjába világszerte, az eutanázia gyakorlatának elterjesztésébe, és ugyanezek a pénzügyi körök és az általuk működtetett hálózatok dollármilliárdokat investálnak a teljes körű drogliberalizációjába, a gender mainstreaming terjesztésébe és a nyitott határok politikájának népszerűsítésébe. Csak néhány programpontot mondtam el Önöknek,
az én életutam során a személyes tapasztalatom arra mutatott, hogy ezek a programpontok, ezek az ügyek és ezek a tevékenységek valahol a mélyben kapcsolódnak. Amikor még újságíróként és televíziós műsorvezetőként néhány évvel ezelőtt elindítottam először a Terc, aztán a Credo című műsoromat, akkor nagyon sok olyan témával foglalkoztam, amelyek borzolták a kedélyeket. Ezek a témák voltak az abortusz többek között, a gender ideológia terjedése, LMBTQ lobby csoportok működése, és sok azok közül, amelyeket az imént felsoroltam önöknek. És amikor ezek mögött, a témák mögött alaposabb kutatást kezdtünk el végezni, és mondjuk kerestük a forrásokat, a finanszírozókat és a háttérerőket, akkor nagyon sok kapcsolódási pontot találtunk, például az abortuszlobbisták és az LMBTQ szervezetek között. A gender mainstreaming terjesztői ezer szállal kapcsolódtak sok esetben akár az illegális migrációt bátorító csoportokkal. Miért? Mert a hátterükben álló finanszírozói körök is egyek voltak. És ne legyen kétségünk afelől, hogy azok az elborzasztó folyamatok, amelynek kapcsán sokszor hallom, egyre többször barátaimtól, kollégáimtól, munkatársaimtól, hogy a világ megérett a pusztulásra, hiszen olyan nagy ma már a romlottság, és amelyek kapcsán egyesek egyre többet foglalkoznak az apokalipszissel, és ezek a folyamatok nem véletlen folyamatok, és nem organikus folyamatok. Ezek szervezett, tervezett és a háttérből finanszírozott folyamatok. És míg az ellenoldal esetében ez a szervezettség, ez jól kitapintható és észlelhető, addig a védekezés oldalán inkább zavarodottságot látok, mint hogyha összezavarodott volna az erkölcsi iránytűnk, mint hogyha sok esetben még a keresztény testvérek sem tudnák, hogy mi a jó és mi a rossz, merre van az előre és merre a hátra. Bizonytalanságot és bátortalanságot látok is, félelmet és reménytelenséget. Sok esetben látok szétforgácsolódottságot is. Nem kapaszkodunk össze, nem szerveződünk hálózatokba, hanem magányos küzdelmet folytatunk. Szóval ez a két erőtér áll egymással szemben, és amiről szeretnék önöknek, nektek itt ma este mesélni, az az, hogy a saját tapasztalataim alapján hogy jöttem rá, hogy hogyan kell vert seregből győztes csapattá válnunk. Miért mondom, hogy vert sereg vagyunk? Mert mi kétségbe esetben látjuk ezeket a támadásokat és ezeket a folyamatokat, aközben megbénít minket a félelem, és miközben harcba készülünk, aközben nagyon rossz állapotban vagyunk. Nincs muníciónk, nincs lelki erőnk, nincs bátorságunk. Nem vagyunk igazán elkötelezettek a harcban, és azt sem tudjuk sokszor, hogy ki az ellenfél, merre megyünk, és ki ellen küzdjünk. Miért? Mert ahogy arra a férjem is utalt, az ellenfél nagyon ügyes az összezavarásban is. Sokszor elterelő hadműveleteket alkalmaz, és sokszor elvonja a figyelmünket a lényegről. Míg valóban nagyon komoly fegyveres konfliktusok zajlanak a világban, és sok komoly kihívás is ér minket, gazdasági válság, járvány, világválság, belső feszültségek, politikai harcok, aközben a valódi támadás, ahogy mondtam, az emberi kapcsolatok, a szeretett kapcsolatok ellen zajlik. Ez az, ami igazán erőtlenné tesz minket. Így forgácsol minket szét valójában az ellenfél. Amikor mi meghirdettük a védett alapítvány megalapítását, akkor úgy fogalmaztunk, hogy mi egy erkölcsi mozgalmat indítunk. És azt mondtuk, hogy az áll filantrópokkal szemben mi egy valódi emberbarát mozgalmat indítunk. És még egy pontot szögeztünk le, hogy magányos küzdelmek helyett mi a hálózatosodást szeretnénk előmozdítani azon emberek körében, akik a normalitás, az élet, a szeretet és sok minden más mellett állnak, amit mi is fontosnak tartunk. Ezek voltak az alaptételek, amelyeket megfogalmaztunk magunknak is. Hadd osszam meg önökkel azokat a tapasztalatokat, amit az alapítvány elindítása után átéltünk. A legnagyobb meglepetésünkre, bár belföldön is nagyon nagy örömmel fogadták az alapítvány létrejöttét, külföldről kaptunk hihetetlenül pozitív, megerősítő üzeneteket. Olyan országokból, amelyekről nem is gondoltuk, hogy egyáltalán eljutott az alapítvány megalapításának a híre oda.
Hadd tolmácsoljam most ezeket az üzeneteket önöknek. Az Egyesült Államokból a Family Wedge International-nek a vezetője azt üzente önöknek, hogy maradjatok állva, ragyogó fény vagytok a világban. Ezt önöknek üzente ide Magyarországra. Sharon Slater, a Family Wedge International vezetője. Aztán kaptunk üzenetet Nagy-Britanniából, Andrea Williams-től, aki egy brit keresztény jogvédő szervezetnek a vezetője. Ő azt mondta, hogy ne hagyjátok, hogy veletek is megtörténjen az, ami velünk már megtörtént. Miért mondta ezt Andrea? Azért, mert náluk is volt az Egyesült Királyságban gyermekvédelmi törvény például. A 80-as években Margaret Thatcher kormányzása alatt. Néhány évvel később a következő kurzus hatályon kívül helyezte ezt a gyermekvédelmi törvényt, és újabb néhány év leforgása alatt megjelentek az iskolákban az átfogó szexuális program terjesztői, különféle érzékenyítő tréningek. Újabb néhány év telt el, és ma már ott tartunk, hogy könyvtárakban történetmesélő órák keretén belül drag queenek tartanak 3-4-5 éves gyermekeknek felolvasó estet. A gyermekvédelmi törvénytől néhány év leforgása alatt eljutottunk ide. Miért fontos ez? Nem pusztán az ideológiai küzdelem miatt, hanem azért, amit szintén Andrea Williams tolmácsolt nekünk, és amire figyelmeztetett minket, hogy milyen hatással van mindez a gyermekek lelkére. Ő azt mondta, hogy miután tömegesen elterjedtek ezek az ideológiák és ezek az érzékenyítő tréningek a brit iskolákban, sőt kötelezővé tették őket az oktatás beemelésébe, egyre több gyermeket vittek pszichológushoz és pszichiáterhez a szülők a következő tünetekkel. Depresszióval, étkezési zavarokkal, testkép zavarral és szuicid, öngyilkossági hajlamokkal. Ezek nagyon súlyos pszichés, mentális tünetek voltak. És olyan tömegesen jelentkeztek, hogy a szakemberek elkezdték kutatni, vajon mi állhat ennek a hátterében, és semmi olyan nagy és nagy mértékű fordulat nem mutatkozott, mint az átfogó szexuális nevelés program elterjesztése, a gender mainstreaming megjelenése, az LMBTQ lobby csoportok nyomulása az iskola előkészítőkben és az általános iskolákban. Elbizonytalanították a gyermekeket a szexuális identitásukban, és ez az elbizonytalanítás ilyen súlyos pszichés és lelki tüneteket okozott. És mi volt a következő lépés, amire szintén Andrea Williams figyelmeztetett minket, az, hogy mivel már a pszichológusokat is érzékenyítették az Egyesült Királyságban, ezért azokat a gyerekeket, akiket elvitték hozzájuk, ezek a pszichológusokat azt mondták, hogy úgy fogják megtalálni a lelki békéjüket, úgy fognak újra helyreállni mentálisan, hogyha nemet váltanak. Mert valószínűleg a nemi identitás zavar, a testkép zavar abból fakad, hogy nem azonosak a saját nemükkel. És ez az, amiről bizonyára önök is már sokat hallottak, de ez már csak a végkifejlet, az elborzasztó számok és statisztikák az Egyesült Királyságból. 4400%-kal nőtt meg a nem váltó műtétre jelentkező pubertáskorú lányok száma az Egyesült Királyságban. Ez csak a kislányok száma. 4400%-kal növekedett. Miért a lányok? A lányok azok, akik minden lelki változásra érzékenyebben reagálnak. Korábban például ugyanígy a tinédzser lányok körében voltak nagyon gyakoriak az étkezési zavarok, anorexia és bulémia. Ők voltak azok, akik a legérzékenyebben rezonáltak a környezetük változására. És most ugyanígy az Egyesült Királyságból vannak ezek az adatok, csak ezt tudom most még meghivatkozni, ugyanígy tömegesen a tinédzserkorú lányok körében mutatkozik most a testképzavar, és a nemi identitás zavar. Ez tehát a lényeg, hogy gyermekeink sorsa, a gyermekeink élete, a gyermekeink identitása, a gyermekeink lelki egészsége, boldogsága és békéje. Ez a tét, és ez az, amire Andrea Williams kér minket, ne hagyjátok, hogy ez Magyarországon is bekövetkezzen. És még egy üzenet Németországból Birgit Kellétől, akit talán olvastak önök is, hiszen magyar fordításban is megjelent már több könyve, amelyet a gender mainstreamingről és az LMBTQ lobby csoportok tevékenységéről írt. Ő azt üzeni önöknek, egyébként a lengyel testvéreknek is, hogy nem tudom, hogy meddig tudtok kitartani,
de kérlek benneteket, hogy értünk is, tartsatok ki minél tovább. Miért üzenik nekünk az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Németországból ezek a szakemberek ezt? Mert árgus szemekkel figyelik, hogy mi zajlik Magyarországon, és drukkolnak nekünk, hogy azt a küzdelmet, ami ránk vár, amiben vagyunk, és talán tudomást sem veszünk róla, azt meg tudjuk vívni, és hogy győzni tudjunk. Hiszen sok küzdelemben eddig talpon maradtunk, és nagyon bíznak bennünk, hogy ebben a küzdelemben is talpon fogunk maradni. Ezért nem csak önmagunkért küzdünk, nem csak a gyermekeinkért küzdünk, hanem ő értük is, mert ha mi ezt a küzdelmet jól megvívjuk, akkor ez nekik is bátorítást fog adni arra, hogy van kiút, hogy érdemes ebbe a harcba beszállni. Tudom, hogy ezek nagyon nagy szavaknak tűnnek, de higgyék el, akkor is, hogyha úgy keveredtünk bele, mint Pilátus a krédóba, de nem csak, hogy benne vagyunk ebben a szellemi harcban, hanem nagyon fontos szerepet, nagyon központi szerepet játszik Magyarország ebben a szellemi harcban. És visszatérve az evangelizációs és de-evangelizációs központokhoz. Elindult Máltán egy folyamat, a közvélemény megdolgozása az abortusz törvény liberalizációjára. Elindult ugyanígy egy folyamat az azonos neműek házasságának elfogadtatására. A közvéleményt, amikor úgy érzik azok az NGO-k, akiket dollármilliárdokkal pénzelnek a háttérből, hogy kellően megdolgozták, akkor kiprovokálnak egy népszavazást többnyire. És ebben a népszavazási kampányban is beszállnak a saját civil szervezeteikkel, és lobbiznak az abortusz liberalizációja, és például az azonos neműek házassága mellett. Ugyanez a küzdelem lezajlott Írországban is. És talán emlékeznek még önök azokra a képsorokra, amikor Írországban az abortusz liberalizációjáról szóló népszavazás után fiatal lányok sikoltozva ünnepelték a népszavazás eredményét, megváltoztatták a szigorú írországi abortusz törvényeket. Ezek a lányok azt sem tudták, hogy mit ünnepelnek. Mi zajlott le a háttérben Írországban? Nagyon komoly gazdasági és pénzügyi erők is megmozdultak az NGO-kon kívül. Az NGO-k finanszírozását onnan tudjuk, hogy az Amnesty Internationalnek vissza kellett fizetnie azt a támogatást, amit a nemzetközi szervezet nyújtott az ír tagszervezetének, mert az ír törvények tiltják, hogy egy-egy népszavazás alkalmával külföldi tőke beavatkozzon a közvélemény befolyásolására. Utólag kiderült ez a finanszírozás, vissza is kellett fizetniük a pénzt, de akkor már késő volt, hiszen megdolgozták a közvéleményt, és megtörtént a népszavazás, módosították a törvényt. Kik avatkoztak be még az írországi népszavazásba? A nagy tech cégek, azok a digitális tech cégek, akik egyébként szintén nem passzívak ebben a szellemi küzdelemben, megfenyegették az ír kormányt. Miért tették meg ezt? Azért, mert a székhelyük Írországra van bejegyezve. Gondolok itt a Google-ra, Facebook-ra, Amazon-ra és számos más tech cégre, akik állást foglaltak jó néhány alkalommal és jó néhány fronton az LMBTQ ideológia mellett. Szóval ezek a tech cégek megfenyegették az ír kormányt, hogy amennyiben az ebben a népszavazási kampányban nem áll a semleges álláspontról elmozdulva az azonos neműek házasságát támogató álláspontra, akkor kivonják a székhelyüket Írországról. Súlyos központi adóbevételtől esett volna el az ír kormány, így a politikusai kimozdultak a semleges álláspontról, és elkezdtek lobbizni az azonos neműek házassága mellett. Meg is született az eredménye, Írországban módosították az erről szóló törvényt, és ma már törvényesen házasodhatnak az azonos neműek. Nincs tehát szó itt ideológiai vitáról. Nincs szó finom rábeszélésről. Nincs szó lassan zajló küzdelemről. Nagyon kemény, nagyon erőszakos és nagyon offenzív támadásról van szó, amely minden hangszeren játszik, minden fegyvernemet bevet és minden szinten politizál. Mondok önöknek még egy példát. Az úgynevezett átfogó szexuális nevelés program, amely csak azért nem került bevezetésre 2010-ben Magyarországon, mert történt egy kormányváltás. Ez az átfogó szexuális nevelés program, erről keveset tudunk itt, hála jó Istennek Magyarországon, de sajnos nemzetközi szinten sok ország már megtapasztalta ennek is a hatásait. Néhány részletet hadd villancsak fel önöknek ebből.
ez az átfogó szexuális nevelés program az UNESCO és a WHO által jóváhagyott és terjesztett úgynevezett szexuális felvilágosító program, de én csak tömeges megrontásnak nevezem. Ennek a részletei 3 és 4 éves korban beszélnek a gyermekeknek a szexuális örömszerzésről, a maszturbálásról. 9 és 12 éves korú gyermekeknek tanítanak az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokról. Terjesztik az átfogó szexuális nevelés program keretén belül a gender ideológiát, és népszerűsítik az azonos neműek szexuális kapcsolatát és együttélését. Nagyon sok minden tanít még ez az átfogó szexuális nevelés program, amit még egyszer mondom, az UNESCO és a WHO is népszerűsítést terjeszt. Az erről szóló döntés évtizedekkel ezelőtt született meg az ENSZ egyik fórumán. Erről a fórumról az arab országok képviselői és az afrikai országok képviselői fölálltak és távoztak. Egyöntetően úgy nyilatkoztak, hogy soha az országaiba ezt a programot bevezetni nem engedik a gyermekeik védelmében. Európai Unió, Amerika tagállamai és a többi ország maradt a tárgyalóasztalnál. Afrikai országok és az arab országok képviselőinek távollétében elfogadták az átfogó szexuális nevelés programot és annak terjesztését. És a tiltakozó országokat más csatornákon megkeresték. Többek között olyan szegény sorsú fekete afrikai országokat, mint Nigéria. És Nigéria vezetőinek azt mondták az ENSZ képviselői, hogy amennyiben nem engedik bevezetni az országok iskoláiban az átfogó szexuális nevelés programot, nem kapnak nemzetközi támogatást az ENSZ-től. Dönteniük kellett tehát a fekete afrikai szegény sorsú országok vezetőinek, hogy vagy éhezik a lakosságuk és elesnek a dollármilliárdos támogatástól, az úgynevezett segélyalapoktól, vagy bevezetik az iskolájukban az átfogó szexuális nevelés programot. Bevezették. Nincs tehát itt szó, még egyszer hangsúlyozom, finom rábeszélésről, durva nyomásgyakorlásról és offenzíváról van szó. És még egyszer mondom, a kulcs, és erre fókuszáljanak önök is, a megfogant magzati életek, a gyermekeink szexualitása, az ő egészséges lelki és testi fejlődésük, a családjaink képsége és a házasság. Ezt támadja az ellenfél. Itt zajlik a valódi küzdelem. Így próbál meg szétzilálni minket, a kötődéseinket és a családi kapcsolatainkat támadja. Megkaptuk hát ezeket az üzeneteket, és nem mondok több példát, bár tudnék még nagyon sok nemzetközi példát hozni arra, hogy hogyan támad az ellenfél. Csak hangsúlyozni tudom a kulcsfontosságú szerepünket ebben a küzdelemben, ugyanis még egy olyan bástya vagyunk, amelyik áll. De egy nagyon fontos üzenetet el kell mondanom önöknek, mert ez van a szívemen, és ez az, amit én saját tapasztalatból meg tudok osztani önökkel. Minden, amit eddig mondtam, azt újságíróként, illetve a Védett Társadalom Alapítvány szervezetében való munkálkodásom során tapasztaltam meg, ezeket az információkhoz így jutottam. Minden másra, amiről most fogok beszélni, pedig saját tapasztalatból, arra, hogy hogyan lehet jól küzdeni ebben a harcban. Én is úgy küzdöttem ebben a harcban, mint egy vercsereg. Nagyon nagy magabiztossággal, de valójában belülről nagyon is sérülékeny voltam és sebezhető. És nagyon nagy a felbuzdulás bennünk magyarokban is, hogy ebben a küzdelemben mi részt vegyünk, és ezt a harcot megvívjuk, de valójában nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire rossz állapotban vagyunk, hogy még nem vagyunk harcképesek. Amikor én ezzel szembesültem, mert Isten megengedte, hogy szembesüljek vele, akkor csak azért imádkoztam hozzá, hogy Uram, tégy engem méltó és alkalmas eszközötté a küzdelemre.

szexuálisokat és a transzneműeket, és azt szeretnék az LMBTQ szervezetek kiprovokálni a mi szívünkben is, hogy ezt az élő pajzsot támadjuk, hogy őket gyűlöljük, hogy valójában ellenük folytassunk harcot, és ne a mögöttük álló erőterek ellen. Amilyen tapasztalatot szeretnék átadni most itt önöknek, nektek, az az, hogy soha ne az ellen küzdjünk, aki velünk szemben áll. Ők csak az élő pajzs. Chesterton azt mondta, hogy a jó katona nem, valójában nem az ellen vívja a harcát, aki vele szemben áll, hanem azokért, akik mögötte állnak. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Küzdjünk azokért, akik mögöttünk vannak. Küzdjünk a gyermekeinkért és a családjainkért. Én emelném a tétet. Nem csak küzdenünk kell és felvonulnunk ezen a harctéren, hanem úgy, mint az agykirály katonába, össze kell kapaszkodnunk, és ki kell kérnünk az ellenféltől az élő pajzsból tagokat. Ez a mi küzdelmünknek a lényege. Föl kell sorakoznunk, szorosan meg kell fognunk egymás kezét, ami azt jelenti, hogy ki kell engesztelődnünk egymással, ki kell engesztelődnünk a családtagjainkkal, az ellenségeinkkel, szövetségre kell lépnünk. Isten nem szeretné, ha egyedül küzdenénk ebben a küzdelemben. Össze kell kapaszkodnunk, hálózatosodnunk kell a család szintjén és a társadalom szintjén is. Minden lehetséges szövetségessel össze kell fogóckodnunk, mert egyedül ezt a küzdelmet nem fogjuk tudni megvívni. És jó szívvel kell vívnunk ezt a küzdelmet, mert gyűlölettel, haraggal és az ellenfél elleni düvel nem tudjuk ezt a küzdelmet jó megvívni. Az ellenfélért is kell küzdenünk. Érte is zajlik a küzdelem. Tehát agykirály katonát, csak ezt tudom mondani, kapaszkodjunk össze, és kiáltsuk át a túloldalra agykirály katonát. És ha nem ad, akkor szakítunk. Akkor be kell menni az ellenfél sorai közé, és ki kell onnan hoznunk azokat, akiket megtévesztett, akiket elrabolt, akiket elejtett, akiket maga előtt tol élő pajsként. És tovább megyek. Püspök atya gondolatára fűzöm most az enyémet is. Olyan magnan kell lennünk, amelyik meghal. És föl kell tenni magunkban a kérdést, hogy kész vagyok-e áldozattá válni ebben a küzdelemben. Mit jelent ez az áldozat? Itt nem szabad spórolnunk az energiáinkkal. Mert én úgy gondolom, hogy a történelem során sok rendszer támadta már a kötődéseinket. A kommunizmus is ugyanígy támadta a nukleális családmodellt. A marxista eszme egyik nagyon fontos alaptétele volt felszámolni a hagyományos családmodellt. Hadd ne beszéljek a liberalizmusról és a mai divatos progresszív ideológiákról. De úgy érzem, és sokan érzik még ezt így, hogy ez most az utolsó nagy bevetés, az utolsó totális támadás a kötődéseink, a családjaink és a gyermekeink ellen. Ezért nagyon komoly áldozatokra lesz szükség a részünkről, hogy meg tudjuk védeni a mieinket, és ki tudjuk kérni az ellenfél soraiból azokat, akiket élő pajzsként tol maga előtt. Arra kérem önöket, és arra kérlek benneteket, hogy jó szívvel, szeretettel, tiszta lélekkel vívjuk ezt a harcot. Erősödjünk meg, ne legyünk belülről sebezhetőek. Nem tudom, ismeritek-e C.S. Lewis Csűrcsavar levelei című könyvét, én nemrégiben olvastam. C.S. Lewis rendkívül szellemesen, nagyon könnyed és szórakoztató formában, de a gonosz technikáiról és manipulációiról ír ebben. Olvassátok el. Egy idősebb ördög tanítja a fiatalabb tanítványát arra, hogy hogyan kell behálózni az emberek lelkét, hogyan kell eltéríteni őket a jó útról. Ott talál rajtunk fogást a gonosz, ahol a leggyengébbek vagyunk. Az egyik ilyen kis epizódban azt írja le C.S. Lewis, hogy egy Istenről elmélkedő embert a könyvtárban nem isteni gondolatok megkérdőjelezésével próbál meg elcsábítani a gonosz, hanem egész egyszerűen megkordítja a gyomrát. És azt mondja, hogy itt lenne az ideje enni. Én megtapasztaltam, hogy ha kitartó vagyok az imádságban és álhatatos,
Ha jó lélekkel vívom,

küzdelmet. De nem jó szívvel böjtölök, és nem próbálok megszabadulni a kötöttségeimtől, akkor ott fog megtámadni engem, ahol éppen a leggyengébb vagyok. Ez is saját és személyes tapasztalat, hogy úgy tudjuk megerősíteni magunkat, hogyha függetleníteni tudjuk magunkat a rabszolgaságunktól, a megkötözöttségeinktől. Ez Isten nélkül nem fog menni. Ez csak imában megy, csak Isten segítségével megy, de a kegyelem és az erőfeszítés közös kell, hogy legyen. Az erőfeszítés a mi részünkről, a kegyelem a Jóisten részéről. Tegyünk erőfeszítéseket arra, hogy győzzük le a rossz kötöttségeinket. Nagyon sok függőségben vagyunk. Internetfüggőségben, információfüggőségben, politikafüggőségben. Az étkezés is nagy rabságunk, és mindenféle függőségben vagyunk. Úgy tudjuk megerősíteni magunkat, és úgy tudunk készek lenni ezekre a küzdelmekre, hogy igazán megpróbáljuk függetleníteni magunkat minden olyan területen, ahol úgy érezzük, hogy fogás lehet rajtunk. Ezek a személyes tapasztalataim, és lehet, hogy nem ilyen gondolatokra számítottak tőlem, de úgy éreztem, hogy most ezekről kell ebben a zárt közegben, és ezen ünnepélyes alkalom keretén belül beszélnünk őszintén egymással, hogy hogyan tudunk jó lélekkel és alkalmasan küzdelmet vívni ebben a szellemi harcban. Nyitottak vagyunk a kérdésekre, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy meghallgattatok minket.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Javában zajlik itt Nagyváradon a Varadinum rendezvénysorozat, melyet minden évben megtartanak itt a Pece Party Párizsban, Nagyváradon. Egy érdekes programra szeretnénk a kedves hallgatók figyelmét felhívni. Szeretettel egy év állva nevelni könyvbemutató és foglalkozás itt Nagyváradon. Csergő Csilla és Ferenc Dóra óvónők szeretettel egy év állva nevelni kézikönyv a szeretet dobókocka alkalmazásához című kötetének bemutatójára és egyben foglalkozására várják és várjuk az érdeklődőket. A szerzők egy keresztény szemléletű, újszerű nevelési módszertant mutatnak be, amely a szeretet tudatos megélésére és az erények felismerésére, fejlesztésére épül. A program során a résztvevők a szeretet dobókocka gyakorlati alkalmazásával is megismerkedhetnek, amely a családi és pedagógiai nevelésben egyaránt használható eszköz, a helyszín pedig az evangélikus óvoda tornaterme itt Nagyváradon, a Körös utcán, az időpont pedig május 11-e hétfőn, este 6 óra. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most elsőként Portikhegyi Kelemen atyával, akit nagy szeretettel köszöntök a telefonvonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Bizonyára legtöbben értesültek már a Nagyváradon zajló ünnepségekről. Nagyváradi magyarság egyik legfontosabb közösségi eseményéről van szó. Történelmi egyházok, iskolák, kulturális intézmények és civil szervezetek összefogásából született a rendezvénysorozat, amelynek a magyar kultúrájé a főszere. Ezen belül lesz egy nem csak érdekes, hanem nagyon hasznos program is, amire a figyelmet szeretném felhívni, különösen azoknak, akik ott vannak, Váradon vagy közel vannak hozzá. Hétfőn este 6 órától 8 óráig tart ez a program, egy könyvbemutatóról van szó, egybe kötve egy kis műhely munkával. Erről bővebben pár gondolatot elmondanak a szerzők. Csergő Csilla és Ferenc Dóra. A könyv címe Szeretettel egy év állva nevelni. Mivel én is báboskodtam ennek a könyvnek a megszületésén, ezért engem is felkértek a szerzők, hogy egy rövid felvezetőt tartsak a könyvben mutatón. Szívesen megteszem, mivel úgy látom, hogy ez is egy lehetőség, hogy a szépet, a jót bemutassuk, és továbbadjuk másoknak is, és ezáltal segítsük egymást a boldogulás felé vezető úton. Vagyis ez is egy lehetőség az evangelizálásra. Ez a rövid kétórás együttlét is fel tud lelkesíteni és bátorítani, hogy érdemes a jót megélni és továbbadni. Érdemes komolyan venni a mások, sőt önmagunk nevelését. Érdemes lelkiekben és szellemiekben való fejlődésünkre időt és energiát szánni. E könyv mögött egy olyan lelkiség áll, amelyet az egyházunk hivatalosan Mária művének nevez, népiesen Fokolár Mozgalom, amely az egységre törekszik, arra az egységre, amiért Jézus imádkozott a főpapi imájában. Ezt Isten tudja megadni azoknak, akik Jézus parancsát igyekszenek megélni. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket. Tehát a mi kölcsönös szeretetünk által tudunk együtt működni Istennel, hogy Isten létrehozza az egységet. Könnyel való ismerkedés alatt elég hamar arra is fény derül, hogy ez nehéz is, meg könnyű is. Könnyű mondhatjuk, mert még az óvodás gyerekek is meg tudják élni. Nehéz, mert önmagunk megtagadására, önmagunknak való meghalásra és mások konkrét szeretet szolgálatára van szükség. Ez nehéz, de megéri. Sőt, aki Jézus követőjeként akar élni, vagyis keresztényként, így érdemes élni. ez tesz boldoggá, ez vezet a boldogságra. Mindez egészen emberi és egészen isteni. Nem annyira szóbeszédre épül, sokkal inkább az életre. Erről tanúskodnak a könyvben leírt tapasztalatok, tanúságtételek is. E könyvet én is használom, úgy, mint lelkiolvasmány, és a plébániai katekézisben, a keresztény életben való bevezetésben. Sok gyerek és felnőtt megélt tapasztalata a tanúságtétel, ami le van írva, tanúskodik, hogy lehet élni Jézus igéit. Nagy lelki haszonnal lehet ezeket olvasgatni. Könyvből szeretnék idézni. A könyv egyik fejezete így hangzik, elsőként szeretek. Cím után rögtön egy kis tapasztalat olvasható. Egyik nap az óvodában az óvonéni figyelmeztetett minket, hogy a könyvtárban rendetlenség van. Én elsőként odaszaladtam, és szépen rendet csináltam. Továbbá elhangzik ez a felhívás is a könyv belül, idézett, légy kezdeményező a szeretetben. Ez magába foglalja az adakozást is. Az adakozás egy olyan erkölcsi érték, olvashatjuk a könyvben, amely igencsak próbára teszi a személyiséget. Adni nagyon nehéz, de elfogadni sem könnyű. Mindkettőt meg kell tanulni. Most idézem az óvónők beszámolóját. Mikulás ünnepére készült a csoportunk. Több napon át a bevezető ráhangoló foglalkozásokon az ajándékozásról nagyon sok szó esett. Megbeszéltük azt is, hogy ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem lehet készíteni is, és ugyanakkor le lehet mondani valamiről is, és azt is lehet adni. December 5-ére, pont Mikulás napjára ajándékozó foglalkozást terveztünk. Előzőlük szülőkkel, gyerekekkel egyeztetve kisorsoltuk, hogy ki kit fog meglepni. Csomag összeállításánál néhány szabályt be kellett tartani. Szülés a gyerek együtt dolgozva rakják össze a csomagot. A jelképes összegre is együtt vásárolják meg az édességeket. Csomag kellett tartalmazzon egy olyan játékot, amiről le kellett mondani, ami esztétikailag is megfelelő volt, nem egy selejtes darab. Nagyon sok érdekes beszámolót kaptunk a szülőktől és a gyerekektől egyaránt. Egyik legérdekesebb talán az volt, amikor viszonylag problémás gyerek lemondott a kedvenc autójáról, és azt elhozta annak ellenére, hogy a szülő előzőleg próbálta lebeszélni róla. Az egyik szülő többek között ezt írta, ezt is a könyvben olvashatjuk, idézem, ez a módszer igen hatásos és látványos eredményeket ért el a gyerekemnél, amire igencsak rácsodálkoztam. Számomra a legnagyobb meglepetés a türelem, az odafigyelés, a környezetre és mások elfogadására, elfogadásának megtanulása és alkalmazása volt. Nem csak a napköziben, hanem itthon is nagyon ügyesen belopta a mindennapokba, és még minket felnőtteket is figyelmeztetett időként. Segítő készsége ámulatba ejtően megváltozott. Minden odaadó alkalommal élt a lehetőséggel, hogy hasznossá tegye magát. Anélkül, hogy kérném, rendet adj maga után, például elteszi a tányért, amiből evett, udvarias lett, ajtót nyit, és előre engedt a bevásárláskor, sőt, segít cipelni is. A felebaráti szeretet, a kisebb segítése, és emellett a szép választékos beszéd is fontos szerepet foglal el. Sokkal odafigyelőbb, körültekintőbb, kiegyensúlyozottabbá vált a viselkedése. Egy sikeresen alkalmazható módszer ez, amit bármikor ajánlani tudok bárkinek, írja egy szülő. akinek lehetősége van, azt mondom én, vegyen részt a könyv bemutatón, vásárolhat a könyvből is, amely 1000 példányban jelent meg, még van belőle. Van a szeretett dobókockából és annak használati útmutatásából is, ebből is lehet vásárolni, hogy otthon lehessen gyakorlatba ültetni, vagy esetleg aki olyan helyen dolgozik, a munkahelyén is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, kedves atya, hogy a rendelkezésünk rács ezeket az információkat elmondta erről a gyönyörű könyvről. További áldott szép napot kívánunk, és áldott szolgálatot. Kedves hallgatóink, a következő vendégünk a mai műsorban pedig nem más, mint Csergő Csilla, egy könyv egyik szerzője, akit köszöntök itt a műsorban, és megkérem, hogy néhány szóban mutassa be ezt a könyvet.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Csergő Csilla vagyok Gyergyó Szent Miklósról, és a Szeretettel egy év állva nevelni kézikönyv a Szeretett dobókocka alkalmazásához című kötetet szeretném ajánlani minden kedves hallgatónak, amelyet Ferenc Dóra kolléganővel írtunk, és amelynek bemutatása Nagyváradon lesz május 11-én. A könyvben egy új keresztény szemléletű nevelési módszert mutatunk be, amely a szeretet tudatos megélésére épül. A szeretet művészetét Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítójának gondolatai és példája nyomán ismertünk meg. Tehát erre az alapra épül a szeretet dobókocka. Egy játékos, mégis mély tartalmú nevelési eszköz, amely a szeretet különböző megnyilvánulásait mutatja be a kocka hat oldalán. Ezek mindenkit szeretek, elsőként szeretek, úgy szeretem a másikat, mint önmagamat, kölcsönösen szeretjük egymást, Jézus szeretem a másikban, és szeretem az ellenséget. A kocka üzenetei egyszerűek, de mégis bölcsek, segítik a gyerekeket abban, hogy a szeretetet ne csak megértsék, hanem meg is éljék a mindennapokban. Tehát tapasztalataink szerint a gyerekek nagyon szeretik, és örömmel, könnyedén kapcsolódnak be ebbe a folyamatba. A szeretett dobókocka nagy mértékben segít nekik abban, hogy pozitív irányba változzanak, persze nem csak az óvodában, hanem otthon is. A szeretett művészet gyakorlására kidolgoztuk a szeretettel egyéválva nevelni módszert, hát ez a nevelési megközelítés együtt érez a gyermekkel, egyéválik örömeivel, fájdalmaival, nehézségeivel. Tehát az egyéválás azt jelenti, hogy megpróbáljuk a másik érzéseit a sajátunként megélni, és aszerint cselekedni. Hát ez a módszer nem kényeztet, hanem rendre, fegyelemre, önfegyelemre tanít, segíti a gyerekeket abban, hogy kibontakoztassák értékeiket és képességeiket, hogy jobb emberekké váljanak. A szeretet művészete segít olyan nevelést megvalósítani, amely képessé teszi a gyermekeket fegyelmezettségre, önfegyelemre, önálló gondolkodásra, helyes döntéshozatalra és észszerű cselekvésre. Tehát szilárd jellemük révén ellen tudnak állni a negatív hatásoknak is. Ez az új nevelési módszer az óvodai pedagógiai munkánk során született meg, eredményesen alkalmazzuk az óvodai környezetben, és ugyanígy használható a hitoktatásban, az iskolai nevelésben és a családi életben is. Tehát a mai pedagógiában olyan nevelésre van szükség, amely nem csak a szellemet, hanem a lelket is táplálja, és nem csak ismereteket ad át, hanem felelősségteljes, tisztességes, becsületes embereket formál. A szeretett dobókockát mi 2012-től kezdtük használni az óvodai csoportunkban, amely eredményesnek és hatékonynak bizonyult. Nagyon sok élményben és meglepetésben volt részünk. Megtapasztaltuk, hogy mi mindenre képes a szeretet, milyen változásokat hoz létre az életünkben, ha elkezdünk szeretni úgy, ahogy a kocka üzenetei ajánlják. Persze ez mindennapos tanulást és gyakorlást jelent. És azt is láttuk, hogy ez úgy lesz igazán hatékony, ha a gyakorlás segítségével alakítja a gondolkodásunkat, beszédünket és a cselekedetünket is. Közben felfedeztük, hogy a szeretett művészet játékos élésével sikerült megelőzni a konfliktusok nagy részét, és megfelelően tudtuk kezelni a kialakult konfliktusokat is. A szeretet légköre, amit tudatosan lépésről lépésre igyekeztünk kialakítani, egy igazi közösségé formálta a csoportunkat, és megváltoztatta nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek viselkedését is. A gyerekek minden reggel dobnak a kockával. Napközben arra törekednek, hogy azt megéljék, különböző tevékenységekbe beleírtva játékokat is. Napközben visszatérnek a reggeli induláshoz, és ez segíti őket, hogyha szükséges, újra meghozzák a jó elhatározásukat, amelyet a dobókocka üzenete alapján hoztak. Tehát ilyenkor, ha nem az elhatározást követve viselkedtek, rosszalkodtak, egymást is figyelmeztetik és buzdítják a jóra. Tehát ezáltal megelőzik az újabb konfliktusok kialakulását, illetve a meglévők megoldását. Ilyen helyzetek elég gyakran előfordulnak, ők maguk figyelmeztetik egymást, és segítenek a megoldásban is. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen a mi beavatkozásunk nélkül oldják meg a konfliktus helyzeteket. Hát ezzel kapcsolatosan egy tapasztalatot szeretnék megosztani, ami a könyvben is benne van. Egyik nap a kisebb gyerekek Legóval szerettek volna játszani. Ábel nem akarta engedni, mert ő előző nap az egész Legóból házat épített, autót, kertet, és akkor azt szét kellett szedni. Így a két lánynak határozottan kijelentette, hogy nem adja oda. Bejuska észrevette ezt a jelenetet, oda ment Ábelhez, és azt mondta neki. Ábel, ha nem adod oda a Legót a lányoknak, akkor önző vagy. Tudod, mit dobtunk a kockával? Úgy szeretem a másikat, mint önmagamat. Ha te lennél a helyükben, te is meg szeretnéd kapni a Legót, hogy játszass vele. Azt tedd másnak, amit szeretnéd, hogy neked is tegyenek. Add oda nekik a Legót, és ne légy önző. A szeretett dobókocka, illetve a módszer használata számunkra minden nap egy csoda, egy új kihívás, egy új kaland, egy új lehetőség. És a csoda abban rejlik, hogy minden pillanatban szerethetünk, csak észre kell vegyük, hogy kinek, mikor, mit segíthetünk, hol tudunk jót tenni. És ha így neveljük a gyerekeket, akkor ők is megtanulnak helyesen szeretni, és ezáltal boldogak lesznek. Hát a könyv bemutatására Nagyváradon a Festum Varadinum rendezvénysorozat keretén belül kerül sor május 11-én, hétfőn, délután 18 órai kezdettel az evangélikus óvoda torna termében. A cím Tudor Vladimirescu 26, illetve Körös utca 26 szám. Hát még annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogy a bemutató után workshop is lesz, ahol lehetőség lesz megismerni, illetve elmélyíteni a szeretett dobókocka oldalainak üzenetét. És hát szeretettel várunk minden érdeklődőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Nagyon szépen köszönjük, drága Csilla, hogy ezeket elmondta nekünk. És akkor összefoglalva a hallgatóknak még egyszer várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Varadinum rendezvénysorozat keretében megtartandó könyv bemutatóra, melyet a Nagyváradi Evangélikus Óvoda tornatermében tartanak majd hétfőn, május 11-én este 6 órától. Cselgő Csilla és Ferenc Dóra óvónők szeretettel egyé válva nevelni, kézikönyve szeretett dobókocka alkalmazásához című kötetének bemutatójára és egy szép műhely foglalkozásra. Önnek is, és kedves Portikhegyi Kelemen atyának is megköszönve a munkájukat, az áldozatos szolgálatokat, most búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, további áldott rádió hallgatást kívánok!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! Az elmúlt vasárnapi evangélium szerint Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és ennek kapcsán arról elmélkedtünk, hogy Jézus a mennyei Atyához, az örök élethez vezető út számunkra. A mai evangélium ennek a szakasznak a folytatása, és arról van benne szó, hogy Jézus, aki igazságnak nevezte magát, most megígéri tanítványainak, hogy elküldi számukra az igazság lelkét. Ezzel a beszéddel Jézus felkészíti tanítványait a világból való távozására, de mivel nem szeretné, hogy elmenetelével az igazság is eltávozzon a világból, ezért elküldi majd övéi számára az igazság szent lelkét. Az Úr számára tehát rendkívül fontos, hogy mennybe menetele után is az igazságban éljenek tanítványai. A mai evangéliumi rész elmélyítésére két nagyon különböző történetét szeretnék elmesélni. Egyszer egy férfi azt állította, hogy családtagjai nagyon szeretik. Szeretnek? Kérdezte a mester, az nem szeretet. Azzal elárult neki egy titkot, hogyan tetetheti magát halottnak. Másnap mindenki megdöbbenésére a férfi halott volt, azaz halottnak tűnt, s a ház csak úgy visszhangzott a családtagok sírásától, jajgatásától. Ekkor megjelent a mester és azt mondta a síró családtagoknak, hogy ő képes ezt az embert visszahozni az életbe, ha van valaki, aki meghalna helyette. Volna-e önként jelentkező? Kérdezte. A holttest csodálkozására családjának minden egyes tagja elkezdett okokat felsorolni, hogy miért szükséges neki életben maradnia. Felesége ezekkel a szavakkal foglalta össze az érzéseket. Semmi szükség, hogy valaki meghaljon helyette, boldogulunk nélküle is. A másik történet szerint egy katona engedélyt kért felettesétől, hogy megkeresse barátját, aki nem tért vissza az ütközetből. A tiszt nem engedélyezte, mert úgy látta, hogy kockázatos. Nem akarom, hogy veszélyeztesd életed egy emberért, aki valószínűleg már halott. A katona ennek ellenére kiment, és egy óra múlva halálosan megsebesülve, halott barátját cipelve tért vissza. A tiszt dühöngött. Mondtam már, hogy halott. Most mindkettőtöket elveszítettem. Mondd, volt annak értelme, hogy kimenj és becipelj egy holttestet? Ó, persze, hogy volt, uram, válaszolta a haldokló. Amikor megtaláltam, még élt, és azt mondta, Jack, biztos voltam benne, hogy értem jössz. Drága jó testvérem, magadra ismersz. Melyik vagy te? A családtag, aki úgy gondolja, semmi értelme meghalni a másikért a másik helyett? Vagy te vagy a katona, aki életét is hajlandó kockáztatni, odaadni barátjáért, családtagjáért? Jézus azt mondta, senkiben sincs nagyobb szeretet, mint abban, aki életét adja barátaiért. És nem csak mondotta, cselekedte is, odaadta életét mindnyájunkért, érted is, értem is, a bogara szomszédért is, a luxusautóval közlekedő nagy vagányért is, az utcai koldusért is, minden egyes emberért, függetlenül vallási felekezettől, nemtől, rangtól és nemzetiségtől. Amit ma János evangéliumából felolvastam, erről szól, a feltétel nélküli szeretetről. Jézus, ahogyan készült a keresztre, tanítványainak meghagyta, sőt megparancsolta nekik, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő szerette őket. Jézus ezt a szeretetet örökségül adta, tőlünk is elvárja. Drága jó testvérek, a mai evangéliumi szakasz alapján az ima szándékunk, mi más lehetne, Imádkozunk azért, hogy Krisztust be tudjuk fogadni, Krisztus bennünk éljen és általunk munkálkodjon e világban.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te

0: meg, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hova megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, az első olvasmányból egy mondatot emelnék ki. Azt mondja, mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tudjuk, ez az ige rész a diakónusok kiválasztásáról, felszenteléséről szólt. Ezt pedig az apostolok mondták, hogy mi majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tehát az egyház a kezdeteknél már szembesült azzal, hogy nem lehet, hogy 12 ember végezzen mindenféle munkát és szolgálatot, a többiek pedig csak nézzék, és aztán majd esetleg megkritizálják őket, mert itt is az történt például. Akkor azt mondták, hogy nem, akkor válasszunk ki másokat is. Osszuk meg a szolgálatot, egyre többen végezzük a munkát. Nem lehet, hogy minden csak néhány ember csinál. Vonjuk be a többieket is, még néhány szemét. És kiválasztottak 7 szemét, Szentlélekkel és hittel eltelt férfiakat, és diakónussá szentelték őket. Akkor úgy nézett ki, hogy őket a szeretett szolgálatra szemelték ki. Tehát alamizsna osztásra, szegényekkel való foglalkozásra. De aztán látjuk majd a folytatásban, hogy nem csak a segélyt osztották. Sőt, kiváló igehirdetők lettek belőlük. Az első vértanú, Szent István diakónus úgy hirdette az igét, hogy az ellenségeik csak a fogukat vicsorgatták, és nem tudtak ellent mondani neki, mert olyan bölcsességgel és Szentlélekkel eltelve beszélt, hogy nem tudták megcáfolni a szavait. És ezért megölték. De megcáfolni azt, amit mondott, nem tudták. Aztán ott volt a másik, Fülöp diakónus, aki elment Szamaria egyik városába, hirdette az igét, és az leírhatatlan, ami ott történt. A gonosz lelkek hangos kiáltásokkal távoztak el a megszállottakból, sok béna, nyomorék és vak meggyógyult. Annyian jelentkeztek a keresztségre, hogy Fülöp a diakónus üzent az apostoloknak, hogy Jeruzsálemből jöjjenek, segítsenek, mert egyedül nem boldogul a sok munkával. Utána megkeresztelte az etióp kincstárnokot, és amikor ez megtörtént, akkor egyszerűen a lélek elragadta őt, és egy másik városban, egy másik helyen termett. Igen. Na most lapozzunk egy kicsit 2000 évet, itt vagyunk a jelenben, szinte visszatérünk lassan oda, hogy az egész társadalom pogány, lehet, hogy meg vannak keresztelve némelyek, de a legtöbben úgy élnek, mintha pogányok lennének. Az állami törvények közül is sokan olyanok, amelyek nem egyeznek Isten törvényével, szóval
Nagyon hasonlít a jelenlegi helyzet az akkori római birodalomban leírt helyzettel. És akkor sokan sírunk, hogy jaj, hát kevesebben jönnek a templomba, alig van papi hivatás, jaj, hát mit csináljunk, mi lesz az egyházzal. Hát az a helyzet, hogy ha mi is azt várjuk, hogy egy vagy egy maroknyi ember végezze az összes munkát, mi pedig majd, ha jobb dolgunk nincsen, eljövünk a szentmisére, megnézzük, meghallgatjuk, aztán kifelé menet majd megkritizáljuk, esetleg, ha jó szándékunk van, akkor befizetjük az egyházadót, és aztán azt várjuk, hogy mindent a plébános csináljon. Na hát így az egyház megújulni biztos, hogy nem fog. Mert ha az egy embertől, a plébánostól várjuk azt, hogy elvégezze a lelkipásztori munkát, kiszolgáltassa a szentségeket, foglalkozzon a fiatalokkal, a gyerekekkel, tartson hittanórákat, látogassa az időseket, foglalkozzon a családosokkal, hallgassa meg azokat, akiknek tanácsra van szükségük. És aztán fel kell újítani a templomot, a plébániát, írjon pályázatot, könyveljen, tanulja meg a számítógépes könyvelési módszert, mert most már újabban azt is kell, tanulja meg a legújabb állami törvényeket, mert ha nem felel meg azoknak, akkor jön a finansz, és akkor bírságot oszt, és akkor még szorakozzon a kőművesekkel is, saját plébánosomról beszélek, hogy amióta ott a felújítás folyik, hát ha nincsen állandóan ott a nyakukon, és nem ellenőrző, mit csinálnak, valamit mindig rosszul csinálnak. Hát nem erre szentelték fel, hogy veszekedjen a kőművesekkel, és aztán, mikor egész napot idegeskedett, akkor utána tartsa meg a szentmisét, és csak úgy áradjon belőle a béke és a szeretet. Hát nem könnyű. Mit mond az apostol? Mi majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tehát nem annak, hogy vitatkozok a kőművesekkel, meg mindent is én csinálok, aztán még meg is kritizáljanak érte. Testvérek, ez nem így működik. Az egyház mindig kellett figyeljen az idők jeleire. A II. Vatikáni zsinat rájött arra, hogy ismét szükség van diakónusokra. És bevezették újra a diakonátus intézményét. Az egyházban, az egész világon körülbelül 47 ezer diakónus van. Állandó diakónusokról beszélek, nős emberekről. 47 ezer. Ebből a legtöbb Olaszországban és Németországban van. De vannak bőven Ausztriában, Hollandiában, az Egyesült Államokban, és most már itt nálunk Romániában is. Vagyunk pontosan 8-an. Na most megoldja-e a diakónusok kiválasztása és felszentelése az egyház problémáit? Hát az a 7 ember, aki ott besegített onnantól kezdve az apostoloknak, valahol megoldotta az egyház összes problémáját? Nem oldotta meg. Egy kicsit segített. De nem ez volt a megoldás. Mi volt a megoldás akkor? Hát az, hogy tudatosította magában minden megkeresztelt ember, hogy neki küldetése van. Senki nem várta, hogy mindent az apostolok, vagy esetleg még melléjük a diakónusok végezzenek. Mindenki szépen hazament, otthon a családjával leült és imádkozott, a gyermekeiket nevelte, tanította az Isten törvényére, az Isten útján való járásra. Ha felmerült egy probléma, egy erkölcsi kérdés a környezetben, akkor kiálltak, és azt mondták, hogy nem, nincsen abortusz, testvérek, az élet szent. Az élet Isten ajándéka, nem lehet. Vagy amikor az volt, hát most már a modern világban most már egy férfival is összeházasodhat, aztán fogadjanak örökbe gyermeket, jó lesz az is olyan, mint egy házasság. Nem, testvérek, Isten az embert férfinek és nőnek teremtette. A házasság egy férfi, egy nő között van, tehát most nem intoleránsak vagyunk, de hát Jézus is világosan beszélt, senki sem mehet az atyához, csak általam, pont. Tehát elég intoleránsnak hangzik, de ez az igazság. Az igazság mellett ki kell állni. És az néha, mint Szent István diakónus esetében, az életébe került. De ha nem lettek volna ilyen emberek, akik hirdetik az igét, akik kiállnak az igazság, kiállnak az értékek, a keresztény értékek mellett, és életükkel és szavaikkal tanúságot tegyenek, nem terjedt volna el a kereszténység az egész római birodalomban, de elterjedt. Nem azért, mert az a 12 apostol olyan ügyes volt. Nem azért, mert még segítették őt 7-en a diakónusok, hanem mert minden megkeresztelt ember kivette a részét a küldetés teljesítéséből. Szent Péter a levelében azt mondja, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok. Épüljetek rá, mint élő kövek lelki házzá, épületté. Tehát minden megkeresztelt embernek feladata, küldetése. Most nem azt mondom, hogy most misézzen valaki, vagy gyóntasson a plébános atya helyett. Nem. De ne is várjuk azt, hogy majd megújuljon az egész társadalom,
Csak azért, mert a plébános egyedül majd mindent megold. Nem, testvérek, mindegyikünknek feladatunk és küldetésünk van. A Szentmise végén pont, ha van diakónus, akkor ő mondja ezt az elbocsátás szövegét. A latinban egy kicsit többet mondó a dolog, magában foglalja ezt, hogy küldetésetek van, menjetek békével. Hát itt a Szentmise, az nem az egyház élete. Az egyház élete nem a Szentmiséből áll. Ez a csúcsa és a forrása. Ide jövünk hálát adni, feltöltekezni lelki erővel, azért, hogy a következő héten aztán teljesítsük a küldetést. Ott, ahova Isten küldött minket. A családban, a munkahelyen, imádkozva, tanúságot téve, stb. Építve az Isten országát. A szeretetből áldozatot vállalni gyermekeinkért, idős családtagjainkért, szolgálatot teljesíteni, és ezzel építeni az Isten országát. Mi a teendő tehát? Most, amikor pap hiány van, imádkozunk papi hivatásokért kell. De nem várhatjuk, hogy csak a papok csináljanak mindent az egyházban. Jó, akkor legyenek diakónusok is? Jó, lesznek diakónusok is, de még az sem oldja meg a problémát. Az idők jelei az egyházban most arra mutatnak, hogy vissza kell térjünk a gyökerekhez, ahogy az apostolok cselekedeteiben működött az egyház. Minden megkeresztelt ember fel lett szentelve pappá az egyetemes papságban. Nem arra, hogy a Szentmisét mutassa be, hanem hogy a Szentmisét a pap kezei által együtt mutassuk be az Istennek, lelki áldozatot hozva. Hogyan kell ezt csinálni? Hogy ott a padból, ahol vagyok, akkor azt mondom, hogy Uram, hálát adok neked az elmúlt hétért, hogy szerettél, hogy velem voltál, hogy megsegítettél. Most itt vagyok, neked szentelem ma újból a szívemet, a lelkemet, az életemet a te kezedbe helyezem, a tiéd vagyok, rád bízom a családomat, a gondjaimat, a bajaimat, adj nekem erőt, szeretetet, türelmet, békességet, mindent, amire szükségem van, hogy amikor innen elmegyek a templomból, a következő vasárnapig teljesíteni tudjam a küldetést, hogy neked tetsző módon éljek, hogy építsem az Isten országát. Az egyház élete nem a miséből áll. Onnan forrásozik, és az a csúcspontja, de az egyház élete a templomon kívül zajlik, ahol tanúságot teszek, ahol kiállok az értékek mellett, ahol építem az Isten országát. Testvérek, hogyha nem áll ki mindegyikünk, és nem veszi komolyan a küldetését minden megkeresztelt személy, akkor szépen elfogynak a papok, elfogynak a hívek is, és 10-20 éven belül bezárhatjuk az egyházat. Az idők jelei, Isten az idők jeleivel arra mutat, hogy térjünk vissza a gyökerekhez. Minden megkeresztelt ember küldetéssel rendelkezik. Nem várhatunk egy embertől, vagy néhány személytől, hogy tegyen meg helyettünk mindent. Testvérek, küldetésetek van, a Szentmisében találkozzunk Istennel, szenteljük oda ma újból neki magunkat, töltekezzünk fel lelki erővel, békével, szeretettel, és éljük meg a küldetésünket. Amen. Lelki.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyánk, léleknek veled most és örökre tisztelet. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
0: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
1: Megmentő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
0: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
1: Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől.
0: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
1: Essenek el bár ezren oldaladon és tízezren jobbot felől, nem érhet téged semmi bántódás.
0: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
1: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasság belit választottad oltalmadul.
0: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
1: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
0: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üst lábadat.
1: Áspis kígyon és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
0: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
1: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségében közel vagyok hozzá. Megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
0: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem borulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztusban ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen a Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Pro Vita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel és hálával köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 801. adásával. Köszönöm szépen a köszöntéseket és a visszajelzéseket, örömet és biztosítást is jelentenek egyben. Megerősítést ugyanakkor, jól lehet támogatást a jóban való kitartás mellett olykor valakiknek közvetítő szerepben is. Nem tudjuk, mikor, kit, hogyan érint, vagy folyásol be egy-egy mondat vagy gondolat az elhangzott műsorokból. Köszönet és hála, és dicsőség az Úrnak mindenért. A mai műsorban Magdaléna Klecsinska cikkét adom közre a tisztasággal kapcsolatosan, mely nagyon-nagyon szépen van fölépítve, három nagy szempont szerint, és ezek a következők. A tisztaság dimenziói megéri-e megtartani, és hogyan használjuk ki a várakozási időt. Tehát mindegyiknek sok több alpontja van, és nagyon-nagyon értelmesen, világosan közvetíti a mondani valóját magának a cikknek. Ha bajnok akarsz lenni, egy sokat mondó cikk címez egyébként, és ezt a bajnokságot ugye egy kicsit a sporttal hasonlítja össze. Ez a cikk a Maradjatok meg szeretetemben magazin 14. számában jelent, és így kezdődik: tisztaságról csak a szeretettel összefüggésben beszélhetünk. Ha szeretem a másik embert, és csak a legjobbat akarom neki, akkor könnyen megértem, és elismerem ennek a hozzáállásnak a fontosságát. A tiszta ember képes uralni önmagát és a testét. Örömteli és nyitottan fogadja Isten működését az életében. A tisztaságnak több dimenziója van. Beszélhetünk róla az Istennel, önmagunkkal és a másik emberrel való kapcsolat szempontjából. És lebontva a következőképpen. Az Istennel való kapcsolat szempontjából a tisztaság az Isten jelenlétében és szeretetében való szüntelen megmaradás. A legegyszerűbben így lehetne mondani: a tisztaság barátság Jézussal. Kedves, szép megfogalmazás. Ebben a barátságban találkozom Istennel, határtalanul bízom benne, és tanulom, hogyan viselkedjek önmagammal és a fele barátommal úgy, hogy ne sértsem ezt a barátságot. Aki tiszta, az közel van Istenhez, és könnyen érzékeli Isten rávonatkozó terveit. A másik dimenzió az önmagammal való kapcsolat szempontjából a tisztaság felelősség a gondolatokért, a szavakért és a cselekedetekért. A tisztaság a testi vágyak és az érzelmi reakciók uralásának a képessége. A tisztátalanság következménye az önzés elmélyülése, ami aztán önkielégítéshez, erotomániához, agresszióhoz és egyéb rosszhoz is vezethet. A harmadik dimenzió a szeretett emberrel való kapcsolat szempontjából a tisztaság azt jelenti, hogy a másikat nem a szexuális vonz erejéért, vagy az anyagi helyzetéért szeretem, hanem azért, aki ő, a jó tulajdonságaival és a hibáival együtt. Tisztán szeretni annyit jelent, mint jót kívánni a szeretett személynek. A tiszta házastársi szeretet az alábbi négy tulajdonsággal rendelkezik. Emberi, vagyis tiszteli a másik testi és lelki méltóságát, egységes, vagyis magába foglalja az élet valamennyi aspektusát, a másikat önmagáért szeretem, és nem az általa nyerhető előnyökért, hűséges és kizárólagos, egy emberrel élek az életünk végéig, és termékeny, nyitott a gyermekek elfogadására, akik megerősítik és megkoronázzák a szülők egymás iránti szeretetét. A negyedik dimenzió a többi emberrel való kapcsolat szempontjából. A tisztaság egy áttetsző és nemes magatartás. Tudatosítom, hogy a személy sokkal több, mint az élvezet, amit általa elérhetek. A tisztátalan ember úgy áll hozzá a másikhoz, mint a tárgyakhoz, és kihasználja őket a saját önző vágyai kielégítésére. A tisztaság az emberi kapcsolatokban a bizalom és a tartós barátságok kiépítésének képességében nyilvánul meg. A tisztaság tehát egy tágabb fogalom, mint a szüzesség, vagy a szexuális önmegtartóztatás. A tisztaság az egész embert érinti, felemeli az értékét az élet minden területén. A tiszta szívű ember örömteli, őszinte és nyitott, tisztában van a saját értékével, és tiszteli a másik ember értékét. Ezzel szemben az, akinek nincs tiszta szíve, könnyedén hazudik, gondjai vannak a büszkeséggel, hamis elképzelése van a saját értékéről. Másokat nem tud tisztelni, és nem érzékeli a minden emberben ott rejlő értékeket. A szexuális tisztaság megőrzése az esküvő előtt és az esküvő után nehéz feladat, de bajnokká teszi az embereket a házas életben. A házasság előtt a tiszta magatartás a nemi együttléttől, illetve a bármiféle szexuális jellegű cselekedettől való tartózkodást jelenti. A szerelmesek közti testi közelségnek gyengétséget és gondoskodást kell kifejeznie, de nem szabad szexuális izgatottsághoz vezetnie. Ha ez mégis tervezetlenül bekövetkezik, nem szabad szittani, mert az az önkontroll elvesztéséhez vezethet. A fiatalok gyakran megkérdik, megengedett a csókolózás, hol a határ, amit nem szabad átlépnünk? A válasz így hangzik. A szexuális tisztaság határa bizonyos mértékben mozgatható, és a szerelmesek aznapi állapotától függ. Ami ma a gyöngétség kifejezése, holnap a nő vagy a férfi számára a szexuális izgatás formája lehet. Ezért fontos, hogy ismerjük magunkat és a testünk által adott jeleket. Ezáltal pedig elkerüljük a kétértelmű helyzeteket és az olyanokat, amelyekből már nem lehet visszafordulni. Így megtanulunk nyíltan beszélni egymással, őszintének lenni, és megbízni egymásban. A második alpcím: miért kell megtartani a szexuális tisztaságot? A házasság előtti szexuális tisztaság sok jó gyümölcsöt hoz. Az alábbi pontokban össze vannak gyűjtve a legfontosabb előnyök. 1. Időt és helyet biztosítunk arra, hogy előbb megismerjük a másik ember értékrendjét, jellemét és személyiségét. Testileg ugyanis minden férfi illik minden nőhöz, de lelkileg egyik férfi sem illik egyik nőhöz sem. Az egymáshoz alkalmazkodás időt, beszélgetéseket, őszintességet, nyitottságot, jellemformálást és becsületességet igényel. És mindezeket nehéz gyakorolni, ha a szexuális szükségletek és vágyak kielégítésére összpontosítunk. A kapcsolat tartósága szempontjából nem az a mérvadó, hogy érzünk-e érzéki vágyat, hanem az, hogy a szívünk összeillik-e. 2. Azzal, hogy megtartjuk a szexuális tisztaságot, megtanulunk hűnek lenni az elveinkhez és egymáshoz. Ha az esküvő előtt a szexuális tisztaság útja mellett döntöttünk, akkor a döntésünkhöz való hűség a jellemünk próbája lesz. Ha megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy hűségesek maradjunk az esküvő előtt, akkor megbízhatókká válunk, és meg lehet bennünk bízni az esküvő után is. 3. A szex csak pillanatnyi örömöt ad. Ha nem egy életre szóló kapcsolaton belül éljük meg, csak a szexuális ösztön kielégítésévé válik. Idővel a kéjérzet gyöngülni fog, és új élményekre lesz szükség. A szex nem garancia arra, hogy eltelünk szeretettel. A szeretettel való telítettség a két ember közt lelki, érzelmi és értelmi szinten létrejött kötelék gyümölcse. Egy ilyen kötelék kiépítéséhez idő kell, közös élmények, a tudat, hogy mindig számíthatok a másikra, beszélgetések, közösen átélt válságok, a gyöngétség kölcsönös kifejezése.

szeretetének gyümölcseként fogadni. Joga van arra, hogy akarják és várják őt. 5. Elkerüljük a nemi betegségeket. 6. Tartós barátságokat építünk. A barátod nem fog félni, ha a barátnője esetleg kettesben marad veled. 7. Megtanulunk határokat húzni, és nem lépni át őket. 8. Megtanuljuk legyőzni a kísértéseket. 9. Arra törekszünk, hogy a nász éjszakánk különleges esemény legyen, ne pedig csak egy újabb éjszaka. Lehetővé tesszük a másiknak a várakozás átélését. Ez megerősíti a kapcsolatot, és része a kapcsolat természetes fejlődésének. A döntésünk, hogy összeházasodunk, szabadságban ért be. A szabadság segít abban, hogy ne hozzunk hibás döntéseket, ha valami rosszat vennénk észre. 11. Reálisan csökken a válás kockázata. Nikolász Wolfinger felmérése, amelyet 2016-ban az Institute for Family Studies intézménynek végzett, bizonyítja, hogy azoknak a pároknak, akik egész az esküvőig megtartották a tisztaságot, csak az 5%-uk válik el. Ezzel szemben a válás kockázata 300%-kal növekszik, ha egy, és 500%-kal, ha kettő vagy több szexuális partnerünk volt az esküvő előtt. 12. Összhangban élünk a lelkiismeretünkkel és a hit normáival, és ez segít abban, hogy építsük a kapcsolatunkat Jézussal, aki az igazi szeretet forrása. A 3. alpont. Hogyan használjuk ki a várakozás idejét? A fiatalok gyakran tesznek fel egy másik kérdést is. Mit tegyünk, hogy kitartsunk a tisztaságban? És akkor itt fel van sorolva néhány tipp. 1. Sport. A testi aktivitás segít oldani a feszültséget, amivel nem tudunk megbirkózni. Elmehetünk együtt biciklizni, korcsolyázni, síelni, futni, vagy trambulinon ugrálni. Találhattok valami olyan testmozgást, amely mindkettőtöknek örömet szerez, és ez lesz a közös kefteléstetek. Ez lehet például tenisz, úszás és egyebek. 2. Kirándulás. Különféle helyek közös meglátogatása sok örömet és érdekes kihívást hoz magával. A kirándulások a hegyekbe, egy tóhoz, az erdőbe, vagy a hosszú séták teret nyújtanak a beszélgetésekre és egymás megismerésére. De egy nagyobb baráti csoporttal is elmehetünk kirándulni. 3. Önkénteskedés. Az önzetlen segítség megtanít arra, hogy empatikusak és jók legyünk. Formálja a szívet és a lelket. Segíteni a sérülteket, időseket, fogvatartottakat, vagy a plébániára érkező gyermekeket, önkéntes tűzoltóként dolgozni, ez csak néhány a lehetőségek közül, melyeknek köszönhetően növekszik bennünk az együttérzés és a hála mindazért, amit kaptunk. Az önkénteskedés bizonyos fokú önmegtagadást

van, ami nagyon fontos tulajdonság a boldog házasság felé vezető úton. 4. Megtervezett randevúk, mindig, mikor randevúra mentek, gondoljátok ki előre a tervet, hogy hogyan fogjátok együtt tölteni az időt. Ennek köszönhetően nem fogtok unatkozni, mert ha nincs ötletetek, hogyan használjátok ki az időt, könnyen oda juthattok, hogy a szeretett személy karjaiban töltitek. 5. Elvek. Egyezzetek meg az elvekben, melyeket be akartok tartani a találkozóitokon. A legfontosabb elv így hangzik. Tartózkodjatok a biztonságos zónába, vagyis ne hozzatok létre olyan alkalmakat, melyek során könnyen elveszíthetitek az önkontrollt. Ne randevúzzatok akkor, amikor senki sincs otthon, ne aludjatok egy sátorban, ne találkozzatok azokon a napokon, mikor kísért titeket a gondolat, hogy átlépjétek a meghúzott határokat. 6. A beszélgetések. Igyekezzetek őszintén és nyíltan beszélni a jövőbeli terveitekről, a vágyaitokról és a gondjaitokról. A beszélgetések segítenek jobban megismerni és megérteni egymást. Beszéljetek arról, hogy mi nehéz számotokra a tisztaság megőrzésének útján, és keressetek közös taktikát, ami segít hűségesnek maradnotok az általatok választott elvekhez. 7. Motiváció. Ha valamelyiketeknek rosszabb napja van, segítsetek egymásnak. Újra idézzétek eszetekbe az elhatározásotok előnyeit. Beszélgessetek olyanokkal, akik kitartottak a tisztaság útján, és kérdezzétek meg tőlük, hogy bánják-e. Beszélhettek a kétségeitekről egy ismerős pappal vagy szerzetes nővérrel, és megkérdezhetitek tőlük, hogy mi motiválja őket a tisztaságban élni. 8. Imádság. A Jézussal való barátság erősíti bennünk annak érzetét, hogy van értelme az egésznek, és erőt ad ahhoz, hogy kitartsunk a tisztaság útján. A Szent Mise és a szentségimádás konkrét segítséget nyújtanak a kétség és a szomorúság pillanataiban. Segítenek, hogy meglássuk a távlatokat, és megerősítenek a jó elhatározásban. Minden nap beszélgessetek Jézussal. Beszéljetek neki magatokról, építsetek ki vele kapcsolatot, ami majd jó döntéseitek alapja lesz. Minden bukás után menjetek el gyónni. Mindez segít, hogy elérjétek kitűzött célotokat. Ez a felsorolás nem teljes. Minden pár megtalálhatja a saját módszerét, ami segít nekik a várakozás idejét a lehető legjobban eltölteni. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent, van a Máté 5:8-ban. A szív tisztasága segít Isten közelében élnünk, és meglátni őt már itt a földön, az egyes emberekben és eseményekben. A tiszta szívű emberek örömteliek, boldogok, tudnak örülni a kis dolgoknak.
tartós barátságokat építenek, hűségesek, becsületesek és nemesek. Megéri egy kis erőfeszítést tenni azért, hogy ilyen gyümölcsök teremjenek a mi életünkben is. Ez nem lehetetlen. Kezdetnek határozzuk el, hogy megőrizzük a szexuális tisztaságot, és azután tartsuk is magunkat ehhez. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek egy nagyon szép májusi hónapot eltölteni, vigyázva a tisztaságra, és mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Jelen című részt.

Egy francia tábori kórházban haldoklik egy katona. Ima könyve kihúlik kezéből, és lélegzete gyengül. Az orvos közel hajol hozzá, és meghallja a haldokló suttogó szavát. Present, jelen. Megkérdezi a beteget, mit kíván. Semmit, válaszolnak a vértelen ajkak. Isten hívott, jelentkeztem.

A halál teszi majd számunkra lehetővé, hogy megmutassuk azt a gyümölcsöt, amely lassan megéred bennünk. Mondta Marcel Legault.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszont hallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Önök a következő percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallják, amely az első pénteki virasztáson hangzott el Sepsi Szent Györgyön, a Krisztus Király templomban.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Útjukon betértek egy faluba, egy Márta nevű asszony befogadta házába, ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta a szavait. Márta meg sürgött, forgott, végezte a házi asszonyi teendőket. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott. Nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el azt soha. Ezek az evangélium igéi.
2: Hálunk téged, Krisztus!
1: Mindannyian ismerjük Márta és Mária történetét, olyan rész ez a Szentírásból, amelyet talán már sokszor hallottunk, és éppen ezért talán fennáll a veszélye annak, hogy félreértjük, hogy olyan tanulságot olvassunk ki belőle, amely nincs is benne. Mert egy picit azt is kiolvashatjuk belőle, mintha az Úr Jézus a munkát szembeállítaná az elcsendesedéssel, mintha azt mondaná, jobb nem csinálni semmit, mint dolgozni. De nyilván az Úr Jézus nem ezt tanítja. Sőt, hogyha figyelmesen olvassuk és hallgatjuk az igét, akkor azt látjuk, hogy nem a szolgálat a probléma, hanem valami egészen más, mégpedig a szívnek az állapota, a belső irány, az, hogy mi van az első helyen az életünkben. És engedjétek meg, hogy egy egyszerű történettel kezdjem. Volt egyszer egy család, amelynek nyilván apuka, anyuka a tagja, egy kislányuk volt, és velük lakott a nagymama is. És egyik nap az apuka vásárolt magának egy új nadrágot, csak éppen túl hosszú volt számára. Ezért odament a feleségéhez, és megkérte, drágám, felhajtanál ebből a nadrágból 3 újnyit? A feleség azonban éppen elfoglalt volt, ezért azt mondta, most nincs időm, kérd meg inkább Lizát, a lányunkat. Az apuka elment a kislányhoz, őt is megkérte, segítenél nekem, felhajtanál a nadrágomból 3 újnyit? A kislány azonban azt felelte, apa, most tanulnom kell, mert holnap angol dolgozatom lesz. Végül az apuka a nagymamához fordult. Anya, te segítenél nekem? De a nagymama is azt mondta, most nem érek rá, találkozom lesz a barátnőimmel. Az apuka szomorúan letette a nadrágot a nappaliban és elment dolgozni. Később azonban a nagymama meglátta a nadrágot, megsajnálta a fiát és arra gondolt, mégiscsak segítek neki. Gyorsan felhajtott belőle 3 újnyit, majd visszatette a helyére. Délután a feleség takarított, meglátta a nadrágot, és ő is megsajnálta a férjét. Azt mondta magában, jaj, szegény férjem, mégiscsak segítek neki. És ő is felhajtott belőle 3 újnyit. Később a kislány is hazaért az iskolából, ráadásul nagyon boldogan, mert jól sikerült az angol dolgozata. Meglátta a nadrágot, és azt gondolta, most én is örömet szerzek apának. És bizony ő is felhajtott belőle 3 újnyit. És este, amikor az apuka hazaért, kezébe vette a nadrágot, és alig hitt a szemének. Mindenki jót akart, mindenki segíteni szeretett volna, de senki sem figyelt arra igazán, hogy mire és mikor lett volna szüksége. És nyilván, hogy a történet megmosolyogtat bennünket, de közben zavarba is kellene, hogy hozzon, hogyha ráismernénk magunkra, a saját életünkre benne. Mert ebben a családban mindenki jót akart az apukának, senki nem akart rosszat, és mégis teljesen elrontottak mindent, amiben segíteni szerettek volna. És hogyha jobban belegondolunk, nem az volt a baj, hogy nem segítettek, hanem éppen az, hogy nem figyeltek igazán, hogy nem voltak jelen az apuka számára. Nem azzal a fajta odafigyeléssel, amely valóban a másikhoz, az ő igényéhez igazodott volna, hanem mindenki a maga idejében és a maga elképzelése szerint cselekedett, és így végül a jó szándék rossz eredményt hozott. És valami egészen hasonló történik Márta és Mária történetében is, amikor az Úr Jézus betér hozzájuk. Márta azonnal nekilát a vendéglátásnak, ami teljesen érthető és helyes, hiszen egy vendég érkezett, ráadásul nem is akármilyen vendég, hanem maga az Úr. És ki ne akarna ilyenkor mindent megtenni, ami csak tőle telik, hogy méltó módon fogadja őt. Ezért Márta sürög, forog, süt, főz, készít, rendez, és minden igyekezetével azon van, hogy minden rendben legyen, miközben Mária leül Jézus lábához, és hallgatja őt, és egy idő után Márta már nem bírja magában tartani a feszültséget, ezért odafordul Jézushoz, és szinte szemrehányóan mondja, hogy Uram, te nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott engem a szolgálatban, mondd meg neki, hogy segítsen. És hogy őszinték vagyunk, sokszor mi is inkább Mártával értünk egyet, mert amit mond, az teljesen logikusnak tűnik. Hiszen a vendégszeretet nem csak szavakból áll, hanem konkrét cselekedetekből. És valakinek el kell végezni a feladatokat. Jézus pedig ezt nagyon jól tudja, és nem is mondja azt, hogy Márta szolgálata értéktelen lenne, sőt, elismeri azt, hogy amit tesz, az önmagában jó és szükséges. És mégis megszólítja, és azt mondja, Márta, Márta, te sok mindenért aggodalmaskodsz, és sok mindennel törődsz, pedig egy lenne a szükséges. És ez a mondata az Úr Jézusnak rávilágít arra, hogy mi a probléma. Mert nem a szolgálat a gond, hanem az, ahogyan Márta szolgál, és az a belső állapot, amelyből ez a szolgálat fakad. Hiszen Lukács úgy írja le, hogy teljesen lefoglalta a sok feladat, vagyis nem egyszerűen dolgozik, hanem beleveti magát, belemerül, és szinte elveszíti benne önmagát, és Jézus szavaiból az is kiderül, hogy ez a szolgálat tele van aggodalommal, feszültséggel, nyugtalansággal, mintha folyamatosan az járna a fejében, hogy vajon elkészülök-e időre, hogy elég jó lesz-e, hogy észreveszik-e, hogy értékelik-e, és így lassan a figyelme elfordul Jézusról, és teljesen a teljesítményére irányul. És itt történik az a csendes, de nagyon súlyos elcsúszás, hogy miközben úgy tűnik, Márta mindent Jézusért tesz, valójában Jézust veszti szem elől, mert a feladatai annyira lefoglalják, hogy már nem marad ideje és figyelme arra, hogy vele legyen, hogy őt hallgassa, hogy jelen legyen mellette. És így az történik, hogy a sok minden fontosabbá válik, mint az az egy, ami igazán szükséges lenne. És ez a helyzet ismerős mindannyiunk számára, mert a mi életünk is tele van teendőkkel, határidőkkel, elvárásokkal, feladatokkal, és sokszor egy belső nyugtalanság hajt bennünket, ami nem engedi, hogy megálljunk. És miközben egyre több dolgot próbálunk kézben tartani, valójában egyre inkább szétesünk, mert hiányzik az az egy, ami összetartaná az életünket. És nem csak a nyugtalanság jelenik meg Márta életében, hanem valami más is, ami még mélyebb probléma, ugyanis amikor megszólal, akkor nem csak segítséget kér, hanem panaszkodik is, és azt mondja, hogy magamra hagytatok. És ebben benne van az önsajnálat, az az érzés, hogy ő viszi a terhet, ő dolgozik, ő fárad, és a többiek nem segítnek, és talán nem is értékelik. És ebből a lelkületből fakad az a keserűség, amely már nem tud örülni annak, amit tesz, hanem inkább számon tart, összehasonlít, és végül szemrehányássá válik. És ez nagyon fontos felismerés, mert itt látjuk meg, hogy nem csak az számít, hogy mit teszünk, hanem az is, hogy milyen szívvel tesszük. A legszebb szolgálatot is megmérgezheti az a lelkület, amely elismerést vár, és hogyha nem kapja meg, akkor megkeseredik. És Mártával szemben áll Mária, akiről azt mondja az Úr Jézus, hogy a jobbik részt választotta. És ha megkérdezzük, hogy mit jelent ez a jobbik rész, akkor az evangélium egy nagyon egyszerű választ ad. Mária leült az Úr lábához, és csak hallgatta az ő szavát. És ebben a képben benne van minden, mert nem állva hallgatja, nem félfüllel, nem valami más tevékenység közben, hanem megáll, leül, időt ad és figyel. Mert megértette, hogy Jézus nem egyszerű vendég, aki azért jött, hogy kapjon, hanem olyan Úr, aki azért jött, hogy adjon, hogy önmagát adja, és ezért az első és legfontosabb dolog az, hogy hallgassuk őt, és kapcsolatban legyünk vele. És itt elérkezünk ahhoz, amit az Úr Jézus úgy fogalmaz meg, hogy egy a szükséges. És ez az egy nem más, mint a vele való kapcsolat. Az a csendes, figyelmes jelenlét, amelyben az ember megnyílik előtte, és hagyja, hogy az ő szava formája megerősítse, irányítsa, és ebből a kapcsolatból fakad aztán minden más, mert nem arról van szó, hogy ne kellene dolgozni, hogy ne kellene szolgálni. Szükség van Mártákra, szükség van azokra, akik végzik a feladatokat, de a sorrend az döntő jelentőségű. Mert ha a szolgálat megelőzi a kapcsolatot, akkor nyugtalansággá és keserűséggé válik. Ha viszont a kapcsolat van az első helyen, akkor a szolgálat is a helyére kerül és örömtelivé válik. És talán úgy is mondhatnánk, hogy az életünk olyan, mint egy forrás és egy pataknak a viszonya, mert a patak csak akkor tud folyni, ha van forrás. És hogyha elapad a forrás, akkor hiába akarjuk erőltetni a vizet, nem fog jönni. És ugyanígy a mi cselekedeteink, szolgálatunk, szeretetünk is csak akkor lesz élő és hiteles, ha abból a forrásból táplálkozik, amely Jézus jelenléte, az ő szava, az ő lelke. És talán ezért olyan fontos a csend az életünkben még akkor is, ha ma egyre nehezebb, mert körülöttünk minden zajos, gyors, sürgető, és gyakran úgy kezdjük a napot, hogy azonnal beleugrunk a tennivalókba, anélkül, hogy megállnánk egy pillanatra. És ilyenkor könnyen megtörténik velünk az, ami Mártával történt, hogy a sok minden között elveszítjük az egyet, ami igazán szükséges, pedig mennyire más lenne, ha a napunk elején időt adnánk a Jóistennek, az ő igéjének, ha olvasnánk egy rövid szakasz, ha hagynánk, hogy egy mondat elkísérjen bennünket, és hogyha ez a mondat irányt adna, rendezettséget hozna, és segítene abba, hogy ne csak tegyük a dolgokat, hanem jól tegyük a Jóisten akarata szerint. A Mária cselekedete az nem időpazarlás, hanem éppen az az idő, amely képessé tesz bennünket arra, hogy helyesen éljünk és szolgáljunk, mint amikor az ember megáll munka közbe, hogy megfenje a kasszáját, mert ha ezt nem teszi meg, akkor egy idő után hiába dolgozik, nem halad, mert nincs él a szerszámán. És ugyanígy a mi életünkben is szükség van arra, hogy időről időre megálljunk, és a Jóisten jelenlétében élesítsük a szívünket és gondolkodásunkat. És hogyha most visszagondolunk a történetre, amellyel kezdtük, akkor talán még világosabbá válik az üzenet. Mert ott a családban mindenki jót akart, de nem figyeltek, és ezért lett rossz az eredmény. Ez a veszély bennünket is fenyeget, mert lehet, hogy tele van az életünk jó szándékkal, jó cselekedetekkel, jó szolgálattal, de ha hiányzik az a figyelem, az a kapcsolat, az az egy szükséges, akkor végül mégis félremegy valami. És éppen ezért Jézus ma minket is megszólít, ugyanazzal a szelít, de határozott hanggal, amellyel Mártát szólította meg. Sok mindenért aggodalmaskodsz, és sok minden miatt töröd magad, pedig egy lenne a szükséges. Arra hív a történet, hogy ne égjünk ki a munkában, az élet hajszájában, hanem újra és újra töltsük meg a tartályunkat azzal, ami valóban éltet, a Jóisten szavával, jelenlétével, szeretetével. És ez a lelki tankolás nem luxus, hanem életmentő szükséglet. Nem az időpazarlás jele, hanem a bölcsességé. És Mária azért választotta a jobb részt, mert tudta, hogy munka mindig lesz, hogy helyette senki nem végzi el, és mindent megtalál. De az a pillanat, amikor Jézus a házában van, amikor szól hozzánk, hozzá, az nem jön vissza magától. És a kérdés csak az, hogy felismerjük-e, hogy meg kell állni, hogy le kell ülni, és figyelni kell. Mert Jézus bennünket is hív, akár a mai estén, hogy gyere, ülj ide mellém, tedd le a dolgaidat, ne félj, nem maradsz le.

Ne csak akkor menjünk, vagy jöjjünk tankolni, amikor már villog a lámpánk, hanem rendszeresen, tudatosan, mert az Úr nem csak azt akarja, hogy szolgáljunk, hanem azt is, hogy vele legyünk. A kérdés az, hogy meghalljuk ezt a szót, és merünk-e megállni, merünk-e ide leülni, merünk-e időt adni neki, mert ha igen, akkor nem csak az életünk talál vissza a helyes rendbe, hanem a szolgálatunk is megújul, és akkor már nem csak jót akarunk, hanem valóban jól szeretünk. Úgy, hogy közben nem veszítjük el azt az egyet, ami igazán szükséges. És talán, amikor itt a szentségimádásban letérdelünk, leülünk az ő lábaihoz, jó lenne egy picit elgondolkodnunk arról, hogy az életünk, az életem milyen tempót tükröz jelenleg. Inkább a Mártáit, aki sürög forog, aki nem látszódik ki a munkából, aki bele van állva teljesen, vagy inkább Mária lelkületét, aki azt tudja mondani, hogy most nem fontos a munka, most nem fontos a feladat, hanem a mester a fontos. Ő csak most van itt, holnap már nem. Mi az, ami a hétköznapjaimon konkrétan látszik? Milyen tempót üldözök most? Vagy mikor volt utoljára olyan csendes időm, amikor nem kértem, nem siettem, hanem csak figyeltem Jézusra? És mi az a sok minden, ami most lefoglal engem? Mi az, ami nyugtalanít? És ezek között felismerem-e azt az egyet, ami valóban szükséges? Az Úr Jézus elmondta Mártának is, hogy ne törődjön sok mindennel, hanem nézze, hogy mit tesz Mária. A jobbik részt választja, és azt mondja, hogy ezt nem is veszíti el soha. Válasszuk mi is a jobbik részt, hogy ne veszítsük el azt soha. Amen.

Kedves hallgatóink, Önök az elmúlt percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallották, amely az első pinteki virasztáson hangzott el a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.

Sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... XIV. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szentatya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgetőtársának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet viszfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszfényének a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt.
Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az ember érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő, különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesen formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat.
A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek olykor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, hűvőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hárul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek őrködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől, és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperce több figyelemért folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete.
mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben úgy saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intim szférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági erőfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Laudé.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt jönneket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Az

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kórok közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalmadnak, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk üdvösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe föl.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Szeretetelme teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindéken kezdetben, most és úgy amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja.

0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol küzdőtől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket adj meg nékünk ma, és bocsasd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Szűz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk urájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk urájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária rádió királynője, Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki,

hatalmad alá futunk, Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. Adventi időre alakult ez ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelt után, és azt mondja, hogy szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt család, az, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is, nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amivel bejelölték az apostol cselekedetei könyvébe azt a verset, és hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvételiztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
1: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkész gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Sebestyén Imelda, és a mai beszélgető társam nem más, mint...
1: Bözödi Adrián.
0: Örülök, hogy itt vagy,
1: Adrián. Én is örülök. Köszönöm, hogy itt lehetek veled.
0: Már a nevetésből szerintem mindenki tudta, hogy te vagy itt. Kimondtad volna a nevedet.
1: Jaj, ne. Vagy nem tudom, ez jó vagy rossz?
0: Mindenképp jó szerintem.
1: Jó, örvendek,
0: akkor már a nevetésedről felismernek, akkor azt szerintem jó.
1: Ja, jó, örvendek, akkor köszönöm.
0: És hogy vagy most itt, Adri? Kérlek, mesélj arról, hogy vagy, hogy érzed magad?
1: Csak hogy a kedves hallgatók is tisztában legyenek vele, megkérdeztem Imeldát a műsor előtt, hogy ezt meg fogja tőlem kérdezni? És ugye igen, akkor lehetek teljesen őszinte? Az a szomorú igazság, vagy nem tudom, amúgy annyira nem szomorú, annyira le vagyok fáradva, hogy hihetetlen, viszont ma jött egy jó hírem, hogy meglett az egyik nagyon nehéz vizsgám, és ez nagyon feltöltött egész napra.
0: Nagyon jó, akkor most rá is térünk arra, amit hoztam. Egy történetet választottam ki Szent Ferencről és Masseó testvéről, illetve Adri ötletére hoztam a három fogadalmi pontot, amire a szerzetesek fogadalmat tesznek, az engedelmességet, a szegénységet és a tisztaságot, úgyhogy ennek fényében hallgassák ezt a történetet. Egy időben Szent Ferenc Masseó testvérrel a Porcinguláról nevezett kolostorban lakott. Masseó szerény és nagyon szent életű testvér volt, gyönyörűen tudott a Jóistenről beszélni, és ezért Szent Ferenc igen-igen szerette őt. Egyik nap, amikor Szent Ferenc imádsága végeztével előjött az erdőből, az erdő színén elébe toppant Masseó testvér, és próbára akarván tenni alázatosságát, szinte szemrehányó hangon szólította meg őt. Miért éppen téged? Miért éppen téged? Miért éppen téged? Szent Ferenc megkérdezte. Mit akarsz ezzel mondani? Azt akarom mondani, felelte Masseó testvér, miért éppen téged követ az egész világ? Miért van az, hogy mindenki látni és hallani kíván téged, s kész engedelmeskedni neked? Hiszen nem vagy szép férfi, nincs valami nagy műveltséged, s még csak nemes ember se vagy. Honnan van hát az, hogy az egész világ utánad megy? Amikor Szent Ferenc megértette a kérdést, szívét öröm töltötte el, arcát égre emelte, és sokáig állt így, Istenhez szárnyoló lélekkel. Majd pedig magához térvén letértett, és hálát zengett az Úrnak. Azután fordult Masseó testvérhez, s túláradó indulattal így adta meg a választ. Akarod tudni, miért utánam? Akarod tudni, miért utánam? Akarod hát tudni, hogy miért éppen utánam jön az egész világ? Ezt én a magasságbeli tekintetének köszönhetem, amely számon tartja a jókat és a gonoszokat. Mint hogy azok a szentséges szemek a bűnösök közt sem találtak nálam hitványabb, gyarróbb és galádabb bűnöst, és mint hogy Isten a szándékában lévő csodálatos művének megvalósításához nem lelt nyomorultabb teremtményt, a földkerekségem, éppen ezért választott ki engem, hogy megszégyenítse a világ nemességét és hatalmasságát, és erejét és szépségét és bölcsességét, s ezáltal nyilvánvalóvá tegye, hogy minden erő és minden jóság egyedül tőle való, nem pedig a teremtménytől, s hogy senki se dicsekedhessék színe előtt, aki pedig dicsekszik, dicsekedjék az Úrban, aki minden tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Erre a heves érzelemmel adott válaszra nagyon megilletődött Masseó testvér, és teljességgel megbizonyosodott arról, hogy Szent Ferenc lelkében igen mélyen gyökerezik az igazi alázatosság Krisztus dicséretére. Mire gondolsz, Adri?
1: Arra, hogy és ugye, míg olvastad, így nagyon megfogott az, hogy mondta Masseó testvér, hogy se szép nem vagy, se okos nem vagy, akkor mégis miért téged követnek az emberek. És így mostanában nagyon sokat foglalkoztatott, vagy nagyon sokat hallottam ki ezt mondjuk egy szentmiséből is például, hogy a Jóisten azért szeret minket, mert csak, mert vagyunk semmi, nem, hogy nem azért, mert szépek vagy okosak vagyunk, és hogy Szent Ferenc is valahol azt mondta, hogy azért, mert rám tekintett Isten, mert én, csak mert én vagyok, és így szeret, és nem kellett semmit tegyek azért, hogy pont engem válasszon erre a feladatra.
0: Olyan érdekes volt nekem, hogy háromszor is hangsúlyozta, hogy miért pont te, és hogy miért hallgatnak téged. Hogy ezt is többszörösen elismételte. Szent Ferenc is ismétlően válaszolt, hogy akarod hát tudni? Uh-huh. És feltette magamnak is a kérdést, hogy gondolom, hogy mindannyian vagyunk úgy, hogy feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért pont én bizonyos élethelyzetekben, akár nehéz élethelyzetekben. De így elgondolkoztam rajta, hogy mekkora hangsúly van ezeken a kérdéseken, hogy miért pont én, vagy így az Istennel való kapcsolatomban is, hogy tényleg így, amikor elgondolkodom ezen a hatalmas szereteten, aminek szerintem nem tudok a végére érni, vagy csak egy pici szeletét tudom megérteni egész életem folyamán, hogy miért pont én, vagy hogy miért pont engem szeret a Jóisten, vagy hogy amit mondtál, hogy miért pont rám tekint a Jóisten. Ez annyira szép tud lenni, vagy így ezen csak elmerengeni.
1: Ide jön be, szerintem ehhez így kapcsolódva, hogy egy kicsit meg is reklámozzuk mesit, hogy így a jobb történetek kapcsán, hogy amikről Mesin nagyon-nagyon-nagyon szépeket ír a Facebook oldalán, úgyhogy érdemes ránézni, hogy nem is feltétlen az az elsődleges kérdés, hogy miért, hanem az, hogy hogyan tudok ezzel másoknak és a Jóistennek a szolgálatában lenni. Ennyit szeretem volna. Vagy ide még van valami? Vagy szeretnénk még valamit?
0: És neked milyen gyakran jön fel ez a kérdés?
1: Az, hogy a miért helyett, ahogyan vagy, hogy...
0: Igen.
1: Ja. Nagyon gyakran. Nagyon-nagyon gyakran. Hát főleg szerintem azért is hallottam ki az utóbbi időben, így a szentmiséből is, vagy így ilyen csendes imaóráimon is többször feljött ez a miért kérdés, amit igyekszem így átkonvertálni a hogyanná, hogyan tudnék segíteni és hát leginkább azért jön fel mostanában szerintem ez, mert sokszor van ilyen érzésem így például az egyetem kapcsán is, hogy miért megy mondjuk nekem másképp, vagy miért van az, hogy néhány vizsgámon nehezebben megyek át, mint más, vagy ugyanez így jó, tehát hogy ilyen pozitív szempontból is lehet, hogy miért van az, hogy én vagyok olyan szerencsés mondjuk, hogy nem tudom, itt lakhatok azon kevés emberek között, akik mondjuk a Ferences kollégiumba felvettek, ki vagyok én, hogy engem ide felvegyenek, és aztán ilyenkor gondolkozok el rajta, hogy igen, oké, hogy miért, de hogy hogyan tudok én azzal másoknak segíteni, hogy mondjuk itt tényleg itt lakhatok. Neked?
0: Kérdésemet is elfelejtettem, hogy annyira jó gyakorlat lenne szerintem, hogy hazamenni is, és valahol felhasználni, de majd a koli estünket.
1: Van, micsoda?
0: Hát így, hogy így kicsit mindenkit elgondolkodtatni arról, hogy mennyire hálás lehet abban az élethelyzetben, így a kollégiumban is, de hogy így a hallgatók közül is, hogyha belegondolnak az élethelyzetükbe, és hogy így először hálát adni azért, amiben éppen vagyunk, és továbbvinni abban, hogy hogyan tudok éppen jelen lenni, és ezt a hálát kifejezni, vagy másokat erre buzdítani. A következő kérdésem felét az lenne, hogy tudunk-e különbséget tenni az között, hogy értékesek vagyunk, és az között, hogy egyébként pedig nem mi vagyunk a világ közepe.
2: terápiára jöttél?
1: Hát képzeld el, hogy egyszer hallottam, nem is tudom, azt hiszem ezt is valami podcastben hallottam, de nem meglepő, mert azt hiszem, ezt többször is mondtam itt a Magyar Rádióban, hogy rengeteg podcastet hallgat. Reggel felkelek, akkor egyből megy valami, most például a Biblia egy év alatt podcast megy általában reggel a filmben, de hogy ezt is valahol hallottam, hogy milyen durva, hogy mi saját magunknak sokszor mi vagyunk, vagy hát rengetegszer mi vagyunk egyszerűen a saját magunk világának a közepe. És vannak olyan emberek mondjuk, akiknek nem csak, hogy néha-néha, hanem hogy így mindig, tehát ilyen beszületéstől halálig, csak ők saját maguknak vannak a központban. És mégis, amikor így rátekintünk, így mondjuk így ránézünk így a világra, vagy nem tudom, láttál ilyen videókat, hogy így fekszik egy lány egy medence mellett, és akkor így viszik, így egyre inkább távolítják így az ég fele a kamerát, és akkor aztán mutatják a földet, és akkor aztán mellette a földet, és akkor a naprendszert, és akkor a teljutat, és tudod így, ahogy mennek egyre kinnebb. És olyan, amikor látod azt a videót, így rájössz, hogy de durva, hogy olyan kicsikék vagyunk ebben a világban, hogy ez milyen durva. Mi is volt a kérdés?
0: Annak a feszültsége, hogy értékes vagy, és mellett az, nem te vagy a világ közepe.
1: És hogy igen, na, hogy milyen picik vagyunk, és hogy ilyenkor így talán egy kicsit az is megfordulhat a fejünkbe, hogy olyan értéktelenek vagyunk, vagy amit csinálunk így a hétköznapjainkban, néha olyan semmisek, vagy így, amiken így aggódunk, vagy így, mikor így haragszunk így a másikra, vagy így ránézel virág, olyan pici dolog, de közben ott van, hogy de várjál, mert azért a Jóistennek mégiscsak én vagyok az egyik legjobban szeretettje, és mégis én is engem is a legjobban szeret, és értem is, meghaltak a kereszten, és az én bűneimért is, és ez pedig közben az eközben, amíg ezt mondom, az lebeg a szemem előtt, hogy hát igen, de akkor mégiscsak értékes vagyok, nem?
0: Mégsem a világ közepére helyeznéd magad?
1: Nem.
0: Ha nem.
1: Ne kérdezz ilyeneket. Hát nem. Isten a világ közepe. Van a Dixit kártyákból az a kép, amikor középen van egy vörös virág, és akkor ott mellette vannak azok a vagy hogy úgy egy kicsit távolabb, de vannak azok a fehérek, nem tudom, megvan-e ez a Dixit kártya. És így képzelem el magam, hogy a piros virág a világ közepe, és én ott vagyok a fehérek között valahol. De látszok, mert én is a Jóisten gyermeke vagyok.
0: Igen, szép kép.
1: Te mit gondolsz?
0: Nekem az jutott eszembe, hogy amikor egyrészt törekszek arra, hogy elhiggyem, hogy értékes vagyok, akkor így ez a három erény, vagy fogadalom, amire a szerzetesek is az életüket teszik, az engedelmesség, tisztaság és most csak teszteltelek. Igen, az engedelmesség, a tisztaság és a szegénység, akkor így talán ezek egy olyan kikövezett út is lehet, ami segíthet bennünket arra, hogy elhiggyük magunkról, hogy értékesek vagyunk, és ezt a tudatot, ami az identitásunkhoz hozzátartozik, magának az értékességnek a megérése is, hogy ezáltal egy fény gyújtsunk a világba, vagy hogy Krisztust tükrözzük a világba, és hát így a világ közepéről mindenki kimozdít, tehát, hogy ha a szegénységre gondolsz, ha arra gondolsz, hogy engedelmesnek lenni valakihez, valamihez, valamire, Úgyhogy szerintem ezek olyan jó elmélkedni való témák, hogy hogyan is lehet

0: most venném így külön-külön mind a hármat, akkor arra kérnélek, hogy nevezd meg egy-egy hasonlatot, hogy olyan neked a tisztaság, mint, és gondolj egy hangra, és egy képre, vagy tárgyra.
1: Hát ez most lehet, hogy egy kicsit nagy képű lesz a részemről, attól függ, hogy a hallgatók tudják, hogy milyen hangszeren játszom. Hogy azt mondanám, hogy a hang, az nekem a fúvola hangja. Uh-huh. És a kép, az pedig egy bárány ugrott be elsőre. Uh-huh. Neked?
0: Uh-huh. Hát a hanghoz valami nagyon finom hangot tudok elképzelni, valami kis csilingelőt, ami tisztán szól. Tisztaság az tisztán szól. De valami olyat, mint amikor valami nagyon finom poharak összekoccannak, vagy valami olyan, ami ritkaság, és amit úgy nem hallasz mindig, vagy minden nap, hanem amire úgy rácsodálkozol, vagy úgy felkapod a füled. Most uh-huh. Nem feltétlen, vagy nem biztos, hogy így a pohár összekoccanására felkapod a füled, de azt hiszem, hogy értető voltam, hogy amit szerettem volna kifejezni. Uh-huh. Én felkapom a fülem arra. Egyezünk meg ebben. És a kép, vagy a tárgy, hát amúgy nem gondolkoztam előre ezen. De mindenképp valami egyszerű, amire szintén a ritkaság jellemző. Nem tudom valamiért most így a ritkaság az, ami eszembe jut a tisztaság kapcsán. De lehet, hogy egy szép fehér virágot mondanék most erre. Menjünk tovább az engedelmességre. És ugyanerre kérlek.
1: Hang és kép?
0: Igen, vagy tárgy, szimbólum, amelyik így könnyebb vagy eszedbe jut. Dixit kártya.
1: Mondod előbb, te van neked már? Jó, akkor mondom, nekem az engedelmességről nekem így a gyermeki hang, vagy egy ilyen vékony, csilingelő gyermeki hang jut eszembe. Nem tudom, hogy miért, csak úgy hallom, nem tudom, egy baba kacagást, vagy ilyesmit hallok most erről. És hát ami a képet illeti, az engedelmesség. Ezt még mondogassuk magunknak. Hát ha így ez egy engedelmesség. A hallgatók most felhívhatnak, hogy bemondják, mi jut a Lehet, hogy látom magam előtt ezt a gyereket is, aki kacag.
0: Nekem az engedelmességről most egy kulcs jutott eszembe, és talán még így hogy az első bűn az engedetlenség volt, és amit Jézus helyrehozott az engedelmességében. És így azért a kulcs, mert így az oldotta fel a zárat, vagy az, ami megnyitotta a mennyországnak a kapuját. És a hang pedig az nem más, mint egy visszhang. Mert hogy a visszhang az csengi az előző hangot. És talán így ez az engedelmesség az, ami eszembe jutott. És akkor utolsóként pedig maradt a szegénység. És ugyanerre kérlek. Ez egy nagyon jó esti feladat.
1: Húha!

0: tudom. Jó. A szegénységről a kopogás. Ez. És mint kép pedig hát azt még kitalálom, addig mondtál.
1: Jó, hát nekem a szegénységről talán a, ami a, hát kezdjük a képpel vagy szimbólummal. Olyan feladatot találtam ki magam, és kifogtam.
0: Jó, addig még gondolkozol, addig elmondom, hogy miért a kopogás, mert láttam, hogy Mesi nagyon csúnyán megnézett. Kopogás nem olyan értelemben, hogy, hogy kopogok, mint kuncsorgok, kopogok, hanem kopogok, mint akár bekopogok valakihez, vagy kopogok, mint nem tudom, kopogok a valakinek a szíve ablakán, vagy nem tudom. Ilyen hasonló lesz, azt mondom, életemben nem mondom. Ennyire kreatív, ennyire művészi nem vagyok. Szóval ilyen értelemben értettem a kopogást. De kép még mindig nem jutott eszembe, úgyhogy te ezt.
1: Hát a hang jutott eszembe, az talán egy énekhang lenne, ami igazából Isten dicsérő ének, és pont azért, mert így a hangszer nélküliséget akartam valahogy a szegénységgel kifejezni, de igazából az embernek mindig van egy hangszere, ami a hangja, úgyhogy a szegénységben gazdagság végül is. És hát a kép az lehet, hogy éjszakai feladat fog maradni. Azon majd közösen gondolkodunk, mert lassan a műsoridőnk végén járunk. Úgyhogy köszönjük szépen a kedves hallgatónknak, hogy velünk voltak a mai estén, akik ma önökkel voltak.
0: Vezedi Adrien
1: és Sebessini Melda. Dicsértessége Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér, vértanú. Kassán született 1899-ben. Édesapja felvidéki magyar családfia, az édesanya magyar rálett pécsi lány volt. Sára mindössze egy éves volt, mikor meghalt az édesapja. Bátyja Lipót szerint fiús temperamentumú, határozott, erős akaratú kislány volt. Legszívesebben a fiúk játékaiba kapcsolódott bele. Esténként a szobájába bebenyitogató családtagjai gyakran találták pamlaga előtt térdelve, fejét kezébe temetve, gondolataiba és imáiba merülve. Elemi iskoláit és tanítógépzőt Kassán végezte. A csehek által követelt hűséges kőmegtartása miatt elhagyta a tanítónői pályát. 1919. februárjában megjelent az első cikke a Kassai Esti Újságban. Ettől kezdve irogatott felvidéki magyar lapokba, újságírói igazolványt is szerzett, írásaiban élénken reagált közéleti eseményekre. A Tanácsköztársaság idején a magyar Vörös Hadsereg bevonult Kassára, a Salkházból szovjet ház lett, de Sára anyja üzletvezető maradhatott. Sára az Esti Újság munkatársa lett, majd képzőművészeti tanfolyamra kezdett járni. Megjelent első novellás kötete a Fekete Furuja. Naplója szerint élete e korszakának jellemzői önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban, hajadon főtt, zsebre dugott kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene. 1922-23-ban néhány hónapig eljegyzett menyasszony, vőlegénye édesanyja egyik ingyen kosztos diákja, aki később gazdatisztnek tanult. Sára hamarosan ráeszmélt arra, hogy a vidéki gazdatiszti élet nem az ő örökmozgó, szuverén egyéniségének való, és visszaküldte a jegygyűrűt. Ekkor érezte először, hogy Isten esetleg szerzetesnek hívja. Így írt erről. És ha Úristen foglalt le magának, az első szó már elhangzott, és te meghallottad. És mégis bizonytalan vagy, nyugtalan, kereső, vergődő, mert van valami, ami miatt nem válaszoltál. A hivatásáért 10 évig harcolt önmagával. 1927-ben megismerkedett a Kassán letelepedő szociális testvérek társaságával, amelyet Slakta Margit vezetett. 1928-ban elvégezte szociális és népjóléti tanfolyamukat, s lélekben egyre közelebb került a társaság szelleméhez. Kemény küzdelmek árán rövid időn belül leszokott a dohányzásról és az újságírói élet kínálta szabadságról, hogy ráléphessen a belső szabadság útjára. 1929-ben a szociális testvérek elfogadták jelentkezését, s februárban a Szegvári házban Sára megkezdte a novíciátust. Jelmondatának egyetlen szót választott. Halleluja! A hivatásáért vívott harc nem ért véget a belépéssel, az első örömteli hónapok után újra kezdődött. Akaratos, elismerésre vágyó egyéniségnek csöppet sem volt könnyű a szerzetesi élet kívánalmaihoz igazodni. Társnői is nehezen fogadták be, gyakran félreértették, gyakran azonosították őt múltja árnyékával. Nem egyszer szenvedett a középszerűségtől, attól, hogy magasabb intelligenciáját egy számára kicsinyesnek tűnő keretbe kellett erőltetnie. De a természet felettiért való küzdelmet soha nem adta föl. Keresztül kellett gázolnom önmagamon, hogy önmagamat lerázva, megsemmisítve ráismerjek önmagamra, ráeszméljek énemre, írta egyik testvérének. Sok küzdelembe került a dohányzás elhagyása. Annyira hiányzott neki a cigaretta, hogy a leszokás első heteiben, ha cigarettázó embert látott, mögéje húzódott, hogy legalább a cigaretta illatát élvezze, később pedig átment a másik szobába, hogy ne érezze. Ezek az apró gyakorlatok mutatják azt a hősi utat, amely Sárát az életszentség csúcsára vezette. 1932. októberében áthelyezték Komáromba, a Szent Anna zárdába. A Caritas szolgálatában tevékenykedett nagyon nehéz körülmények között, emellett felügyelt a gyermekkonyhára, heti 26 órában hitoktatott, szerkesztette a Katolikus Nő című folyóiratot, kegytárgyüzletet vezetett, felügyelt a szegények menházában, családokat látogatott. 1932-ben elindult a szlovákiai magyar közösségbe, hogy lányegyesületeket alapítson. A következő évben már megbízást kap a szlovákiai püspöki kartól, hogy szervezze meg az országos mozgalmat. Ettől kezdve állandóan utazik, előad, szervez, tanfolyamokra hívja meg a 80 leánykor lelkes vezetőit. Szerkeszti és kiadja a Leányifjúsági Vezető című füzetet, s tartja a vezetőkben és tagokban a lelket. Közben kimerültség miatt visszahelyezték Kassára, és mivel elöljárói a fáradtság miatti rossz idegállapotát hivatásbeli bizonytalanságnak ítélték, abban az évben nem tehetett fogadalmat. Sára testvér ettől kezdve anélkül, hogy szeretett leánymozgalmi munkáját a legkisebb mértékben is elhanyagolná, lendülettel nekilát a nyelvtanulásnak, az úti költség előteremtésnek, útlevél és egyéb kellékek megszerzésének, és állandó levelezést folytat a Brazíliában működő magyar bencés atyákkal. A brazíliai út előkészítése végett Budapestre kerül ebben az időben. Az engedélyek megszerzése sok nehézségbe ütközik, és később a háború kitörése lehetetlenné teszi a terv megvalósulását. Sára testvér ezekben az években nem kap állandó beosztást, hanem helyettese minden hiányzó munkaerőnek. Egy év alatt 8 beosztásban működik, s nevetve emlegeti, hogy most éli igazán vállalt jelmondatát. Ecce ego, mit teme? Itt vagyok, engem küldj. Vezeti a házastársi alkalmazottak Szent Rita köreit. Az 1938-as évben az Eukarisztikus Kongresszus kereskedelmi szervnél a bizományi árusok szervezője. Később a Budapesti Katolikus Női Szociális Képzőnél működik, mint osztályfőnök és óraadó. Egy ideig a Szombathelyi Testvérházban főz és beutalt menhelyi gyermekek nevelője. Néhány héten át az Újpesti Gyógyiskolánál működik, mint vezető. Felvidéken és Kárpátalján 2 át dolgozik, mint szociális előadó és gondozó, végül 1942-től kezdve a katolikus dolgozóleány mozgalomnak országos vezetője. Megépíti a Balaton mellett az első magyar munkásnői népfőiskolát. Budapesten több munkás leányotthont nyit, tanfolyamokat szervez. Amikor a német barátság következtében 1942-ben sokan visszavették eredeti német nevüket, ő Salkaházira magyarosított. Imádsága tartotta meg életerejét, és képesítette emberfölötti munkára, különösen az utolsó hónapokban. Egy pillanatig nem látták őt tétlen. Budapesti tartózkodása idején a villamos utazásokat használta fel, hogy zsolozsmáját mondja. Naponta elmondta a teljes papi zsolozsmát. Lángoló lélekkel szerette a szűzanyát. Örök fogadalom alkalmával új jelmondatot választhatnak a testvérek. Sára testvér nem akart változtatni eredeti életjelmondatán, csupán hozzáfűzte, amivel Isten s ember szeretetben gazdag lelke annyira telve volt, hogy újjongó boldogsága túlcsordult. Ecce ego mitteme, alleluja. Itt vagyok, engem küldj. Sára testvér életét kívánta felajánlani, hogy ha a nemzeti szocialista időkben valaha kínoztatnia kell a testvérek közül valakit, ő legyen az áldozat. Tele van a szívem, lelkem lobogó lelkesedéssel. Az indítást, hogy életemet, illetve halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem. Előterjesztettem elöljárómnak, lelkiatyámnak, s engedélyt kaptam. Életének 45. évében, 1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnő otthont, amelyet Sára vezetett. Zsidók után kutattak, őrizetbe is vettek pár gyanús szemét, Sára nem volt otthon, de közben hazajött. Kikerülhette volna a letartóztatást, de nem tette, mint az otthon vezetőit is. Őt is elhurcolták. Egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat mesztelenre vetkőztetve meglőtték és a Jeges-Dunába lökték. A kivégzés előtti percben Sára gyilkosai felé fordulva letérdepelt és égre emelt tekintettel keresztül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Isten ajándékaiért a legszebb köszönet az, hogy azokat tovább adjuk. Mondta Mihály Folhaber.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy beszélgetésre hívom meg önöket a mai műsorban dr. Szalán Andrea gyerekpszichiáterrel. Isten hozta a doktornőt a stúdióba. Megkérem, hogy röviden mutatkozzon be, hány évet dolgozik, és hogy hol dolgozik.
2: A Sürgősségi Megyei Kórház alkalmazottja vagyok már 2005-től. Amúgy brassói származású, ott születtem. 10 éves koromban költöztem Szentgyőre, a szüleim ide költöztek. Itt jártam a gimnáziumot, a liceumot itt végeztem. Bukarestbe majd az egyetemet, és ott is szakosodtam, tehát több mint 12 évet laktam Bukarestbe. 2005-től visszajöttem a munkahelyemre, ahol megkezdtem a munkámat, mint szakorvos.
1: Hogyan döntött el a doktornő, hogy éppen ezt a hivatást vagy szakmát választotta? Miért döntött így?
2: Visszagondolva, tényleg én is sokszor visszagondolok arra, hogy miért. Egyszer, mert szeretek beszélni. Második, mert tényleg valahogy felén fordultak mindig, még kisebb koromban is a barátaim. Mindig is valahol egy kis líder voltam közöttünk, és tanácsadásra mindig, és ez volt a kihívás, ez volt az, amihez értettem. És úgy éreztem, hogy nagyon dinamikus ez a szakma, és hogy nem köt föltétlen egy ágyhoz, meg lehet, hogy a legfontosabb az, hogy nem nagyon szoktam köppenyt felvenni, fehérben nem öltözök soha, mert ezt nem szeretem az orvosi szakmában. És lehet, hogy ez is döntött abba, hogy akkor szabad lehetek a döntéseimbe, hogy egy dinamikus szakot válasszak, ahol minden nap valami történik, ahol a tünetek változnak napról napra, és ez fontos számomra, hogy ne egy rutin munkát végezzek.
1: Tehát akkor már fiatal korában megfogalmazódott a doktornőben az a szándék, hogy segítsen, tehát hogy a segítő szakmát válassza.
2: Igen, igen, ez így volt. Viszont akkor még ugye az orvosira nagyon nehéz volt bejutni, viszont a pszichológiai, pszichológusok, ez az ág még nem volt annyira fejlődött, úgyhogy orvosira vizsgáztam, és orvosit is egyetemet is végeztem, de szerintem jó döntés volt majd, amikor meg hely is volt, akkor Szentgyörgyön a kolléga úr, Krisán doktor úr, aki vezette itt az osztályt, már nyugdíj előtt állt, és akkor ezt úgy éreztem, hogy ez az én helyem kell legyen, és úgy történt.
1: Igen, a mai beszélgetésünknek a témája, honnan ismerhető fel, hogyha a kisgyerek, gyerek életében pszichomotoros fejlődési rendellenességek vannak. És azért hívtam meg a doktornőt erre a beszélgetésre, mert szükségét láttam annak, hogy a hallgatók, szülők számára fontosak azok az információk, amelyeknek birtokában van a doktornő, mint szakember. Egy pár évvel ezelőtt az óvodai csoportunkba került egy Duchenne-szindrómás gyerek. Mi sem tudtuk az óvónők, hogy mi is a gyereknek a betegsége, de azt láttuk, felismertük, hogy valami gond van a gyerekkel. És eldöntöttük a kolléganőmmel, hogy szólunk a szülőknek, ajánlottuk, hogy forduljanak szakemberhez egy komplexebb kivizsgálásért, és örömünkre a szülők együttműködtek velünk, és elindult a kivizsgálás, aminek következtében diagnosztizálták a gyereket. De kezdjük azzal, hogy melyek az első jelek, amelyek a fejlődési rendellenességre utalnak a kisgyerek gyerek életében.
2: Jól tetszett kifejezni azt, hogy pszichomotoros, mert mindig így fogalmazok, és így próbálom elmondani a szülőnek, hogy igen, a pszichés fejlődésünk, meg a motoros fejlődésünk valahol párhuzamosok, és egy agyunk van, és ő a komputer, amelyik irányít mindent, ugye a kognitív és a szellemi fejlődést, mind a motoros fejlődést, és ezért valahol közösek a jelek. Természetesen én úgy érzem, hogy könnyebb felismerni azt, hogy nem tartja a fejét egy bizonyos korban, ugye, hogy kéne 3 hónaposon például, vagy hogy nem már betöltötte az a 8 hónapot, és még párnák között kell támasztam a gyermeket, mivel úgy még nem tud ülni. Viszont vannak a szellemi fejlődésben is korai jelek. Tudjuk, hogy például az első hónap végén a gyerekünk már mosolyog a szülőnek, az valahol ő megfizeti azt a figyelmet, amit kap. És ez nagyon fontos például, hogy tényleg már 1 hónaposon a baba felismeri a anya arcát, a szülő arcát, és mosolyog neki. Játékban tudjuk mindannyian, megkezdődik a gagyogás, játék, a zörgők, a színek, itt is érdekes módon már léteznek korai jelek, mert egy kisgyerek, amelyik nem az zörgőre figyel, hanem valami villogó, csillogó játékra, amelyik nem örvend, amikor nem nyújtja a kezeit, amikor ölbe szeretnénk venni, amelyik egy árnyék után figyel inkább, vagy sokkal jobban érdekli, hogy felgyújtok egy lámpát, és azt figyeli, vagy az árnyékokat, amelyikek váltanak a szobába, a szobafalát. Ezek mind korai jelek tudnak lenni, hogy akkor miért történik ez így. Nem ez akkor, amikor diagnosztizálunk. Csak korai jelek, amire tényleg szeretném felhúzni a figyelmüket a szülőknek. Az az 1 év, amivel szembe megy a gyermek, is szokták mondani a szülők, vagy 1,5 éves korig elindul a gyermek, na akkor már sokkal érdekeltebb, már a környezet sokkal érdekesebb számára, és akkor már könnyebb felfedezni más szinten azt, amit az előbb említettem, hogy tényleg nem érdekli az a játék, megvásárolunk mindent, bővített családból kap egy csomó mindent, és ő csak 2 játékkal játszik, vagy csak a pici játékokkal játszik. Vagy nagyon érdekli tényleg az a játék, amelyiknek van egy LED lámpája, vagy amelyik egy bizonyos hangot ad ki, és nagyon csoportosítja például a játékokat. Ezeket nem kérem. Vagy ugye elég közönséges, amikor a képernyő hamar az életükbe kerül, bármilyen szinten a telefon, a tévé, és nagy az érdeklődés 1,5 évesen, 2 évesen, hogy akkor ez mi is az, és oda mennek, de nem mindent néz, mondja a szülő, hanem ő kiválaszt a reklámokat, vagy bizonyos dallokot, vagy nagyon nehéz a gyermekemnek mesét olvasni már 2 évesen, mondja a szülő, vagyis nem is nehéz, mondja, de 1-2 mesét elfogad, és a többit nem, sőt, takarja a szájamot, hogyha egy más verset vagy mesét szeretnék olvasni neki. Rengeteg jel van, ami felhúzhatja a szülő figyelmét, és általában olyankor szoktak, és javasolnám is, hogy egy szakvéleményt, akár önöktől, önök találkoznak, ugye, az óvoda, az első kontaktus a gyermeknek, az óvónénikkel, a szakemberekkel, és könnyű észrevenni, hogy nem úgy játszik, mint a többiek, nem azzal játszik, amivel a többiek, nem tud megosztani valamit. Elvonul egy sarokba, és ott forgatja a kislabdáit, vagy tudom is én valamit, amit esetleg otthonról vitt. Hazavisszük a parkon keresztül, átmegyünk, és látom, hogy fut a gyermekek fele, de nem játszik velük. Érdekelt, ott vannak a gyermekek, zajosok, csúszdázik ő is, mint a más gyerekek, viszont nincs meg az a kapcsolat, és hogyha a szülő bármit észrevesz, hogy a gyereke a lábosaival játszik anyukának, hogy a mosógépet szereti nézni, hogy a pocsolyákot jobban, mint egy másik gyermek, jelek, vagy hogy nem beszél, nem gagyog, vagy hogy mondott egy pár szót, aminek mindenki nagyon örvend, hogy ki mondta máma, ki mondta táta.
1: Melyik az első jelek, amelyek a fejlődési rendellenességekre utalnak? Tehát mikor kellene beszéljen a gyerek? Nekünk például a csoportunkban most van egy 6 éves gyerek, aki körülbelül 1,5 éve kezdett beszélni. Tehát nálunk az óvodában. Az anyuka szerint otthon beszél. És logopédusra járnak már egy jó pár éve, és most volt éppen egy ilyen beszélgetésünk a szakemberekkel, a szóvodai tanácsadóval, a logopédusunkkal, és mi a ónénik és a szülővel, és a jelek alapján, a tünetek alapján, tehát nem iskola érett a gyerek. Viszont az anyuka ragaszkodik ahhoz, hogy iskolába adja a gyereket. És a szakember szerint elmondta, hogy autizmusra utaló jelek vannak, de a szülő ezt nem tudja még elfogadni. Akkor itt ebben az esetben akkor, tehát hogy most van egy ilyen eset, tehát hogy és ezt mi közöltük a szülővel, de úgy döntött az anyuka, hogy elviszi iskolában. Tehát akkor, hogy most van a hallgatók között egy ilyen, hogy még 6 évesen nem beszélt, tehát nem akkorához, a korának megfelelő szinten van a beszéd, akkor itt mit ajánl a doktornő?
2: Igen, én is úgy gondolkozok, hogy ez az, hogy az óvodában nem beszél, ez tényleg érdekes megtudni, hogy a családban mennyire korrektül fejezi ki magát, és hogy mennyire bő a szókincse. Mert egyértelmű, hogy egy érzelmi problémára gondolunk, hogyha otthon feltalálja magát, és tud kommunikálni funkcionálisan, és az óvodában még nem. És többek között egy emocionális, érzelmi problémára gondolunk, legtöbbször van a mutizmus, amire gondolunk, ez a szelektív, tehát a helyzet, ahol igen, tudok kommunikálni, más helyzet, amelyikben nem. Ezzel javasoljuk a szakemberkivizsgálást, az, hogy ez nem kötődik föltétlen, hogy mennyire érett a gyermek. Lehet, hogy tényleg kognitívan nagyon jól áll, és felmérés és tesztek alapján lehet, hogy nagyon jól teljesít sok ágon és minden, vagy sok mindenben, viszont a kommunikáció nehéz, és akkor ezen dolgozunk. Nem csak a logopédia az, amelyik.
1: Értem, tehát kiegészítem, hogy tehát a szakemberek véleménye és a mi véleményünk szerint, tehát hogy nem csak a beszéd fejlődésre van itt ezen a téren, tehát hogy ez egy olyan fő oknak láttuk azt, hogy a szocializáció szempontjából, mivel nem tud kommunikálni a gyerekekkel, tehát tehát a gyerekek úgy kidobják és eltaszítják tőlük. Tehát például valamelyik alkalommal jött az egyik kislány és panaszkodott, hogy nem hagy békén az a gyerek, holott az a fiúcska csak akart velük kontaktusba lépni, de nem tud beszélni, nem tudja, tehát elmondani sem, és nem is tudja kifejezni kellőképpen, hogy tehát nem csak ezen a téren van neki fejlődési elmaradása is, hogy más területeken sem tud úgy teljesíteni.
2: Persze, fel szoktuk mérni, ugye 5 ágat nézünk a gyerekfejlődésében, ezt röviden még elmondom, hogy ugye a kognitív szint az első, az a gondolkodás, amit nagyon sok mindenből fel tudjuk fedezni, fel tudjuk mérni. Pont ez a szocializálás, tehát ez a készség, hogy kapcsolatot teremtsek, hogy egy funkcionális kapcsolatot tudjak felépíteni. Az önállóság természetesen, hogy mennyire tudok én saját magamon segíteni. A kommunikáció, és beszélnék nem csak a beszédről, mert a kommunikáció sokkal bővebb, és megvigasztalom sokszor a szülőt, hogy de nézd meg, milyen jó szemkontaktusra van, és mutogat, és van, ahogy mondja az angol pointingja, tehát szokott mutatni arra a tárgyra, amit szeretne elérni. Az, hogy nem beszél még, az fejleszthető, és akkor tényleg a logopédus csodákot tud tenni. Megkülönböztetem mindig a beszédet a kommunikációtól. Vannak gyerekek, akik nagyon jól tudnak kommunikálni, de még a szókincs nem elegendő, vagy a beszéd fejlődése még nem engedélyezi a folyékony beszédet, ezért védekezik, ezért még visszahúzódik, még nem annyira bátor, de nagyon jól megérteti magát, és akkor ez megint más helyzet.
1: Értem, jó, köszönöm, akkor felhívta a doktornőre a figyelmemet, mert igen, akkor itt most ezt el kell különíteni.
2: Mert a kommunikációt szoktuk,
1: igen, igen.
2: Amúgy nevezni.
1: Melyek a leggyakoribb fejlődési rendellenességek? Tehát amit azok a szakemberek, akikkel együtt dolgozunk, a logopédusok és az óvodai tanácsadók mondták, hogy az utóbbi időben az autizmusra és az ADHD-ra, tehát hogyha a doktornő erről egy picit beszélne röviden, hogy mit is jelent autizmusra utaló jelek és az ADHD-ra utaló jelek, erről megkérném szépen, hogyha
2: igen, a diagnosztizált gyerekek, már a két fejlődési zavarról, amit tetszett említeni, nő. És ami érdekes, hogy ezért is beszéltem először arról a dinamikus szakmáról, mivel, hogy amivel találkoztam például még 10 évvel ezelőtt a tünetekkel, már nem hasonlítanak, mert azért is beszélünk spektrumzavarról, mert két gyerek nem egyforma, mert a kritériumoknak nem kell, tehát nem kell az összes kritériumokat teljesítsék ahhoz, hogy spektrumzavarnak nevezhessük. Ez az újdonság valamennyibe. És igen, mondhatom, hogy napi szinten látunk gyerekek, ahol gondolunk, vagy az egyik differenciális diagnózis a spektrumból származó zavar, mármint az autizmus keretén belül levő zavarok. Az ADHD ugyanúgy. Hozzátenném azt, hogy most már a szülők tájékozódnak, sokkal bővebben tudnak informálódni, sokkal több a szakember, önök is már mindjárt szólnak és jelzik a családoknak, hogy valami nincs rendben, és akkor valahogy nyíltabban is hamarabb jönnek felénk, nő a számuk. Valahol lehet, hogy enyhébb formákat látok utóbbi időben, ez a jó hír. Hogy vannak ágak, amelyeken, tehát már mind a szociális készség és a kommunikáció az, ami szenved, de talán nem annyira. Valamikor nem láttunk, vagy nem is tartottuk, a kritérium volt, hogy nincs szemkontaktus a gyereknek. Most legtöbb gyereknek, de igen, van egy bizonyos szemkontaktusok, és tudnak valamennyire társadalmi létezni velünk együtt, de nem funkcionálisak mindenben.
1: Például miben nem funkcionálisak? Ami fontos abban, hogy beilleszkedjen egy közösségbe, mert ezt látom, hogy tehát, hogy ez az első, mert hogy, tehát, hogy egy közösségbe beilleszkedjen az a gyerek, és el is fogadják ott, és ő is elfogadja a társait. Tehát, hogy ebben látok én.
2: Valahol szoktam rajzolni legtöbbször, a szülők így jobban megértik, hogyha egy gomolyát rajzolok, és azt mondom, ez a gyermek, ez így fejlődik, egy gomolya, amelyben minden benne van, minden érdekli, minden foglalkoztatja. Az ön gyermekének lehet, hogy hasonlóbb az agy, hogyha egy elképzelem, és metaforával elképzelem, hogy egy matek füzet. Az ő szükségei sokkal korlátozottabbak. Valahol nem tud összeköttetést tenni neki a saját szükségeinek megfelelő a cselekvése, és akkor nincs szükségem rád, nem kell te segítsél nekem, nem tudok megosztani valamit. Én meg tudom tenni magamért azt, amit én el akarok érni, és ezért nehéz beilleszkedni egy csoportba. Sokszor zavarják még a zajok is, és akkor azért vonulnak. Létezik egy ilyen mechanizmus, egy ilyen protekciós mechanizmus, biztos tetszett látni, hogy takarják a fülüköt, vagy elvonulnak, vagy valamit a fejükre húznak. Valahol így képzelem, és így látom, és így is magyarázom, hogy valahol kockában, valahol sémákban működnek, és amennyiben a séma nem megfelelő, az, amit mi ajánlunk, az, amit mi próbálunk az életükbe bevezetni, nem megfelelő az ő merev sémájainak, akkor vannak a problémák. És ebből származnak a beilleszkedési zavaró problémák.
1: Igen, tehát most egy picit még visszatérnék, hogyha konkretizálná a tüneteket a doktornő, hogy hát, hogyha hallgatók ráismernének, hogy mi az, ami fejlődési rendellenesség, tehát ami most idézőjelben mondom, hogy ami nem normális egy gyereknek a viselkedésében.
2: Beszélünk már a 2-3 éves gyerekről, ez akkor, amikor már szülő kezd aggódni, és amikor a önökhöz vagy családi orvoshoz fordulnak. Igen, még a szemkontaktus hiánya egy fontos jel. Említettem, hogy nem muszáj létezzen, viszont a szakember már látja, hogy rád néz, érdekli az arcod, de hogyha behunyod a szemedet, akkor már nem, mert látod, hogy akkor a szemed csillogása, vagy a fülbevalód, ami esetleg, vagy egy szemüveg felhúzza inkább a figyelmét, mint az arc, maga az arc.
1: Igen, tehát szétszórt a figyelme, tehát hogy nem tud egy...
2: Nem, de arra, nem a maga az arcra figyel. És ez fontos, hogy tényleg a szakember mérje fel, hanem a mama, nagymama azt mondja, de tessék rám figyelni, tessék rám nézni, hát úgy figyel ez a gyermek, úgy néz, kérem mama, tessék levenni a szemüveget, és akkor a gyerek már nem figyel az arcára, mert maga az a lencse volt, az, amiből tükröződött, és az volt. Ez a szociális, a szemkontaktus például, igen, a beszéd, ami nemhogy nem létezik, egy idegen nyelvet beszélnek sokszor, vagy mind a kettő létezik, vannak funkcionális szavak, igen, legtöbbször csak szavak, a nem kötnek mondatba, vagy kevésbé, vagy már a mondat is, ha felépül, valahol tévesen. Ha beszélnek saját magukról a gyermekek, gyakori, amikor a harmad személyt használják, saját nev, tehát azt mondja, Eduard, vagy Piri, vagy úgy beszélnek saját magukról, vagy a fiúcska, vagy ő, és ez a kifejezés eléggé tipikus erre az autizmusos fejlődési zavarra. Játék. Nem nagyon létezik szerepjáték, nagyon leegyszerűsítik a játékot. Egy autó, hát nagyon érdekli az autó, de azért, hogy van rajta egy sziréna, vagy hogy megfordítom az autót, és pörgetem a kerekeit, az nagyon-nagyon tetszik nekük, vagy apró kicsi játékokkal játszanak csak, és sorba rakják a játékokat, és meg nagyon borzasztó zavarja őket, borzasztóan, hogyha elrontom az ő rendjét. Ezért sokszor sok szülő mondja, hogy az autók így kell álljanak, az állatkák imádják sokszor az állatokat, és dürohamot kapnak, hogyha a zsiráfomnak ki van törve a lába, mert ez a valóság, hogy van egy játék, és akkor azt nem tudja felállítani, és akkor már a tantrum, akkor már a düroham, egy düroham, amit nem tudsz megvigasztalni, ez meg is jellemző erre, hogy nem tudsz a kedvébe járni, akkor se az ölbevevés, se a ölelés, se eltéríteni a figyelmét nem tudod. Nagyon gyakran társulnak az étkezési zavarok, ott is nagyon szűk, mondja a szülő, ötféle étel tudok adni, és azon kívül semmit az égvilágán, vagy megeszi ezt az ételt, de csak mamánál, azon a helyen, abból a tányérból, abban a helyzetben. Ugyanazt, ha hazaviszem, azt már nem eszi meg. Ezek is valahol furcsa viselkedések. Alvási zavarok. Többször megébred a gyermek, és ugyanúgy nem lehet megvigasztalni. Tehát az élet minden területét érintheti,

0: De a kommunikáció az még sem.
1: Még akkor se olyan szinten működik, mint más gyerekeknél. És észrevehető, hogy az alapszükségeit esetleg kifejezi mereven. Egy bizonyos, a mondatai már másképp hangzanak, nem modulálja annyira a hangját. Már egy robotosabb beszéd, és általában 2-3 szóból alkotott mondat, ami már másképp hangzik.
0: És az, hogyha azonnal nincsen kielégítve neki a kérésére, tehát a válasz, amit kér, akkor
1: bekövetkezhetnek azok a tantrumok, így nevezzük, a dürohamok, amiről említettem, hogy nagyon nehéz olyankor megvigasztalni.
0: Milyen mértékben sikerül a szülőknek feldolgozni, elfogadni, hogy a gyereke sérült a doktornő a tapasztalatából? Hogyha egy-két gyakorlati példát, hogyha tudna mondani, röviden, mert úgy telik a műsoridőnk.
1: Nagyon nehéz, mert elveszíted az ideális gyermekedet. És pont úgy élik meg, mint a pszichotrauma fázisait. Először, tehát nem tudom elfogadni, először tiltakozok, ez nem lehet igaz, utána pedig dühös vagyok, mármint megjelenik az a, hogy mondjam, az az állapot, hogy ez miért történik velem, kérek még egy szakvéleményt, de sokszor időt veszítünk, de erre a szüksége van a szülőnek az elfogadásig. És általában adunk egy pár hónapot ahhoz, hogy tényleg meggyőződjön arról, olvasson, kérjen más szakembertől esetleg véleményt, és fogadja el azt, hogy igen, koterapeuta kell legyen ezentúl, ez a kihívása, és hogy együtt kell velünk működjön.
0: Igen.
1: De nehéz elfogadni, egyértelmű, nehéz. Bármit, amikor ott a gyereked, és bármilyen területen meg kell műteni, hogy a szívén van egy lyukacska, hát akkor, hogy tényleg van egy neurofejlődési zavar, ami sok munkát igényel.
0: Megállapíthatóak-e ezeknek a rendellenességnek a kiváltó okai a mai orvostudomány szerint, vagy a doktornő tapasztalatából kiindulva? Mitől van ez?
1: Valahol beszélünk az a több tényezős okokról, több minden kiváltja, beszélünk a genetikai faktorról, és itt nem föltétlen az klasszikus kromoszoma érintő szindrómákról, vannak a szülés előtti szenvedések, amelyek okoznak azt, az angol ugyanúgy mondja, hogy minimal brain damages, már beszélünk erre a minimális érintésről, amelyik egyértelmű, hogy hagy nyomokot és a gyerek fejlődésébe.
0: Tehát az anyamében ez való, tehát akkor is érhetik és érik a gyereket a magzatok külső hatások, aminek a következtében létrejöhetnek ezek.
1: Ezért ismét elmondom, az agy egy és ugyanaz, tehát a motoros fejlődés és a szellemi fejlődés összeköttetésben van. Valahol találunk egy kis zavart, hogyha valami történt, amik még születéssel kapcsolatosan is lehetnek ugye zavarok. A nevelés sokszor, a környezet, ezért beszélünk multifunkcionalitásról. Tehát multifaktoriális több tényezők, okok.
0: Ön tud-e segíteni a mai orvostudomány ezeknek az okoknak a kezelésében, vagy elkerülésében? Vagy csak a tünetek kezelésére van lehetőség?
1: Beszélünk prevencióról is, és kezdtek jönni szülők felénk, amelyikek várandó anyukák, és tanácsokat kérnek. Valahol működik az ösztön, és tényleg vannak analízisek, amelyikek ki tudnak zárni bizonyos zavarokat még születés előtt, utólag már inkább a tünetekkel dolgozunk.
0: Értem. A Sepsiszentgyörgyi pszichiátrián van-e lehetőség, fejlesztési lehetőségre? Tehát a szülők kapnak-e, kérnek-e, elfogadják-e azt a fejlesztést, kezelést, amit a doktornő ajánl?
1: Igen. Mondtam, a szülő elfogadja, akkor terapeutánk lesz, és mondhatom, hogy hova tovább jobban tudunk együttműködni. Két pszichológussal dolgozunk most, ajánljuk először a fejlesztés, tehát a fejlesztések nagyon fontosak, kevés a szakember ezt tudjuk,

0: városszinten, megyeszinten, országszinten, de a két kolléganőm a legtöbbször elkezdeményezik a terápiákat, a szülőknek tanácsadás történik, amíg tényleg megkapja a gyermek a legmegfelelőbb helyet a fejlesztésekre.
1: A gyógyszeres kezelésre kerül-e sor, vagy mikor ajánlja, vagy a doktornő, vagy a szakma? Tehát, hogy van-e szüksége ezeknek a gyerekeknek, vagy milyen fejlődési rendellenességgel rendelkező gyerekeknek van szüksége gyógyszeres kezelésre is, és fejlesztésre is?
0: Minden betegséget végül, tehát a tudomány megmagyaráz, és beszélünk az agyról, meg a neurotranszmiterektől. És amennyiben igen, be van bizonyítva, hogy ugye a hiperaktivitás például egy dopamin, vagy egy noradrenalin szint, ezek neurotranszmiterek, amelyeknek az egyensúlyuk nagyon fontos ahhoz, hogy mi egyensúlyban legyünk, akkor amennyiben a terápiák nem működnek, szoktam ajánlani, de azt általában 5-6 éven fölötti gyerekeknek. Ott, ahol például az autizmusról beszélek, de nem lehet fejleszteni, mivel hogy a dürohamok nagyon-nagyon mélyek, hogy az egész életét
1: felborítják,
0: igen, akkor igen, akkor van egy kategória gyógyszer, amit protokollok szerint, súly szerint követünk és be tudunk vezetni, javítva a mellék dolgokat, nem maga az autizmus például.
1: A tüneteket
0: csökkentjük, az alvási zavarokat, az étkezési zavarokat, mármint azt a mozgékonyság, a tantrumokat, a dürohamokat, mindezekhez tudjunk nyúlni általában 3-4 év az, amikor ajánlok gyógyszert, ha nem működnek csak a terápiák.
1: Milyen eredményekkel járnak ezek a kezelések? Tehát pozitív, vagy...
0: Igen, két példát adok, ahol... Jön a szülő, és azt mondja, doktornő, egy éve dolgozunk, és nem látok fejlődést. Persze azért beszélünk arról, hogy nincsenek betegségek, hanem betegek és paciensek, és hogy nem egyformák. Van tanítónéni, amelyiket felkészítjük, hogy ugye egy gyereket fog kapni, aki lehet, hogy nehézségekbe fog ütközni, és azt mondja, mit mondtál erről a gyerekről, hát ez teljesen rendben van. És indultunk egy diagnózisból, és ott vagyunk, hogy a klasszikus iskolában megkezdték a nulladikot, első osztályt, és
1: ez jó hír. Ez nagyon jó hír.
0: Igen. Minden gyerek fejleszthető, ez az én mottóm, hogy gyereket, amelyeket ne tudjak fejleszteni, azt nem létezik.
1: Mit üzen a doktornő Mária rádió hallgatóinak?
0: Ennyit szeretnék elmondani, hogy tényleg nem tabu a gyerek elmegyógyászat. Egyesek Paracelsiusnak, mások Hippokratesnak, csak azt érzik, hogy tényleg nincsenek betegségek, hanem betegek, jöjjenek felénk. Sokszor tudunk jó hírt adni, és kizárom azt, hogy megmondom, nem autizmus, nem ez, nem az, nem teljesítjük a kritériumokat, csak egy érzelmi probléma, egy nehézség, egy reaktív helyzet, amit meg tudunk oldani egy pár üléssel, és tényleg, hogy jó csapatunk van, és hogy ott vagyunk, létezünk, és nem tabu a gyerek elmegyógyászat.
1: Köszönöm szépen a doktornő, hogy a doktornő elvállalt ezt a mai beszélgetést. Isten áldását kérem életére, munkájára, és mindazokra a szülőkre, gyerekekre, akik a doktornőhöz kerülnek, és a Jóisten lelke vezérelje doktornőt, adjon bölcsességet, hogy helyes döntést tudjon hozni, a hivatásában, elsősorban hivatás ez, hogy az tényleg a gyerekeknek a javára és a szülőknek a javára szolgáljon.
0: Egy mondatot tűznék még ehhez, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy volt eset, amikor egy román gyerekről volt szó, az ortodox papot behívtuk, mert nem tudta megoldani az étkezési problémát, és azt mondtam, hogy tegye a hittet a tudomány mellé, mert én egyedül nem boldogulok, és sikeresen jártam.
1: Dicsőség az Úrnak, hála az Úrnak. Örülök, hogy a doktorné is nyitott arra, hogy Istent bevonja a munkájában, mert hiszem akkor, hogy Istenné semmi sem lehetetlen.
0: Köszönöm.
1: Búcsúzik a hallgatóktól.
0: Szalán Andrea.
1: És Farkas Szilvia, önkéntes. Köszönöm a hallgatóknak, hogy ma is velünk tartottak. Isten áldása legyen életükön. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét,